ettet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Időjárás. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Északa 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni. Manna Hits.

A Zsoltárok 59.17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből, a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad. Az Isten él bennem. Erről szól az új dalom.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Ez a Manna Hét.
2: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
3: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
2: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: Kásra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: A hitnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mit látunk, vagy mit érzünk. A hit egy olyan dolog a szívünkben, ami azt mondja, Isten jó. Ő megtartja a szavát, és ha ő azt mondja, hogy megteszi ezt, akkor hiszem, hogy meg is fogja tenni. Nem érdekel, hogy mit látok, vagy mit érzek, vagy hogy mit mond más, vagy mennyi ideig fog tartani. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves. Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő létezik. És a következő részt nagyon szeretem, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Wow! Nem csak, hogy van, de ő jó is. És hozzád is jó akar lenni.
2: To you.
1: Hit nélkül nem kaphatunk semmit Istentől, és nem is tudunk az ő életére szóló tervében járni, és ezért nem kedves neki, amikor hit nélkül próbálunk hozzájönni, mert ő jó dolgokat akar adni nekünk. A hit nem az ár, amit Isten áldásáért fizetünk, hanem egyszerűen csak a kéz, ami kinyúl érte és elveszi. A kegyelem az az ár, ami Isten áldását megvásárolta számunkra. Nem az én hitem vásárolja meg az áldást. Jézus már megvásárolta az áldásokat az ő vérével. De a hit kezével tudom elvenni ezeket.
2: With the hand of faith.
1: Istennek semmi oka sincs arra, hogy meg akarjon áldani. Ha tudni akarod az igazat, a természetes szinten semmi oka nincs arra, hogy meg akarjon áldani téged. Én nem érdemlem meg, és te sem érdemled meg. De én készen vagyok, hajlandó vagyok elfogadni. Hajlandó vagyok, hogy az enyém legyen, és az a tény, hogy nem érdemeljük meg, még csodálatosabbá teszi az egészet. Csodálatos! Elképesztő! Egészen csodálatos, amitől tátva marad a szánk. Erre azt kérdezed, nos? Mit akar Isten, mit tegyek? Ez mindenkinek a nagy kérdése. Istenem, mit akarsz, mit tegyek? Imádkoztál, és még mindig nem történt áttörés, szóval mit akarsz, mit tegyek? Talán azt akarja, hogy ne akarj semmit. Próbálj kicsit dicsőíteni, vagy valami ilyesmit. Mit akarsz, mit tegyek? Mit akarsz, mit tegyek? Már minden tőlem telhetőt megtettem, Istenem, és semmi nem működik. Nem tudom, mit tegyek. Emlékszem, egy nap drámaian a földre vetettem magamat. Ti is drámáztatok már Istennek? Nem! Istenem, feladom! Már minden tőlem telhetőt megtettem, Istenem, semmi sem működik, feladom.
3: És őszintén mondom, hallottam, ahogy a Szent Szellem izgatottan megkérdezi. Tényleg? Tényleg?
1: Emlékszem erre a kérdésre, és arra gondoltam, miért vagy ilyen izgatott. Aztán hirtelen megvilágosodtam, hiszen az egyetlen alkalom, amikor Isten dolgozni kezd az életünkben, az az, amikor mi elegendő időre felhagyunk a test cselekedeteivel, és azt mondjuk, Istenem, én erre képtelen vagyok. Ha bármi is történni fog, akkor azt neked kell megtenned. Ó, tényleg? Mintha Istent meglepné ez. Na gyerünk, ti is szoktatok drámázni Istennel?
4: Nem bírom ezt, nem bírom tovább.
1: Néhányan azt mondtátok Istennek, Uram, ha nem szólsz hozzám ezen a szemináriumon, akkor nem fogom tovább bírni. Nézzetek rám, de igen, tovább bírod majd, mert Isten nem engedi, hogy feladd. Rendben, János 6:28. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk,
3: Hát nem aranyos? Hogy mindig Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Mit tegyünk? Hogy azt tegyük, amit Isten vár tőlünk. Beszéltem valakivel néhány napja, akinek Isten azt mondta, hogy várjon rá, és töltsön több időt az ő jelenlétében. És azt kérdezte tőlem, mit kell tennem, miközben Istenre várok. Ez a lényeg, igaz? Mit kell tennünk? Mit vár Isten? Nagyon szeretem a 29. verset. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek! Látjátok, ez sokatok számára sokkoló, akik munkamániások vagytok. Valahogy így vagytok. Jó, hiszek, és még... Nos, egyértelmű, hogyha Isten azt mondja, tegyünk meg valamit, akkor annak engedelmeskednünk kell. De sokszor a test cselekedeteit végezzük, és ezzel elszalasztjuk azt, amit Isten kérne tőlünk. Belekezdünk abba, amit én úgy hívok, hogy működésképtelen cselekedetek. Aztán meg frusztráltak leszünk, mert nem kegyelemben járunk. A saját erőnkből kis szent szellemet játszunk. Azon gondolkozom, hogyha megvenném Joyce könyvét a megbocsátásról, aláhúznék néhány dolgot, és kint hagynám otthon az asztalon, akkor vajon elolvasná a férjem? Szóval értitek a lényeget. A János 11:40-et is szeretem. Jézus azt mondta neki, nem mondtam-e neked? Hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Hát nem csodálatos ez? Mit akarsz, mit tegyek? Higgy. Nos, valahányszor elszánjuk magunkat, hogy engedelmeskedünk, hogy hiszünk, és hittel elveszünk valamit, akkor biztos, hogy jönni fog a félelem. Jönni fog. De fogadhatod hittel, és mondhatod, nem fogok félni. Nem fogok félni. Zsidó 11:1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nézzétek meg, a hitnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mit látunk, vagy mit érzünk. A hit egy olyan dolog a szívünkben, ami azt mondja, Isten jó, ő megtartja a szavát, és ha ő azt mondta, hogy megteszi ezt, akkor hiszem, hogy meg is fogja tenni. Nem érdekel, hogy mit látok, mit érzek, hogy mit mond más, vagy mennyi ideig fog tartani. Meg kell értenetek, hogy mi a hit, mert ha azt hiszitek, hogy ez valami, amit éreznetek kell, akkor az egészet nem ér. Értitek majd. Nem érzem, hogy Isten szeret engem. Soha nem mond ezt. Soha nem mond, hogy nem érzem, hogy Isten szeret engem. Ismerd az igét eléggé ahhoz, hogy azt mond, nem érdekel, mit érzek. Az ő szeretetében vagyok meggyökerezve. Az ő szeretete több, mint győztessé tesz engem. Krisztusban, Isten szeret engem. Ő feltétel nélkül szeret engem. Amikor még a kereszt ellensége voltam, ő már akkor meghalt értem, és szeretett engem. Hadd mondjam el neked, hogy Isten soha nem fog jobban szeretni, mint ahogy ebben a pillanatban teszi. Azt mondtam, Isten soha nem fog jobban szeretni téged, mint ahogy ebben a pillanatban teszi. Azt kérdezheted, és mi lenne, ha jobban viselkednék? Nem, akkor sem szeretne jobban, mint most teszi. Persze örülne, mert az engedelmességed új szinteket nyitna meg az ő terve számára az életedben, de nem szeretne jobban, mint most teszi. Isten szeret minket, még a meg nem tért embereket is, ugyanúgy, ahogy azokat, akik a legvallásosabbnak hiszik magukat. Nem azért engedelmeskedünk Istennek, hogy szeressen, hanem azért, mert ő szeretett minket előbb, és mi erre a szeretetre csodálattal reagálunk arra, hogy ő szeretni tud minket.
2: that he could love us.
3: A félelem a hit ellensége. Nos, a Földön mindennel szemben létezik egy ellentétes erő.
2: In the earth.
3: És nem is jut eszembe olyan, amire nincsen. Ahhoz, hogy a hit működjön és értékes legyen, kell, hogy szemben álljon vele a félelem. Mondhatjátok, hát én jobban örülnék, ha nem lenne ellenállás. Nos, tudjátok mit? Lehet, hogy ez meglep majd benneteket, de ha nem lenne ellenállás, lehet, hogy nagyobb zűrben lennénk, mint amiben vagyunk. Eszembe jut az egyszeri méhecske, aki felkerült egy űrhajóra, ami egy másik bolygóra tartott. És a súlytalanságban, a gravitáció hiányában meg sem kellett billentenie a szárnyát, csak lebegett a súlytalan környezetben. Nem volt ellenállás, sem szárnycsapkodás, csak lebegés. És a történet vége az, hogy a méhecske élvezte ugyanaz utazást, de végül meghalt. Velünk is pontosan ez történne, hogy csak annyit kéne tennünk, hogy lebegünk. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Mindent átadok neked. Ha csak annyi dolgunk lenne, hogy lebegjünk, és szellemiek legyünk. Ha soha semmivel nem lenne gondunk, akkor soha nem fejlődnénk. Nem növekednénk. Amikor kifejlődik egy sasfióka, akkor van egy kis foga a csőrén. És amikor még a tojásban van, azt a kis fogat használja, és azzal kocogtat. Kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz. Órákon keresztül, néha napokig. Kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz. Kocz-kocz-kocz. És végül csinál egy kis repedést, aztán kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz. Nos, tudjátok, mi ilyenek vagyunk. Amikor nekünk kell kocogtatni, kocz-kocz-kocz-kocz, úgy vagyunk vele, hogy na gyerünk már, Istenem. Elég volt már a kocogtatásból. Kiszabadítanál már innen?
2: Come on.
3: Egyszer egy ember elmesélte, hogy látott egy sasfiókát, amint megpróbált kibújni, és eldöntötte, hogy segít neki. Nos, nem működött, a fióka meghalt. Szüksége van az ellenállásra ahhoz, hogy erős legyen. És nekünk is szükségünk van rá, hogy erősekké váljunk. Amen. Szóval, ha legközelebb tovább tartanak a dolgok, mint szeretnéd, akkor emlékezz erre és mondd azt, gonosz, tovább fogok kocogtatni. Kocz, kocz, kocz, kocz, kocz, kocz, hídben fogok kocogtatni. Mindennek szüksége van az ellenállásra. A jóhoz szükség van a rosszra. Különben hogyan tudnánk, hogy mi a jó? Szeretet és gyűlölet, depresszió, öröm, durvaság, kedvesség, zaj, csend, pozitív, negatív, nagylelkűség, kapzsiság, világosság, sötétség, félelem, hit, lehetőségek, ellenségek. És tudjátok, minden ilyen helyzetben láthatjuk, ahogy Isten ad valamit, aztán jön a gonosz az ellenkezőjével, és megpróbálja ellopni azt, amit Isten adott. De nekünk tovább kell kocogtatni. Azt hiszem, megváltoztatom a címet arra, hogy hídben kopogtatni. Nem. Tudod, miért vannak ellentétes erők? Azért, mert Isten nem akar robotokat, akik mechanikusan szolgálják őt, csak mert nem képesek másra. Tudjátok, miért teremtette Isten az embert? Mert kapcsolatot akart. Kapcsolatra teremtett minket. Akart valakit, akivel kapcsolata lehet, ezért megteremtett minket az ő képére, mert klassz dolog, amikor egy hozzád hasonlóval lehet kapcsolatod. Tudjátok, én szeretem a kutyámat, de nem tudok olyan kapcsolatot létesíteni a kutyámmal, mint amilyet egy igazán jó baráttal. Nos, időnként igen, de ezt inkább hagyjuk. Oké. Okay. Tehát Isten ellentéteket ad az életünkbe, mert azt akarja, hogy válasszunk. A választásaink, a döntéseink a legfontosabb dolgok között vannak az életünkben. Minden választás egy mag, melyet elvetünk, és ami valamiféle aratást hoz majd az életünkbe. Amikor az a kiváltság ér minket, hogy Krisztushoz vezethetünk embereket, akkor mindig azt mondjuk nekik, ez a legfontosabb döntés, amit valaha meghozhatsz. És úgy is dönthetsz, hogy nem állsz ellene a félelemnek, és engeded, hogy irányítson téged, mert ellenállni egy kis munkába kerülne, esetenként egy kis kellemetlenségbe is. De ez a te döntésed, és learatod majd a következményét annak, ha megengeded a félelemnek, hogy az életedben maradjon. Ami azt jelenti, hogy nem fogod megtapasztalni mindannak a teljességét, amit Isten neked készített. Ő továbbra is szeret majd, a mennybe is bekerülsz, de lesznek dolgok, melyeket elszalasztasz. Olyasmiket, amiket Isten neked akar adni, de nem lesz képes odaadni neked, ha nem tanulod meg fejleszteni a hitedet, és nem válsz bátorrá és merészszé. Úgy értem, hiheti-e bárki, hogy képes lennék azt csinálni, amit csinálok? Ha félénk és félős lennék? Nem. Bizony nem. Nem lennék képes rá. De Joyce, te természetedből fakadóan bátor vagy. Nos, tudjátok, bizonyos tekintetben igen, más dolgokban pedig nem. Nagyon sok dolog volt, amit félve kellett megtennem. Sok-sok dolog, amit félve tettem meg. 5 Mózes 30:19. Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Istenem, nem tudnál inkább csak jó dolgokat adni? Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Felelősnek kell lennünk a választásainkért. Amen. Nos, szeretünk felelősséget vállalni a jó döntéseinkért, amelyek jósülnek el. Ó, igen, dicsőség az Úrnak. De általában nem nagyon szeretünk felelősséget vállalni a rosszakért. Nézzük meg a János 14:27-et. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Nem tehetek róla, hogy mit érzek. Félelmet érezni nem ugyanaz, mint félni. Félni azt jelenti, hogy beadod a derekadat a félelemnek, és azt teszed, amit a félelmed diktál a helyet, hogy azt tennéd, amit Isten mondott neked. Amen. Elmondjam újra. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Azt mondtad, nem tettek arról, hogy mit érzek? Nem arról van szó, hogy mit érzel. Érezhetsz te is félelmet, de ez nem jelenti azt, hogy félsz, ha csak be nem adod a derekadat a félelemnek, és azt teszed, amit a félelmed diktál a helyet, amit Isten mondott. Hadd tisztázzak valamit. Hogyha félsz a mélyvíztől, akkor nem azt mondom, hogy ugorj bele a trambuliról még ma este, csak hogy bizonyíts valamit. Valaki megkérdezte nemrég, hogy jó úszó vagyok-e. Azt feleltem, nos, mondjuk úgy, hogy ha belesem, akkor jobb, ha utánam ugrasz. De nem kell megtennem. Isten nem kér tőlem ilyesmit. Én olyan dolgokról beszélek, amiket Isten mondott nekünk. A félelem gyötrelemmel jár. Ezt mondja az 1 János 4. A félelem gyötrelemmel jár. Nos, egyértelműen csak egy módja van annak, hogy túllépjünk a félelmen, mégpedig az, ha ismerjük az Isten irántunk való tökéletes szeretetét. Az 1 János 4. 16-18 azt mondja, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Tehát minél inkább ismerjük Istent, és kijelentésünk van arról, hogy mennyire szeret minket, annál kevésbé kell félnünk, mert egyszerűen csak hiszünk, mint egy kisgyermek. Az én apukám gondoskodni fog rólam. És tudjátok mit? Őszintén szólva, ha nem kapjuk meg, amit akartunk, akkor sem esünk kétségbe, mert annyira bízunk az apukánkban, hogy tudjuk, amit ő ad, az jobb lesz, mint amit mi akarunk. Amen! És ez nagy békességet ad nekünk. Tudjátok, amikor évekig azért küszködtem, hogy megkapjam, amit akarok, akkor nagyon szerencsétlen voltam. És gondolom, hogy van itt néhány ember, aki most azt gondolja, ismerős. Nos, tudjátok mit? Miért nem adjátok fel? Miért kínozzátok magatokat? Csak mondjátok azt, Istenem, ha ez valaha is megtörténik, akkor te leszel az, aki miatt megtörténik, és ha azt akarod, hogy megtörténjen, akkor senki nem állíthat meg téged, és ha te nem akarod, hogy megtörténjen, akkor én sem fogom erőltetni. Tudjátok, az egyik terület, amiben a leginkább erőlködünk, az az, hogy miket szeretnénk látni megtörténni a szeretteink életében. Na gyerünk! Ne engedjétek el a fületek mellett, amit mondok. Azt mondtam, az egyik legnagyobb problémánk az, hogy erőlködünk és túlságosan belefolyunk abba, hogy mi történjen a gyerekeink, a házastársunk vagy a szüleink életében. Tudjátok, mire jöttem rá végül? Senkit sem tudsz rávenni, hogy szeresse Istent. Nem számít, mennyire erőlködünk, nem tudjuk elérni, hogy szeresse Istent. Élhetünk előttük jó példaként, ami talán irigyé teszi őket jó értelemben. Lehetünk sok, és szomjassá tehetjük őket, de nem dönthetünk helyettük. Ha Isten nem teheti meg ezt, akkor mi sem. Az az egyik legnehezebb dolog, amikor végig kell nézned, hogy az, akit szeretsz, rossz döntéseket hoz. Talán azt mondod, hát én csak imádkozni tudok. Nos, hadd mondjam azt, hogy ez a legerőteljesebb dolog, amit tehetünk. De amikor oda kerül a sor, akkor Isten tiszteletben fogja tartani az egyén szabadságát, hogy meghozza a saját döntését. Amen. Amikor imádkozunk, az lehetőséget ad Istennek arra, hogy dolgozzon. Szóval imádkozzatok tovább. De ha elveszítitek az örömötöket, attól semmi nem lesz jobb. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ne engedjétek, hogy bármi felkavarjon és megzavarjon. Ne féljetek, ne bátortalanodjatok el, ne legyetek gyávák és bizonytalanok. Hát nem csodálatos a János 14:27? Szóval, ha ezt újra kivetítjük, és reálisan megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez mindannyiunkra felelősséget helyez. Nem azt mondja, hogy imádkozzatok, és én majd elveszem ezeket. Erre azt kérdezed, akkor miért imádkozzak? Erőért, bátorságért, magabiztosságért, merészségért. Erőért, hogy bármi jön, azt jó hozzáállással el tudjuk viselni. Hogy soha ne adjuk fel, hogy soha ne adjunk ott semmit, hogy megmaradjon a mosoly az arcunkon, még akkor is, amikor úgy fáj valami, hogy azt érzed, nem bírod tovább. Nem azért, hogy képmutatók legyünk, hanem azért, hogy a gonosz tudja, hogy nem fogja megkaparintani az örömünket. És hogy semmiképpen, egy pillanatra sem. Meg nem rémültök. Az ellenfelektől. Mert ez az állandóság és bátorság. Amikor ránk tör a félelem, mit csináljunk, hogy stabilak maradjunk? Hogy tovább menjünk, hogy egyik lábunk a másik után tegyük. Mert ez az állandóság és bátorság, világos jel, bizonyíték és pecsét lesz az ellenségeid számára a közelgő pusztulásukról. De számotokra pedig biztos jele és bizonyítéka lesz a szabadulásotoknak és üdvösségeteknek, ami az Istentől jön. Amikor harcban vagyunk, az szinte olyan, mintha Isten is, meg a gonosz is nézne minket. És ha stabilak és magabiztosak maradunk, az annak a jele Isten számára, hogy tényleg hiszünk, és bízunk ő benne, a gonosznak pedig azt jelenti, hogy a napjai meg vannak számlálva.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából. Manna Hits. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Sziasztok, Rózsa Magda vagyok.
3: Ne várj, várj, várj.
2: Hallgassátok meg az új dalomat, ez az elve.

0: Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podpedió voltából.
1: Sziasztok, az Egyensúly Program podcast adását hallgatjátok Mónival, Mártival és Szilvivel. Arra gondoltam, hogy a testi táplálékunk mellett foglalkozzunk egy kicsit a lelkünkkel is, és volt már olyan adásunk, ahol a stressz témakörét kicsit jobban körbejártuk, és igyekeztünk ezen a téren is gondolatokat adni nektek, és egy picit ezt folytatnánk a mai alkalommal, amire elsődlegesen így én invitáltam a lányokat, és bízom benne, hogy lesz majd saját élményük és saját tapasztalatuk, amit meg tudnak osztani velünk a témával kapcsolatban, de arra gondoltam, hogy így a saját önismeretünk, a felismerés, a tudatosság jelszavával beszélgessünk egy kicsit a kiégésről, illetve a betegség magatartásról, ami ugye adott esetben lehet egy kiégési folyamatnak akár a vége is. Ez most egy picit érintve is vagyok én magam is ebben a témában, majd a megfelelő helyen erre fogok reflektálni. Szóval azt gondolom, hogy fontos, hogy a saját életünkben felismerjünk bizonyos helyzeteket, jeleket, reakciókat, testi és lelki szinten egyaránt, mert ha ezekkel nem foglalkozunk, akkor nyilvánvalóan ezek kumulálódhatnak, és további nehezítéseket hozhatnak az életünkbe. Úgyhogy tulajdonképpen ugye elindítva akkor a kiégés témakörét, hogyha ezt definiálni szeretnénk, akkor tulajdonképpen egy olyan érzelmileg megterhelt időszakáról beszélünk az életünknek, ami felléphet akár stressz kapcsán is, ahol fizikailag, érzelmileg, mentálisan kimerülünk. Tehát belekerülünk egy ilyen reménytelenség állapotba, ahol nem érezzük magunkat kompetensnek, elveszítjük a céljainkat, elveszíthetjük az ideájainkat, és adott esetben negatív attitűdöt is magunkra húzhatunk, de akár másokra is. És tulajdonképpen kiégni mindenben lehet, ugye általában a kiégésről mindig rögtön a munkahelyre asszociálunk, de hogy az életünkben mindenben, vagy minden területen ki lehet égni, így akár egy párkapcsolatban is, vagy a gyereknevelésben is, de hát természetesen nagyon sokszor a munka az, ami ugye meghatározza ezt a folyamatot. És maga a kiégési folyamat, amit még így az elején szeretnék felvázolni, hogy ez hogy is zajlik, nyilván ennek vannak különböző fázisai, amikor ez a folyamat elindul. Tehát ugye az elején még nagyon lelkesek vagyunk, bármibe is fogunk bele, legyen az egy munka, vagy akár a családalapítás, vagy a gyereknevelés. Tehát a kezdeti lelkesedés az megvan, sokszor kicsit idealisztikus elvárásokkal is akár, de mindenképpen egy ilyen reményteli időszakról beszélünk. A következő fázis egy kicsit úgy is nevezik, hogy túlazonosulás. Ez tulajdonképpen már itt egy keményebb munka zajlik. Ha valaki nagyon komolyan hisz magában, úgy mindent belead, ugye ha munkahelyi példánál maradunk, akkor ez az az időszak, amikor így éjjel-nappal dolgozunk, és úgy érezzük, igen, hogy ide az oroszlánokat, és mi mindenre képesek vagyunk. Tehát ez a túlazonosulás időszaka. A következő a stagnálás. Ja, itt már elfogy a lendület. Uh-huh. Itt már érezzük, hogy valami nem teljesen ugyanúgy működik, mint korábban. Még tesszük a dolgunkat, tehát próbáljuk ugyanazt a ritmust tartani, mint korábban, de már kevésbé vagyunk kreatívak, kevésbé jönnek azok az ötletek az adott területen. Tehát ez az elfogy a lendület, ez nagyon jól leírja ezt az időszakot.

0: a klasszikus burnout fázisa, amikor már valaki nem tud és nem is akar küzdeni. Tehát amikor azt mondjuk valakire, hogy kiégett, és látszik rajta testileg, fizikailag, lelkileg, az arcán, a viselkedésén, a mindenén, hogy nincs már benne, nincs jelen, nem tud részt venni abban az adott folyamatban. És ugye ennek lehet egy még súlyosabb és következő fázisa, amikor ez már akár pszichoszomatikus tünetekkel is járhat, és gyakorlatilag átfordul egyfajta betegség állapotba, amikor már esetleg nem is képes arra, hogy adott esetben a munkáját, vagy amit korábban csinált, ellássa. Ti hogy vagytok, lányok, ezzel az egész témával, így a saját életetekben? Volt-e olyan nehéz időszak, amikor esetleg ezekből a fázisokból bármelyiket is úgy érzitek, hogy megéltétek?
1: Hát igen, nekem volt, és több minden is összejöttet, ahogy így most mondtad, akkor én elkezdtem gondolkozni, hogy minden fázison majdnem, hogy végigmentem. Sok évig én multinacionális cégnél dolgoztam, és akkor egyszer volt egy nemzetközi váltás, amikor tulajdonképpen eladták a céget külföldön, ebből az lett, hogy leépítések következtek. És akkor ez engem is elért, mert olyan szakterületen dolgoztam, amit össze tudtak vonni, és akkor hirtelen munkanélkülivé váltam, elkezdtem felvételizni, körülbelül 250 helyre be is adtam az önéletrajzomat, nagyon dinamikusan mentem előre, de miközben ezeket csináltam, és interjúkra jártam, édesanyám, édesapám ugye rákos lett, édesapám meghalt rákba, édesanyám kezelésekre járt, de közben nekem volt egy hitelem is, ami szintén egy nagy kihívás volt, hiszen ugye megszűnt a munkahelyem elég magas törlesztő részlettel, tulajdonképpen a végkielégítésemből finanszíroztam az életemet és a törlesztő részleteket, tehát szorított az idő, hogy munkát kell találni, tehát elég sok minden összejött a történetben.
0: Kicsit úgy hangzik, hogy így a teljes életedben égtél ki, hiszen minden fronton történt veled valami.
1: Igen. Tehát nagyon nehéz volt tartani magamat, és akkor éreztem is, hogy frusztráltan kezdtem el válni. Tehát annyi minden helyről kaptam ilyen negatív impulzust, hogy teljesen megkérdőjeleztem dolgokat, és nem beszélve arról, hogy amikor beadsz 205, egy hónapon belül beadtam 250 önéletrajzot, mert ráfeküdtem. Tehát én egy dinamikus gyerek vagyok, csináló, és visszajelzést sem kaptam, be sem hívnak, elég magas pozícióban voltam, hát gondoltam, hogy azért ott a sok tudásom, a önéletrajzom, nyelveket beszélgetek, tehát mégis voltak paramétereim, amiket le tudtam rakni, semmi. Nem jött visszajelzés, és akkor egyszer találkoztam, tehát így elkezdtek jelentkezni tüneteim, ezt ti is tapasztaltátok, mert hát ismertük.
0: Milyen tüneteid voltak?
1: Köhögés. Tehát így rám tört bármikor ez a köhögés, mint hogyha ülne valami a torkomon, és az ilyen gyomorsabból is kiinduló történet, tehát hogy a stressz, nem bírtam lenyelni, ami velem történt, nem, egyszerűen nem bírtam lenyelni, ezt most már utólag így magyarázom, és állandóan köhögnöm kellett, és amikor valami olyan szituáció ért, amit nem is gondoltam volna, hogy ez engem felidegesít, akkor egybe jött ez a köhögésem. Ez olyadig elfajult, hogy ilyen nyák, fehér nyák-szerű dolgok jöttek fel, amit ugye ki is kellett majd köpnöm tulajdonképpen, ez nem volt egy szép dolog, és elég nagy mennyiségben teljesen meg is rémültem tőle, hogy úristen, ezt azt gondoltam, hogy ez allergia. Én gondolkoztam mindenben, hogy ez allergia. Hát nem.
0: Gondolom a puzzle darabkák utólag álltak össze, hogy...
1: Igen. Igen, és ezt legalább 2 évig köhögtem.
2: Én emlékszem erre az időszakodra, igen. Volt ez a köhögés.
1: Igen.
2: És aztán mire megfogalmaztad magadnak, hogy a kimondatlan dolgok...
1: Amit nem nyertem le.
2: Igen.
1: Nem tudtam lenyelni a munkahelyem elvesztését, hogy igazából a szabámban nem kellek semmit. Igen. Az, hogy el kell adnom a házamat, mert hogy ugye már nem tudom tovább finanszírozni, hogy meghalt édesapám, aztán hogy édesanyám, ez túl sok volt. De érdekes módon valahogy túl tudtam ezen lendülni. Persze volt alvászavar is, tehát volt, amikor aludtam, és arra ébredtem, hogy a gondokkal foglalkozom álmomba, tehát ez abszolút benne volt, meg volt.
0: Igen, ez nagyon jellemzője ennek az időszaknak,
1: igen, hogy küzdök álmomba.
0: Zakatol az agyunk éjszaka alvás helyett.
1: Igen, igen. És hát meg volt ez a pszichoszom tünetem is, tehát ez a köhögés az abszolút. És amikor egyszer találkoztam egy nagyon jó humánigazgatóval egy interjú során, és akkor elmondta nekem, hogy

0: 40 éves vagy, hát nem ez a legkeresettebb korosztály. Pont a te szakmádba leépítések vannak. Megint ez egy negatív spirál ebben a történetben. Nincs gyereked, ez bizonyos szempontból jó, de még lehet, tehát mégse olyan jó. Nő vagy, és akkor mondtam, hogy na jó, és akkor tulajdonképpen azt mondtam, hogy jó, ezt elengedem, ezt a szakmát. Tehát én most tényleg váltok. És elindultam egy teljesen más irányba, és egy kicsit jobban rá is koncentráltam a saját egészségemre, a magánéletemre, egy más szakterület felé fordultam, és egyszer csak ez a köhögés. És akkor ez most évek múltán is visszafordítottam, hogy úristen, meddig eljuthattam volna, mert ugye a gyomorsav és a köhögés, a nyelőcsövem teljesen tönkre megy, és ott a reflux tipikusan egy olyan betegség egyébként, amely, hogyha még így időben elcsíped, akkor tényleg nagyon szépen visszafordítható, de ha nem, akkor nagyon-nagyon komoly problémát tudok
1: követni.
0: Úgyhogy igen, tehát ez nagyon jó, hogy ezt időben elkaptad. Úgyhogy tényleg, hogy mondjam, akkor nem voltam ennyire tudatos, hanem tényleg összeálltak a puzzle-ök, és ma már tökéletesen látom, hogy mit velem, és ma már volt olyan időszakom a közelmúltban is egy hónapon belül, hogy egyszer csak elkezdtem köhögni.
2: De akkor már tudod, hogy mi?
0: Ha, mondom, Móni, itt a vége, ezen a témán, amit te rugózol, ezt most gondold át még egyszer, hagyd abba. És le tudtam blokkolni. Tehát, hogy tényleg sok idő kellett, de ma már tudom azt, hogy na itt a vége ennek a témának, és már te vagy erre a legjobb segítségem. Mindig azt szoktad mondani, hogy Móni, tudsz rajta változtatni? Rajtad múlik? Nem. Akkor ne rugózz rajta. Engedd el. Na és ezt megtanultam. Nagyon örülök neki.
1: Köszönöm szépen, hogy ilyen őszintén beavattál minket az életednek ebben a valóban nagyon nehéznek tűnő időszakába, és ahogy te is mondtad, talán az a legnehezebb egy ilyen időszakban, hogy az ember ugye azon túl, hogy tele van szorongással, negatív érzésekkel, de elkezd beszűkülni, elkezd így belemagányosodni a saját problémáiba, és lehet, hogyha rajta múlna, akár le is építené a külső kapcsolatait is, és itt jönnek be, ugye, ami nagyon fontos, a barátok, és az a társas környezet, ami körülvesz, adott esetben család vagy barátok, akik ha látják ezt a folyamatot, akkor megpróbálhatnak téged ebből kizökkenteni, ami nyilván nem egy ilyen egyszerű dolog, mint ahogy most beszélünk róla, hiszen hogyha valakinek az empátia készsége csökken, és tényleg teljesen be van szűkülve a tudata arra a problémakörre, amiben éppen benne van, amivel küzd, tele van inkompetencia érzéssel, ugye egyéb negatív gondolatokkal, a reménytelenség állapotával, akkor nagyon nehéz fényt nyitni az alagút végén, és az is a tapasztalatom, hogy nehezen tudunk segítséget kérni ezekben. Igen. A helyzetekben, és valahogy az ember hajlamos magára maradni.
0: Abszolút, ezt nagyon alá tudom támasztani, bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak
1: nyugodtan.
0: Csak én számos, és most főleg ez a pandémiás helyzet, azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon felerősítette, és a környezetemben több olyan nagyon-nagyon közeli barátomnak volt problémája, és nem mert segítséget kérni, vagy nem is tudta szerintem, hogy ez az a pillanat, amikor segítséget kell kérni, mert hogy még azt gondolja az ember, hogy meg tudom én ezt magamtól oldani, hiszen erős vagyok, és eddig is elbántam mindennel, de nem tudja, hogy segítséget kell kérni, és valahol...
1: Hát meg sok minden bejátszhat ebbe, lehet ebbe egy szégyenérzet is.
0: Ezt akartam mondani, hogy ez a segítségkérés, ez abszolút a gyengeségnek a jele. Pedig nem. Pedig baromira nem, mert hogy ugyanennek a kémiai dolgairól nem beszélünk, de ilyenkor, amikor egy ilyen folyamat elindul, akkor az agyban olyan kémiai reakciók történnek, amely megváltoztat bizonyos dolgokat, amiről nem tehetünk. És ez a másik, amit szerintem hangsúlyozni kell, hogy
2: hogy ezeket a folyamatokat nem tudom irányítani, ez sajnos nem úgy működik, hogy igen, akarok enni valamit, és azt megeszem, és akkor az megtörténik, hanem ezt nem tudom befolyásolni, mert rajtam kívül áll ez a bizonyos kémiai folyamat, éppen ezért nem is tehetek róla, és nem az én gyengeségem, hanem ez egy állapot. Ez egy olyan állapot, amire egyébként, hogyha segítséget kérünk, vagy adott esetben egy olyan szakemberhez tudunk fordulni, aki ezt nagyon jól meg tudja fogni, és megvan a kölcsönös kémhatás, és együtt tudunk működni, akkor nagyon nagy segítséget ad, és ki tudja az embert rántani ebből a spirálból.
1: Abszolút, tehát ugye ilyenkor eléggé összemosódik minden körülöttünk, és ha valaki eléggé tudatos, akár egy ilyen helyzetben is, akkor ugye amit tehet, az az, hogy megpróbál kevésbé bevonódni abba a helyzetbe, ami ugye okozza neki ezeket a problémákat, és megpróbál más fókuszpontokat találni az életében, vagy a környezetében, ami őt kihúzza tulajdonképpen ebből a nehéz helyzetből. Nyilván ez baromi nehéz, ugye pontosan amiatt, hogy nagyon sok minden összemosódik körülöttünk, de egyfajta rendszer, tervezhetőség, tudatos elhatározása annak, hogy már pedig én másképp alakítom a napomat, annak ellenére, hogy semmi kedvem hozzá, és egyáltalán nem érzem magamban a lendületet, és akkor itt jönnek be ugye esetleg a családtagok, a barátok, akikkel el lehet menni, akár csak egy sétára, az is nagyon jót tud tenni az emberrel, vagy ugye nagyon sokszor mondjuk, hogy egy-egy barátnős beszélgetés az felér egy pszichológussal, tehát hogy ezek mind-mind sokat tudnak segíteni, de akár az alvás, a pihenés, amiről majd egy külön podcast adásunk is lesz, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos pontosan az ilyen stresszesebb időszakoknak a feldolgozásában vagy megértésében, de hát a sport, a mozgás, bármi olyan dolog, amit mondjuk korábban nem valósítottál meg, de ott motoszkál benned, vagy éppen egy kislánykori vagy kisfiúkori álmod, és esetleg most megpróbálsz ezzel kezdeni valamit, és megélni belőle valamit.
2: Erre hadd mondjak egy példát. Nálam, hogy végigmentünk ezen a stádiumokon, és stádiumain. Én szerencsére még nem jutottam el az utolsó előttiig sem. Nálam ez a stagnálás volt mondjuk így a legrosszabb, de az is azt gondolom, hogy elég rossz, amikor mondjuk a munkádban már eljutsz odáig. Ugye én is 15 évet dolgoztam nemzetközi média ügynökségnél, és már úgy éreztem, hogy itt nincs tovább, valamit változtatni kellene. És akkor mondtad ezt a fókuszba, hogy mit teszünk a fókuszba, ugye a munkámnál nem igazán jött a fókuszba semmi, ezért én mindig kerestem valamit, költöztünk. Tehát nekem 5 évente költözni kellett, mert hogy valamit kell csinálni, és általában én észrevettem magamon, hogy nekem ezek az 5-6 év, vannak ilyen ciklusaim, és költöztünk. Ezt sajnos a férjem kevésbé jól tolerálta, de költözött velem természetesen, tehát költöztünk. Majd mikor az utolsó költözésünk megtörtént, akkor ő közölte, hogy na már pedig ő innen most már tovább nem költözik, és akkor ezt én megpróbáltam annyira komolyan venni, hogy amikor ismét eljutottam egyébként szintén a munkahelyem kapcsán egy olyan helyzetbe, hogy most akkor mit csináljak, mert hogy az már úgy megy, rutinszerűen, egyébként jól is érzem magam, de kell valami plusz, akkor jött nálam az, hogy jó, akkor most már nem költözhetek, de akkor mit csináljak? Akkor tanulok. Úgyhogy nálam például, és ez már lehet, hogy kicsit ilyen mániákussá vált, de hogy én keresem mindig azt, hogy jó, akkor mibe lehet belekezdeni, mit tanuljak. És hát most ugye tudjátok, hogy meg erről már beszéltünk, hogy egyébként újra egyetemre járok, viszont ez, amit tanulok, ez nagyon-nagyon érdekel, ugye ez a táplálkozástudomány, de azért előtte én tanultam mondjuk digitális marketing, szintén egy egyetemnek az MBA képzése, amit most így belegondolva azért úgy megkérdőjelezem, hogy vajon miért is választottam.
1: De akkor jónak tűnt, akkor jónak meg tűnt, akkor kihúzott akkor valamiből.
2: Pontosan. Tehát, hogy, hogy én próbálom ezeket a fókuszokat most így megtalálni, vagy hogy miben rakjam azt az energiát, és miben érek el valamilyen sikert, és az önbecsülésem, amit mondtál, hogy nagyon fontos, hogy így vissza tudjam hozni, hogy azért én fontos vagyok még magamnak is, másoknak is, ezért inkább tanulok. Tehát nálam én ezt vettem észre, hogy találtam egy ilyen kapaszkodót. És szerintem ez nehéz, hogy megtaláljuk ezt a kapaszkodót adott esetben, vagy észrevegyük azt, hogy nekünk kellenek ilyen kis motivátorok, vagy kis segítségek, ami tovább lendít az úton, és nem jutok el az utolsó fázisig, uh-huh. az utolsó előttig már.
1: Nagyon fontos.
2: Mert
1: egyébként, igen.
2: Az első.
1: Tehát innen a stagnálás, frusztráció szakaszból, főleg a stagnálás szakaszból még nagyon jól vissza lehet fordulni.
2: És visszamentem.
1: Hogyha az ember megtalálja ezeket a kapaszkodókat. Igen.
0: Hát igen, Szívi, neked ott a nyakadban egy nagyon gyönyörű szép sálló, amit te csináltál. Ugye neked megvannak a kapaszkodóid, sőt festesz, nekem van gyönyörű képem tőled, hát ez nagyon jó.
1: Igen, egyébként nagyon jó, hogy ezt behoztad, mert ugye mindenkinek más lehet a megoldás, de ezek a speciális módszerek, akár rajzterápia, táncterápia, vagy bármilyen mozgásterápia, vagy akár drámacsoportok, tehát nagyon sok minden tud segíteni abban, hogy feldolgozzuk ezeket a helyzeteket, vagy találjunk egy új fókuszt, ami kivisz minket abból az állapotból. Nekem a szövés lett, igen, de nagyon most ez az elmúlt egy nagyon évben szép. Kapcsolódik így az életmódváltó programba, de egyébként nagyon tudok kapcsolódni ahhoz is, Márti, amit te mondtál a tanuláshoz, mert én is arra jöttem rá itt az évek során, hogy én azért tanulok folyamatosan, tényleg folyamatosan, tehát valamit leteszek, befejezem, és utána kezdem a következőt, mert ez a saját lelki rugalmasságom erősítésének a része tulajdonképpen ez a tanulási folyamat, és nekem ez kell ahhoz, hogy én egyszerűen jól érezzem magam a bőrömben.
0: Nekem meg én meg egy harmadik fazon vagyok, én meg a főzésben lelem az örömömet.
1: A mi szerencsénkre.
0: Felfedezésében, hát hogy az ízek azok nekem nagyon-nagyon-nagyon kellenek. Úgyhogy van kire a családba is, ő főzi természetesen, meg hát hogy itt a Facebook csoportba kell, hogy tegyünk be mindig ötleteket, és hát a mozgás. Tehát, hogy én az erdőtúráim, azokról le nem mondanék. Mindig megyek.
2: Egyébként a mozgás az nyilván nagyon sokat segít. Akár odáig is viszem ezt a dolgot, hogy talán nem is jutsz el, hogyha rendszeresen mozogsz, és az életed szerves része a mozgás, akkor nem fogsz talán eljutni az utolsó, vagy az utolsó előtti stádiumig, hiszen ugye nagyon sok feszültséget ki tudsz adni, és tényleg egy természetben történő séta, vagy kerékpározás kapcsán az agyad olyan szinten tud másra koncentrálni, mást fókuszba helyezni, hogy problémák eltörpülhetnek, és akkor már nem rugózol rajta, ahogy te is mondtad, és találsz egy új fókuszt.
0: Igen, nekem az erdő egy szanatórium.
1: Hú, szerint. Hát, ez nagyon...
0: Bemegyek, és kijövök, mint aki megújult.
1: Ugye van olyan nemzet, amelyik erre épül, a japánok például, ugye ez a természetfürdőzés. Tehát ők pontosan tudják, hogy milyen energiákat lehet mozgósítani mondjuk ebből. Arra gondoltam, hogy még itt a téma kapcsán beszélgessünk egy kicsit arról, és ugye itt hoznám be azt, amivel kezdtem is a legelején, hogy most ehhez nagyon tudok kapcsolódni, mert túl vagyok én is egy kéthetes betegségcikluson, ami engem is kicsit mélyebbre vitt, mint ahogy mondjuk szeretném, vagy szerettem volna. És valóban megfigyelhető nagyon sok embernél egyfajta ilyen betegség magatartás, vagy betegség tudat. De azt gondolom, hogy sokszor maga a társadalom kényszerít ránk ilyen betegség szerepeket, vagy beteg szerepet. Tehát, ha csak belegondoltok abba, hogy mondjuk egy kismama bemegy egy terhes gondozó klinikára, és őt ott betegként kezelik, holott csak állapotos, tehát, hogy nem beteg egyáltalán. Tehát ahelyett, hogy mondjuk páciensnek hívják, kliensnek hívnák, tehát ő ott egy beteg.
2: Igen.
1: És hogy sokszor tényleg így belekényszerülünk ebbe a beteg szerepbe, és bele is lehet nagyon könnyen süppedni.
2: Igen.
1: Ebbe a szerepbe, mert Mert hát nyilván, amikor az ember beteg, akkor kiszolgáltatottabb, attól is függ, hogy ez egy akut betegség, vagy krónikus betegség, természetesen van különbség a kettő között, hiszen az egyiknél ott lehet a tudat veled, hogy ez most csak egy átmeneti állapot, míg egy krónikus betegségnél adott esetben ez sincs meg, tehát ott ugye még nehezebb ezeket a kapaszkodókat megtalálni, ami ki tud téged húzni abból, hogy teljesen apátiába süllyedj mondjuk a problémát kapcsán. De hogy valóban azt gondolom, hogy ilyenkor még inkább felértékelődik a környezet, a családi és társas kapcsolatoknak a szerepe, és én köszönöm is nektek, lányok, amit így az elmúlt két hétben tapasztaltam tőletek, akik nagyon jól ráéreztetek arra, hogy én most egy ilyen mély ponton vagyok, nem titok, a COVID kapcsán. Azt gondolom, hogy ez az elmúlt két év azért nagyon sok emberre rányomta a bélyegét, hiszen szembe kellett nézni egy olyan betegséggel, amiről baromi sok rémhírt hallottunk, akár szűkebb, akár tágabb környezetünkben, akár meg is tapasztaltuk ennek akár a legdrasztikusabb hatásait is, ugye esetleg néhány ismerős barát családtag elvesztésével, és hát ez olyan fajta, azt gondolom, társadalmi szorongáshoz és félelemhez is vezet, ami hát nem tagadom, rajtam is úrrá lett az elmúlt két hétben, mert oltás ide, oltás oda, engem elég komolyan padlóra vitt ez a betegség, és valóban voltak olyan pillanatok, amikor ennek az egésznek a bizonytalansága és kiszámíthatatlansága elkezd ugye rossz és negatív gondolatokat az emberben előhozni, hogy úristen, akkor most mi lesz ha, vagy mi lesz holnap, vagy mi lesz, ha rosszabb lesz.
3: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podpad.hu oldalon, vagy a Podpad applikációban érhető el. Podpad.

van, ma senki se keresett.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet, ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória, pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátszák, az előzenek

Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosan nehezen lehetne. Egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtéri játékok és mászófali szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. A Betesda gyermekkorász kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurát biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még Cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt 2 világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ 4. állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk, egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amiben egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységbe pedig 111 méter. A budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bátori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütött el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Újabb szakaszához ért a déli körvasút építése. Nyilvánossá teszik a mentők kiérkezési idejét, külön a budapesti adatokat is. Kiszállítás közben lopták el egy ételfutár autóját Józsefvárosban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Újabb üteméhez érkezett a déli körvasút építése Budapesten, emiatt 6 héten keresztül forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd térségében. A munkálatok a Soroksár felé vezető lehajtót érintik, így elsősorban a Buda felől érkező autósoknak érdemes hosszabb menetidővel tervezniük. A korlátozás idején a Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításán dolgoznak. A teljes lehajtót egyszerre nem zárják le, a munkavégzés ütemének megfelelően szakaszos sávlezárásokat vezetnek be. A reggeli és a délutáni csúcs időszakban emiatt torlódások is kialakulhatnak. A Pesterzsébet és Soroksár felé közlekedőknek alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a déli körvasút országos jelentőségű vasúti beruházás, amely Kelenföld és Ferencváros között fejleszti a fővárosi vasúti infrastruktúrát. A projekt részeként új megállóhelyek épülnek, átépítik a vasúti hidakat, valamint bővítik a pálya kapacitását is. A fejlesztés hosszabb távú célja, hogy Budapest déli részén jelentősen több vonat közlekedhessen, és javuljanak az elővárosokból a fővárosba ingázók lehetőségei is. A beruházással sűrűbb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedést szeretnének kialakítani, ugyanakkor a kivitelezés következő heteiben a Rákóczi híd környékén közlekedőknek átmenetileg nagyobb forgalommal és torlódásokkal kell számolniuk. Mostantól bárki megnézheti, átlagosan mennyi idő alatt érnek ki a mentők Budapesten. Az Országos Mentőszolgálat új statisztikai felületet indít, amelyen a fővárosi adatokat külön is közzéteszik, sürgősségi kategóriák szerinti bontásban. A rendszert kedden délben élesítették, az adatokat pedig havonta frissítik. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a mentők kiérkezési adatainak nyilvánosságra hozatalát. Mint mondta, olyan szemléletváltásra van szükség, amely nem fél a transzparenciától, hiszen a mentés fejlesztéséhez először pontosan látni kell, hogy hogyan is teljesít jelenleg a rendszer. Az új felületen országos, budapesti és a regionális pontásban is megismerhetők a kiérkezési idők, valamint a mentési esetszámok. Külön-külön vizsgálhatók majd az egyes sürgősségi kategóriák, az oldal pedig az adatok értelmezésében is segítséget nyújt. Bemutatják például, hogy mit jelent az átlag, a medián és hogyan zajlik egy mentőhívás, illetve milyen szempontok alapján döntik el, hogy egy beteg milyen sürgősségi besorolást kap. Az előzetesen ismertetett júliusi számok szerint Budapesten több mint 2400, a legsürgősebb úgynevezett P1-es esethez riasztották a mentőket. Ezek 90%-ában a segélyhívás megkezdésétől számított kiérkezési idő 24,7 percen belül volt. Országosan ugyanez az érték 26,4 perc volt, több mint 12000 sürgős eset alapján. Konstantinovics Miklós, az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója hangsúlyozta, hogy a kiérkezési idő önmagában nem ad teljes képet a mentőrendszer működéséről. A segítség megérkezésének gyorsaságát Budapesten is számos tényező befolyásolhatja, így például a közúti forgalom, a helyszín megközelíthetősége, valamint az, hogy az adott pillanatban hol található a legközelebbi bevethető mentőegység. A cél ugyanakkor továbbra is az, hogy a legsürgősebb esetekben elérjék a 15 perces kiérkezési időt. A mentőszolgálat szerint a nyilvános adatok abban is segíthetnek, hogy pontosabban azonosítsák azokat a területeket, ahol változtatásokra van szükség. A fejlesztések a járműparkot is érintik. Az egészségügyi miniszter bejelentése szerint idén 36 új mentőautót szereznek be, 2027-re pedig további 200 új jármű beszerzését tervezik. Szinte a futár szeme láttára loptak el egy autót Budapest 8. kerületében. A pizza futár mindössze annyi időre hagyta magára a járművét, amíg átadott egy rendelést. Közben azonban egy férfi beült a kocsiba és elhajtott vele. A futár észrevette a történteket és futva indult az autója után. A tolvaj azonban nem jutott messzire, néhány utcával távolabb egy trolibusz állta el az útját, így kénytelen volt megállni, a futár pedig időközben utolérte a kocsit. A két férfi között szóváltás alakult ki, majd a feltételezett elkövető kiszállt az autóból és gyalog menekült tovább. A történet ezzel még nem ért véget, később a futár rokonai találták meg a férfit, majd értesítették a rendőrséget. Az egyenruhások elfogták a feltételezett elkövetőt, akivel szemben a beszámoló szerint korábban már több alkalommal is indult eljárás. Az eset arra is figyelmeztet, hogy akár néhány pillanat is elegendő lehet egy jármű eltulajdonításához. Különösen az ételfutárok kerülhetnek könnyen ilyen helyzetbe, hiszen munkájuk során naponta többször rövid időre kiszállnak az autójukból egy-egy rendelés átadásakor. Tovább drágultak az új lakások Budapesten, az átlagos négyzetméter ár már a 2 millió forintos lélektani határt közelíti. Az idei első negyed év végére 1,9 millió forint fölé emelkedett az újépítésű fővárosi otthonok négyzetméterenkénti átlagára, ami 8%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A jelentős budapesti áremelkedés miatt a befektetők számára egyre érdekesebbé válhatnak a környező országok nagyvárosai is. Bukarestben például az új lakások átlagos négyzetméterára az első negyed évben még az 1,3 millió forintot sem ért el, annak ellenére, hogy a román fővárosban egy év alatt több mint 10%-kal emelkedtek az árak. Lengyelország nagyvárosai között is jelentős különbségek vannak. A legdrágább Varsó, ahol március végére megközelítette az 1,7 millió forintot az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára. Poznánban ugyanakkor még 1,2 millió forint alatt maradt az átlag, így több 100 000 forintos különbség lehet egy budapesti és egy lengyel nagyvárosi új lakás négyzetméter ára között. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy külföldi lakás megvásárlásánál önmagában az alacsonyabb vételár nem jelenti azt, hogy az ingatlan jobb befektetés is lesz. A várható bérleti díjak mellett az adózási és jogi környezetet, a fenntartási költségeket, az árfolyam kockázatot és az adott város ingatlan piacának hosszabb távú kilátásait is érdemes figyelembe venni. Budapesten is folytatódik ősszel az Országos Kamarai Beszállítói Program, amelynek célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a meghatározó nagyvállalatok között. A fővárosi rendezvényt október 22-én tartják, ahol személyes üzleti tárgyalásokra és új beszállítói kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyílik. A programra elsősorban a járműipar, a feldolgozóipar, a fém- és műanyagipar, a gépipar, az élelmiszeripar és az elektronikai ágazat vállalkozásait várják, de más területekről is lehet csatlakozni. A résztvevő cégek már a rendezvény előtt kapcsolatba léphetnek a nagyvállalatokkal és egymással egy üzleti partnerkereső platform segítségével, így előre megtervezhetik a számukra a legfontosabb találkozókat. A személyes tárgyalásokra külön fel is készítik a vállalkozásokat. A rendezvényt megelőző héten egy órás online programot tartanak, ahol tapasztalt nagyvállalati beszerzők adnak gyakorlati tanácsokat, többek között arról, hogyan is érdemes bemutatkozni és mire figyelnek a cégek egy lehetséges új beszállító kiválasztásakor. Az őszi fórumsorozat 6 várost érint, szeptemberben Békéscsabán, októberben pedig Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron rendeznek majd találkozókat. A program a tavaszi események tapasztalataira épül, amikor 7 helyszínen 89 nagyvállalat és több mint 1600 beszállító vett részt, és összesen csaknem 3300 üzleti tárgyalást tartottak. A budapesti eseményre és a többi őszi rendezvényre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Országos Kamarai Beszállítói Programjának oldalán lehet jelentkezni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharai por is érkezik. Javulhat a közbiztonság Budapesten. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
0: Időjárás.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. We'll be right back.

0: Mati.
1: Hey, this is Darren from We Are Messengers, and this is the story behind our song, God You Are.
2: Because that's just the kind of God you are.
1: God You Are tells the story, the most magnificent...
3: A God You Are című dalunk egy csodálatos történetet mesél el, mégpedig a világ legcsodálatosabb történetét. Összefoglalja az összes evangéliumot, és egy olyan Istenről beszél, aki a tökéletes, bűntelen fiát küldte el, hogy te és én megnyugodhassunk és bűntelenek lehessünk. Hihetetlen, hogy Isten kegyelméből tanúi lehetünk Jézus munkájának.
1: He is.

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgyszólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kétesérű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
1: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharai por is érkezik. Javulhat a közbiztonság Budapesten. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
1: Időjárás.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
7: Napos száraz idő várható pénteken a hőség mellé, szaharai por is érkezik, ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket a Közlekedési Múzeum rendezvényén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarusz lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetoválás, kitűző készítés, óriás társasjáték és kisautópályai építés is várja őket.
0: Időjárás.
7: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna. Budapest Update.
8: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Már is tartol a csütörtök reggeli Budapest Update, én István Dániel vagyok. Augusztus 27-e van egyébként, úgyhogy mindjárt nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán mondom, hogy mi mindent olvastam a főváros kapcsán, sok mindenről lesz szó. Például lélektani határ szélén a budapesti lakások négyzetméter ára, nem sokára elmondom, hogy a szakértők szerint hol érdemes befektetni, illetőleg majd arról is lesz, hogy forgalomkorlátozás lépett életbe a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait. 214 éve született Szemere Bertalan miniszterelnök író a mai napon, teljes neve Szemerei Szemere Bertalan, de Genere Huba. 181 éve született Lechner Ödör építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője, a magyar stílusú szecesszió úttörője. 108 éve látott napvilágot Mészöly Dezső, kossuth-díjas író, műfordító, irodalomtörténész. Mészöly 1946 és 59 között a Nemzeti, illetve a Madách Színházban dolgozott, mint dramaturg. 1963-tól 15 éven át volt a Magyar Televízió munkatársa. Shakespeare és Molière fordítójaként alkotott maradandót. 1992-től a TV Lyukas Óra című irodalmi műsorát vezette, a Magyar Művészeti Akadémia tagja 1992-től haláláig. 96 éve született Galgóci Erzsébet kossuth-díjas író, szintén a mai napon. Ő az 50-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-ben szabad foglalkozású író lett. Legismertebb művei a Kinek a törvénye, a Pókháló, a Közös bűn, a Közel aki és a Törvényen kívül és belül, valamint a Vidravasz. Az egyik legnépszerűbb magyar írónő, háromszor kapott József Attila díjat. 93 éve született Hámori Jenő, olimpiai bajnok kardvívó. Hámori a budapesti haladás versenyzője volt, az 1955-ös VB-n, majd az 56. évi Melbourne-i olimpián tagja volt az aranyérmes kard csapatnak. A Melbourne-i olimpia után tekintettel a magyarországi forradalom idején kialakult helyzetre, sok társához hasonlóan nem tért haza, és az Egyesült Államokban telepedett le. New Orleansban élt, biológus professzor, de a városi vívóklubban is tevékenykedett. 85 éve Budapesten született Konrád János olimpiai bajnok, vízilabdázó, mesteredző és állatorvos. Pályafutását 1956-ban a BVSZT-nél kezdte, aztán később a Budapest Honvéd, majd a Vasas Izzó, 76-tól 77-ig az OSC játékosa volt. Tanulmányait közben az Állatorvos Tudományi Egyetemen és a Testnevelési Főiskolán végezte. 125-szörös válogatott, tagja volt kétszer az Univerziádé győztes, az Európa-bajnok, kétszer az olimpiai bronzérmes, és 1964-ben Tokióban az olimpiai bajnok csapatnak. 81-től 83-ig Kuvaitban dolgozott. A női válogatott szövetségi kapitánya volt 1984 és 89 között, 90-től a férfi válogatott szövetségi kapitánya, a mesteredzője volt. 2014-ben hunyt el. Testvére Konrád Ferenc szintén olimpiai bajnok vízilabdázó volt. 41 éve hunyt el Zsoldos Imre, trombita művész, zenekarvezető. Zsoldos a hazai tanulmányok és a külföldi tapasztalatgyűjtés után 1948-tól a Magyar Rádió tánczenekarának, majd a tánczenekar tagjaiból alakult Stúdió 11-nek volt tagja, szólistája, a zenekarvezetője. Virtuóz hangszertudását szóló nagylemez, valamint együttesével közös nagy és kis lemezek őrzik. 158 éve hunyt el Mak József, aki 1948-as forradalom idején a Honvéd tüzérség egyik szervezője volt. Tüzérkiképző és ütekparancsnok volt, harcolt a Pákozdi és a Nagyszombati csatában. Egyik védője volt Komáromnak, majd annak feladása után elhagyta az országot. 1851-ben egy nem elég alaposan álcázott illegális függetlenségi szervezkedést vezetett, amelyet azonban a császári rendőrség felfedett. Ma elkezdődik a melegedés, a maximumok 30 fok körül várhatóak, csapadékra nem kell számítani, de a napsütést gomoly felhők zavarhatják. Sok mindenről lesz szó a Budapest Update-ben. A programajánlatok mellett például majd arról mesélek, hogy lélektani hatás szélén a budapesti lakások négyzetméter ára megvan, hogy hol érdemes befektetni, illetőleg forgalomkorlátozás lépett életbe a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat is érinti. Mindezekről lesz bővebben szó hamarosan itt a Budapest Update-ben. Good day.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is a budapesti aktualitásokat. Lélektani határ szélén a budapesti lakások négyzetméter ára. A fővárosban az idei első negyedév végére 1,9 millió forint fölé emelkedett az új lakások négyzetméterenkénti átlagára, 8%-kal meghaladva a 2025 március értéket. A Bukarestben vagy a lengyel nagyvárosokban tapasztalható a budapestinél alacsonyabb új lakás négyzetméterárak felkeltetik a magyar vevők érdeklődését is, ám fontos, hogy egy külföldi ingatlan befektetés sikerét nem kizárólag a vételár és az elérhető bérleti díj határozza meg, számolt be mindenről az index.hu. Mivel a budapesti új lakások négyzetméterárai lassan elérik a 2 millió forintot, befektetésre csábítónak tűnhet Bukarest. A bruttó átlagár még úgy sem ért el ott az 1,3 millió forintot, hogy éves összevetésben bőven 10% feletti drágulás történt. A lengyel ingatlanpiac meghatározó nagyvárosai közül a főváros számít a legdrágábbnak. Az új építésű otthonok szerkezetkész állapotokra vonatkozó forintra átszámított átlagos négyzetméter ára március végére Varsóban megközelítette az 1,7 millió forintot, miközben a poznani átlag 1,2 millió forint alatt maradt, ezért ha valaki külföldi befektetés szeretne, ezekben a városokban érdemes kutakodnia. Közben forgalomkorlátozás lépett életbe hétfőn a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti. A várhatóan 6 hétig tartó munkálatok szakaszos sávlezárással járnak, ezért az érintett útszakaszon különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A munkálatok a közlekedési és beruházási minisztérium beruházásában megvalósuló déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak. A Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításához kapcsolódó munkálatokat végzik a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad. A kivitelezést a tervezethez képest egy héttel korábban kezdte el a kivitelező annak érdekében, hogy a közlekedés szempontjából legkritikusabb szakaszok minél hamarabb elkészüljenek, és mérsékelhető legyen a forgalomra gyakorolt hatása az iskolakezdést követő időszakban. A közlekedőknek a korlátozás miatt különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, a Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják a szakemberek. A most kezdődő munkálatok a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak, amely Budapest és a hazai vasúti hálózat egyik legjelentősebb vasúti beruházása. A projekt keretében Keremföld és Ferencváros között közel 3,8 kilométeren teljesen megújul a vasúti infrastruktúra. A meglévő két vágány átépítése mellett új, harmadik, egyes szakaszokon pedig negyedik vágány épül. A beruházás részeként új vasúti megállóhelyek létesülnek Nádorkertnél és Közvágóhídnál, továbbá vasúti hidak átépítésére és zajvédelmi fejlesztésekre is sor kerül. A fejlesztés célja, hogy jelentősen növekedjen a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés kapacitása, sűrűbbé és kiszámíthatóbbá váljon a vonatközlekedés, ezáltal pedig csökkenjen a budapesti közúthálózat terhelése. A korlátozással járó munkálatok idejére a beruházó és a kivitelező is a közlekedők türelmét és megértését kéri. Közben számos szabályszegésen értek egy budapesti sofőrt a rendőrök, a készenlétisek egy 44 éves budapesti sofőrrel szemben intézkedtek még augusztus 20-án. Autójának lejárt a műszakia, nem kötött kötelező felelősségbiztosítás sem, eltiltották a vezetéstől, körözték, és még a mobilját is kézben tartotta útközben. A készenléti rendőrség debreceni osztályának egyik egysége augusztus 20-án rendezvénybiztosítási feladatokat látott el a fővárosban. Kora délután a járőrök egy bizonytalanul haladó autósra figyeltek föl a Hungária körúton. Közelebb érve látták, hogy telefon tart a kezében és folyamatosan nyomkodja. Mikor leintették, a sofőr kiszállt és a közeli benzinkút felé futott. A járőrök utolérték, igazoltatták, majd átvizsgálták a ruházatát. Kiderült, hogy bevonták a jogosítványát, és 2 évre el is tiltották a vezetéstől éppen azért, mert korábban is eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. A rendszerből azt is megtudták, hogy körözik a 44 éves budapesti férfit tartózkodási helyének megállapítása véget. A gépkocsi ellenőrzése során a rendőrök megállapították, hogy lejárt a műszakia 2022. novemberében, ráadásul a sofőr kötelező felelősségbiztosítást sem kötött rá, így hivatalból ideiglenesen kivonták a forgalomból. Szombaton 1000 ember csobbanhat Budapest belvárosában a Dunába. Jön ugyanis a generáli OVT Duna átúszás. Közeleg a nap, amire évek óta várnak az úszás és a Duna szerelmesei. Augusztus 29-én 1000 ember kelhet át a vízen Pestről Budára. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek tájékoztatása alapján a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a versenybiztonsági lebonyolítását, sőt az átlagosnál kedvezőbb és kiszámítható feltételeket teremt. A sportesemény ideje alatt teljes hajózár lesz a folyó belvárosi szakaszán. Új lendületet kap egyébként a legendás sportesemény, néhány éves szünet után a generáli dunátúszás ismét lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozók edvűek átkeljenek a folyó belvárosi szakaszán. Aki próbálta már, hogy milyen érzés belecsobbanni a vízbe a Corvinus Egyetemnél, majd a BME előtt célba érni, az bizonyára nem feledi az élményt. Idén kiemelkedően jó vízminőség és kifejezetten kellemes vízhőmérséklet várja majd az úszókat a nem túl hosszú, mindössze 500 méteres távon. A Duna alacsony vízállása az átlagosnál lényegesen kedvezőbb és kiszámítható feltételeket teremt. Sekély víztől vagy mederérintéstől nem kell tartani, hiszen a belvárosi mederszakasz mély és rendszeresen kotort. A szakemberek által kijelölt és biztosított folyosón az örvények nem jelentenek érdemi kockázatot az úszók számára. Az úszók egyesével rajtolhatnak el a mobilpontoknál 10.30 és 13.30 között. A biztonságról teljes hajózási zárlat gondoskodott a szakaszon, amelyet a vízirendészet 3 kísérő hajóval biztosít. A Budapesti Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidéket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egésznapos eseményekkel várja a közönséget. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén egy vadonatúj jegytípussal várja azokat, akik új kedvencek érdekességek után kutatnának. A napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban. Ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb eset. És olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estére elsétálnánk. A jeggyel 17 óráig kell belépni a rendezvényre, utána azonban nem kell sietni sehová. Aki belépett, akár zárásig maradhat, így a délutáni kóstolósból könnyen lehet koncert, naplementés, kocintás vagy egy hosszúra nyúlt fesztivál este. Újabb programajánlatok érkeznek hamarosan.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, javulhat a közbiztonság Budapesten. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolytatja az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, közt 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Héb, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória. Pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig budai, erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne. Egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, felléptől többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtérjátékok és mászófali szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápatér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúros épületeket. Ha a korabeli polgárvárosnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból, az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton és környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők, Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiótechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt. A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után okafogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt település közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár a sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű város részének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más faluhoz hasonlóan ezt is feldúlták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem ért el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő Logod, nem nehéz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a Logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel is, majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellért hegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi Oppidum. Az Oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített, városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett, a nevét viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő erabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, lakosság, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a harmadik századig. A végére pedig irány Újbécs. Ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Újbécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak.

0: volt helyén.
1: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
2: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: És bedobta.
6: 180. Ez kihagyhatatlan élmény.
5: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk.
4: Reklám hangzott el.
11: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, javulhat a közbiztonság Budapesten. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolytatja az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán, az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak.
0: Időjárás.
11: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával.
12: A 98.6 Manna FM.
3: Minden hétköznap reggel 8-tól.
12: Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Nyelvtanulásról és a nyelvtudás használatának a hibáiról, illetve arról beszélgetünk majd vendégemmel, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, hogy miért nem merünk beszélni. Hol van ez a botlás, ami megakadályozza azt, hogy mi jól tudjunk működni az angol nyelven, ami ugye most már mondhatjuk, hogy alapvetés a világban. Szia Andrea, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Na induljunk a kályhától, legeleje. Mi az, hogy nyelvi kócs? Miben más egy olyan nyelvtanár, egy olyan angol nyelvtanár, mert most azért beszéljünk az alapnyelvről, ami gyakorlatilag mondhatni, hogy világszinten alapnyelv az angol, aki nyelvi kócs is egyben?
2: Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát a nyelvtanár és a nyelvi kócs között talán annyi a különbség, hogy a nyelvtanár az önmagában csak magával a nyelvtanítással, oktatással foglalkozik, és a nyelvi kócsnak pedig az a szerepe, hogy tudja oldani még azokat a gátlásokat, rossz beidegződéseket, amelyek hátráltatni tudják a tanulók nyelvi fejlődését. És sajnos a magyarok elég sokan küzdenek olyan rossz beidegződésekkel, amelyek tényleg vissza tudják tartani a fejlődésüket. Mit értek ez alatt? Tehát például nagyon sokan azért nem mernek megszólalni angolul, vagy akármilyen más nyelven, mert félnek a hibázástól. És ugye ez sajnos a rossz oktatási rendszerünknek a hibája is, hogy egészen gyerekkortól kezdve azt nevelik belénk, hogy a hibázás az egy bűn. És ugye ha hibázol, akkor téged azért akár meg is szégyeníthetnek. És ugye így növünk fel, ezt visszük tovább, és ugye pedig a hibákból kellene, hogy tanuljunk, mert egy nyelvet nem lehet hibázás nélkül elsajátítani, pont abból jön elő, hogy mi az, amit még javítanunk kellene, mi az, amit még gyakorolnunk kellene. Tehát ez egy természetes velejárója a nyelvtanulási folyamatnak. És ugye például a nyelvi kócsnak az is a szerepe, hogy ezt a gátlást oldja. Tehát én például olyan módszerrel dolgozom, hogy soha nem javítom, amikor beszédszituációban van az adott tanuló, mert nem akarom ezt a gátlást tovább erősíteni, hanem jegyzetelek, és amikor vége van annak az adott szituációs beszédblokknak, akkor utána már egy külön etap keretében foglalkozunk a hibákkal. Tehát egyrészt hagyom, hogy kommunikáljon, mert ugye a kommunikáción van elsődlegesen a hangsúly, tehát ne érezze ezt a gátlást, hogy úristen, most rosszul mondtam valamit, és akkor mit gondolnak majd rólam, hanem hagyom ezt a folyamatot, hogy tényleg érezze azt, hogy a beszéden, a kommunikációban az elsődleges fókusz, és utána egy külön helyzetben már a hibákra fókuszálva, akkor azokat is megnézzük, és természetesen javítjuk, mert ugye abból fog tudni később fejlődni. Tehát például a nyelvi kócsnak ez is a szerepe, de egyébként rengeteg olyan rossz beidegződés van, csak mondok kettőt, hogy nincs nyelvérzékem, én már annyi mindent

0: próbáltam, és nekem ez nem
1: öreg
0: működik.
1: Vagyok már ehhez.
0: Igen, ugye? Igen, és ezeket nagyon szépen lehet coaching eszközökkel felszíre hozni és oldani.
1: Mondd, Andi, hogyan lehetséges az, hogy a nyelvtanuláshoz szükség van a lelkünkre is? Mert az alapján, amit te most elmondtál, számomra ez azt jelenti, hogy egy nyelvi coach nem csak az agyunkat tanítja a nyelvtanulásra, hanem a lelkünket és a pszichénket is trenírozza arra, hogy azt a tudást aztán merjük működtetni.
0: Pontosan, tehát én sokszor mondom, hogy egy nyelvet tanítunk, akkor nem csak nyelvtanárok, oktatók vagyunk, hanem egyben terapeuták is, mert rengeteg olyan dolog előjön, amivel muszáj szembesülnünk, és hogyha ezeket a faktorokat nem oldjuk a tanulás során, akkor tényleg nem tudunk egyről a kettőre lépni. Tehát például visszatérve erre a rossz beidegződésre, volt olyan tanítványom, aki azért jelentett beteget a munkahelyén, mert annyira félt a meetingen való szerepléstől, és gört, tehát ő szinte szó szerint fizikális gyomorgörcsöt érzett, és el akarta kerülni ezeket a helyzeteket, és nem azért, mert nem volt meg egy stabil középfokú nyelvtudása, tehát rendelkezett a megfelelő nyelvi alapokkal, szókincsel, hanem annyira stresszelt azon, hogy mit gondolnak a kollégái, mit gondol a főnöke arról, ahogy ő beszél. És ugye ezt muszáj oldani, mert egyébként akkor nem fog tudni, tényleg nem tudja magából kihozni azt a tudást, amivel rendelkezik. És ugye erre jó egy biztonságos környezet, ahol biztonságban gyakorolhat, felkészülhet olyan szituációkra, olyan üzleti, ugye üzleti angol nyelvoktatásával foglalkozom elsődlegesen, tehát olyan üzleti szituációkra, ahol azokra az éles helyzetekre, ahol tényleg már meg kell mutatnia magát, és hogyha ezt egy biztonságos környezetben már előre be tudja gyakorolni, föl tud készülni rá, akkor abból a sikerélményből már egy magabiztosabb állapotba kerül, és már sokkal jobban mer utána egy ilyen éles helyzetben is megszólalni.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coach, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítója. Ugye az üzleti angolról is beszélünk majd, de most már ez alapján, amit Andi elmondott, egy kicsit beszélnünk kell a következőkben a language shamingről, hogy jól gondolom-e én azt, hogy ez is létezik, mint a body shaming, vagy a mom shaming, ami ugye sajnos nagyon erőteljesen jelen van az életünkben, csak egy mondatban jól gondolom, hogy ez létezik?
0: Igen, abszolút, jól látod, és ugye ez pont ezeknek a következménye, amikről itt most az előbb is beszélgettünk, hogy nagyon sokan úgy élik meg azt, hogy ők nem, valamit nem csinálnak jól, és hogy ez egy fajta szégyen, ez egy bűn. És ugye ezt kellene levetköznünk, de sajnos a magyar oktatási rendszer nem ad erre túl nagy optimizmust, mert sajnos nem megfelelő módszerekkel tanítják az angol nyelvet még a mai napig.
1: Hát a mai napig ez a frontális oktatási rendszer megy, és sajnos a megszégyenítés Magyarországon a mai napig nagyon gyakori, és nem csak az iskolákban, hanem mondjuk akár egyébként egy-egy nyelvoktatásnál is előfordul és hallani ilyesmit. Hamarosan folytatjuk tehát a beszélgetést Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coachsal, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítójával. Érdemes lesz figyelni.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: A 98.6 Manna FM-en.
2: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a tárgyai magabiztosan mentor program alapítója, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon miért nem merünk megszólalni angolul, miért van bennünk a szégyenérzet, mitől félünk, és hogyan lehet ezen segíteni, hiszen azért létezik már olyan egyedi oktatási módszer, amivel pont ezen lehet egy kicsit, és aztán pedig egyre nagyobbakat segíteni, hogy az ember megmerjen szólalni. Ahogyan mondjuk az olaszok imádják, még ha valaki tele hibával megszólal, imádják, aki megszólal a saját nyelvükön, és valljuk be, mi is szeretjük, amikor valaki Magyarországra jön. Tök mindegy, hogy milyen nyelvtannal beszél, jól használja a szavakat, hogyan ragoz, megszólal magyarul, és szeretjük, mert az anyanyelvünkön megszólal, és gyakorlatilag a világ második anyanyelve, mondjuk úgy, mindenhol majdnem már az angol.
3: Igen, pontosan. Ugyanezeket a dolgokat szoktam én is hangsúlyozni, amikor arról beszélünk a tanítványaimmal, hogy nem az a fontos, hogy mennyit hibázol, hogy milyen hibákat ejtesz, amikor beszélsz. Ott az a lényeg, hogy az angolt, mint kommunikációs eszközt, az információ átadására szolgált, és ha akár kézzel, lábbal is, de mondd el, magyarázd el, hogy mit szeretnél átadni, és nem azon múlik, hogy mennyi nyelvtani hibát csinál valaki, mennyire választékos, szofisztikált kifejezéseket használ, mert sokszor, ha sokat gondolkodik valaki, és ugye ez egy tipikus helyzet szokott lenni, hogy annyira át akarja gondolni, hogy mit mond, és az mennyire helyes legyen, hogy ez megakasztja a folyékonyságot, a gördülékenységet. Tehát a szakadozottá teszi a beszédet, a kommunikációt, és ez egy sokkal nagyobb hiba, mint az, hogy esetleg hány nyelvtani hibát vétett a beszédében. Úgyhogy teljesen egyetértek veled, ezt kellene leküzdeni, és sajnos pont azáltal nem tudjuk ezt megoldani, hogy a mai napig azt látom, hogy az iskolákban, nyelvtanfolyamokon, sőt még nagyon sok esetben magántanárokkal való tanulás során is nem a beszéd fókuszon van a hangsúly, nem a kommunikáció az elsődleges, hanem szavakat magoltatnak a gyerekekkel, szódolgozatokat íratnak, nyelvtani feladatok megoldásával töltik az időt, szövegeket fordítatnak. Ez csak egy része annak, hogy valaki elsajátítson egy nyelvet, de nem ezen kellene lenni.
2: Szituációkba kéne, életszerűen kéne beszélni.
3: Így van. Így van, pontosan, tehát a beszédet kellene úgymond gyakorolni, mert egy hagyományos nyelvórán nagyon kevés idő jut magára a beszédre, és a beszédszerveinket ugyanúgy edzenünk kell, mint akármilyen más mondjuk izmunkat, mert annak is van egy folyamata, és ugye minél jobban, minél gyakrabban kerül valaki bele olyan kommunikációs helyzetbe, ahol tudja használni a nyelvet, egyre magabiztosabban és egyre gördülékenyebben tud utána beszélni. Tehát nem várhatjuk el senkitől, hogy magabiztosan merjen megszólalni, hogyha nem készítették föl erre, nem adtak neki lehetőséget egy stresszmentes, biztonságos nyelvi környezetben, ahol a hibáiból is tanulhat, persze.
2: Andrea, hogy állunk Magyarországon az angol nyelvtudással, és honnan ered, hol a gyökere annak, hogy sokszor borzalmas az angolunk?
3: Igen, hát 2022-es, ez egy legfrissebb Eurostat felmérés szerint Magyarországon a 25 és 64 év közötti magyaroknak több mint a fele, tehát 51,3%-a nem beszél semmilyen idegen nyelvet, ami egy borzasztó statisztika, mert Európában ezzel sereghajtók vagyunk az idegen nyelvtudás terén. Azt hiszem, hogy Bulgária van mai még mögöttünk a sorban. És sajnos sokszor fölhozzák azt az indokot, hogy hát mert ugye a magyar az egy annyira különleges nyelv, teljesen más, mint a többi európai nyelv, elszigetelten létezünk Európán belül, de ez sajnos cáfolható, mert a finnek az egyik ilyen példa, ugye egy nyelvcsaládba tartozunk, és az ottani lakosságnak csupán 7,8%-a nem sajátította egy másik idegen nyelvet. Tehát ez nem lehet az ok, ezért is gondolom azt, hogy másban keresendő. És itt mindig is hangsúlyoztam, hogy én oda vezetem ezt vissza, hogy a hazai nyelvtanítási módszereken kellene javítani, pont amikről az eddigiekben beszéltünk. Uh-huh.
2: Nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. Bárki, aki úgy gondolja, hogy nem merte eddig elkezdeni az angol nyelvtanulást, nem megy neki jól, nem mer megszólalni, öreg hozzá, nehezen megy, na ő mind próbálja meg revidiálni a véleményét, akkor most érdemes lesz nagyon figyelni a továbbiakban is, mert pont arról beszélünk, hogy igenis bármikor érdemes, és kell is nekivágni bátran. Ebben segítségemre van Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a tárgya magabiztosan mentor program alapítója, akivel a következőkben lezárásképpen arról fogunk beszélgetni, hogy bizony léteznek már olyan egyedi oktatási módszerek, amikkel kifejezetten bizonyos üzleti helyzetekre lehet felkészülni angolul. Ezzel folytatjuk.

délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Farkas Andrea a vendégem, akivel az angol nyelvtudásról, az angol nyelv gyakorlásáról beszélgetünk, főleg az üzleti világban, ugye most azokról az egyedi módszerekről, amik már elérhetőek, és amik nagyon gyorsan és könnyedén tudnak segíteni, mondjuk egy-egy tárgyalási szituációban, prezentációnál. Aki ilyen munkára vágyik, vagy ilyen munkára jelentkezett, az különösen figyelje most. Tehát a vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyalj Magabiztos, a mentorprogram alapítója. Andrea, akkor zárásképpen kérlek, mondd el, hogy milyen módszerek elérhetőek már, amik olyan egyedi oktatási módszerrel dolgoznak, amik kifejezetten különböző szituációkra tudják trenírozni nyilván angol nyelv szempontjából az alanyokat.
3: Igen, hát több mint 19 év oktatási tapasztalattal a hátam mögött azt gondolom, hogy létezik olyan módszer, amivel igenis lehet egyébként bármilyen nyelvi helyzetben, de kifejezetten ugye az üzleti nyelvoktatásra fókuszálva eredményeket elérni. Én a mentorprogramon keretében egyébként pont úgy gyúrtam össze ezt az egész módszertant, hogy olyan pillérekből álljon, amelyek mind-mind elősegítik a aránylag rövid időn belüli fejlődést. Ugye ez nagyon fontos egy üzletember, vagy egy gazdasági, vagy akármilyen szakember számára, aki felnőttként már nincs ideje, hogy túl sok időt eltöltsön a nyelvtanulással, de rendelkezik már egy alapszintű nyelvtudással, tehát itt értem ez alatt mondjuk egy ilyen B1-es nyelvi szintet, amire már rá lehet építeni az üzleti készségek fejlesztését. Ez az öt fontos pillér, amire én alapozom, a következő. Az első, hogy mindenképpen személyre szabottan kell megállapítani, hogy mire van szüksége az adott tanulónak. Tehát itt konkrétan ilyenekre gondolok, hogy nem, tehát csak azzal foglalkozunk, ami az ügyfélnek a konkrét nyelvi célja. Tehát ha például prezentációra kell felkészülnie, akkor a prezentációs készségeket gyakoroljuk. Ha egy állásinterjú a cél, akkor az állásinterjú kérdéseket vesszük át, és azokra fókuszálva fejlesztünk. Ha a meetingeken való részvétel az elsődleges a számára, akkor a meeting készségeivel, illetve ugye a szakmai szókincsének a bővítésével foglalkozunk. Ezzel rengeteg időt lehet megspórolni, mert felesleges olyan dolgokat tanulnia, amelyekre lehet, hogy nem is volt, meg nem is lesz szüksége. És hogy ezzel le tudjuk az időt rövidíteni, és rá tudunk fókuszálni arra az adott konkrét üzleti célra, ami neki most a legfontosabb. A második dolog pedig, hogy mindenképpen a beszédre kell fókuszálni az adott órákon, mert olyan tárgyalási helyzeteket kell létrehozni, amelyek segítségével be tudják gyakorolni a tanulók éles tárgyalási és meeting helyzeteket. Egy biztonságos környezetben pedig lehetőség van a gyakorlásra és a hibázásra is. Azt gondolom, hogy a harmadik fontos elem lehet, hogy jó, ha fölmérik a tanulók tanulási stílus típusát is. Tehát, hogy milyen hatékony tanulási technikákkal lehet még segíteni a nyelvtanulást, mert például nem mindegy, hogyha valaki vizuális, ha auditív, vagy ha kinesztetikus tanulási típusba tartozik, mindegyik típusnak más és más hatékony technikái vannak, tehát hatékony technikákkal lehet segíteni a fejlődésüket. Azon kívül azt is vallom, hogy a magolásos szótanulás már nem igazán működik. Nagyon sok jó olyan interaktív felület van, ahol nem csak hogy kifejezéseket, hanem szövegkörnyezetben tudják tanulni, akár mondatok formájában a tanulók a szavakat, és ezáltal nem a rövid, hanem a hosszú távú memóriába tudnak rögződni a szavak. És hát a nyelvi coaching, hogy nagyon fontos, hogy a gátlások is oldva legyenek. Tehát erről is beszéltünk már az elején. Jó, hogyha ki van egészítve egy tanulási folyamat a rossz beidegződések, a nyelvi gátlások oldásával is.
2: Andi, zárásképpen a nyelvi fejlődést hátráltató tényezőket hogyan lehet feloldani? Mert hogy akkor ezek szerint a coachingnak köszönhetően van ebben egyfajta terapizálás is ebben a folyamatban, hogy föl tudjuk oldani azokat a negatív emlékeket, amik esetleg hátráltatják az embert, hogy egyszer már kinevettek, vagy leszóltak, vagy nem sikerült, vagy csoportra hívtak, hogy nem sikerült jól ez a tárgyalás, vagy ez a bemutatkozás, vagy egyáltalán csak egy beszélgetés egy adott közegben, vagy környezetben?
3: Igen, itt jön be az, hogy ez is tényleg egy gyors példát tudok mondani. Volt olyan tanítványom, akinek nem sikerült a nyelvvizsgája, mert nem volt felkészítve a szóbeli szituációra, lefagyott, és ezt úgy élte meg, hogy utána nem mert már ilyen beszédszituációkban megszólalni, és amikor ez előjött, tehát ezért fontos mindig visszatérni arra, hogy mi okozhatja, ha egy ilyen típusú gátlás van az életében, mi okozhatta ezt, és hogyha ez előjön, akkor utána az alapján már tudunk tovább lépni, mert ugye kiderültettük azt, hogy nem volt egyáltalán felkészítve arra az adott helyzetre, és ugye a felkészületlenség hiányából adódóan jött ez a sokkos hatás, és ezáltal, hogy most ezt egy üzleti szituációban is ugyanígy beáll és visszajön ez a fajta érzés, ezt úgy tudjuk oldani, hogy pontosan azokra a helyzetekre, amelyekben neki meg kell szólalnia, ahol teljesíteni kell, azokra trenírozzuk, tehát úgy építjük fel a nyelv tanulási folyamatát, hogy már ezekre az éles helyzetekre föl tudjon tényleg maximálisan készülni, és ott már nem fog egy olyannal szembesülni, mint mondjuk a nyelvvizsgáján, hogy nem tudta, hogy most itt mit kellene kezdenie magával, hanem már tudja, hogy milyen szókincsel, milyen kifejezésekkel. Tehát van a tarsolyában egy olyan fajta gyűjtemény, amivel már tényleg
2: egy kezdőkészlet
3: belépni.
2: Igen.
3: Igen, és utána a sikerélmény az utána tovább lendíti. Tehát utána már később ebből merítkezhet, és ugye tud újabb és újabb helyzetekbe belépni, és ugye ez egymásra épül, ez a hatás, és az önbizalma is előbb-utóbb akkor megerősödik.
2: Hajrá, kedves hallgatók, tanuljunk angolul, merjünk megszólalni angolul, nézzünk filmeket angolul, magyar felirattal, a kedvenc filmeinket sokszor akkor már angol felirattal, aztán már felirat nélkül, és merjünk megszólalni. Ha másképp nem, akkor az ember fürdés közben saját magának szituációs gyakorlatokat is adhat, és előadhat egy-egy részletet egy filmből, aztán elmegy egy nyelvtanárhoz, és ott már akkor sokkal bátrabban tud megszólalni. Ezek persze, amiket csak én mondtam, ötletek a saját életemből, amik bátorítottak engem is arra, hogy merjek megszólalni angolul. Sosem késő elkezdeni nyelvet tanulni, ugye szoktuk volt mondani, hogy minél többet tudsz, annál többet érsz, és ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Hát az angol az most már alapvetés, hogy még egy ember lehessünk. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coachnak, hogy mindezt elmondta, és én nagyon remélem, hogy sok-sok hallgatót tudtunk bátorítani arra, hogy neki veselkedjen akár újra, akár elsőként, és megtanuljon angolul, és megmerjen szólalni angolul. Andrea, nagyon szépen köszönöm.
3: Én is köszönöm, és minden jót kívánok.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
7: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Pályakarbantartási munkálatok nehezítik a vasúti közlekedést Vác és Verőce között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassító jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak.
0: Időjárás.
7: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Mivel az olvasás az egyik legklasszabb dolog a világon, ezért rendre igyekszem könyvajánlóval szolgálni a kedves hallgatónak, és ez most is így lesz. A vendégem ma Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Vele beszélgetünk az új olvasnivalókról, nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is. Szia Kata, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük akkor először a gyerekkönyvekkel, és kezdjük egy kicsit azzal, mielőtt a könyvajánlónak neki mennénk, hogy miért, mit látsz, miért nagyon fontos olvasni, mit látsz mondjuk a ti olvasóitokon, mit látsz a gyerekeken, a szülőkön?
2: Szerintem olvasni egyrészt remek dolog, másrészt pedig egy olyan közösségi dologgá tud válni egy család életébe, aminek egyre fontosabb szerepe kell, hogy legyen az életünkben, hogy egy kicsit kizárjuk a világot, és valahogy mi legyünk. Én a kicsikkel mindig úgy érzem elsősorban, hogy ez egy nagyon intim pillanat, amiben együtt tudunk lenni, amit meg tudunk osztani, amiben tudjuk őket hallani, meg ők tudnak minket hallani, és ebből alakul ki majd később az én nézeteim szerint egy jó gyerek-szülő kapcsolat, aminek ez adja gyakorlatilag a bázisát, vagy ezzel lehet megalapozni.
1: Abszolút, hiszen ugye a gyerek az nem a szavakból tanul, hanem a látott mintát ismétli. Úgyhogy ha példát mutatunk a gyereknek, és látja a gyerek, hogy olvas a felnőtt, olvas a szülő, illetve hogy egy este együtt olvasunk, vagy nem csak este, mondjuk akár délután is, és hagyjuk, hogy ő maga válasszon könyvet, akkor szerintem már nagyon jó úton haladunk. Ahhoz, vagy afelé, hogy a gyerek megszeresse az olvasást, és természetes része legyen az életének.
2: Igen, és ehhez még hozzákapcsolnék két dolgot, hogy egyrészt a gyerekeknek nagyon fontos az ismétlés, hogy ezek a mesék, ezek sokszor hangozzanak el, hogy többször hallhassák, ez ugyanúgy beépíti nekik akár mondatszerkezeteket, és később, amikor felnőnek, az ő nyelvi igényességükhöz nagyon sokat tesz hozzá, vagy azt, hogy értsenek akár bonyolultabb szövegértési feladatokat is. Ezt mind itt tudjuk megalapozni. Azon kívül én, amit még nagyon fontosnak tartok a könyvolvasásban, ami utána történik, hogy beszélgessünk róla. Aha. Mert a gyerekeknek nagyon sokszor már kérdésük ezzel kapcsolatban. Vagy ők valamit másképp látnak, vagy másképp gondolnak, és hogyha ezt ők el tudják nekünk mondani, és mi erre tudunk válaszolni, akkor akár még azt is megkockáztatom, hogy ez a kommunikációnak az alapja. Hogyha van valami közös ismeretünk, ami akár egy könyv, akkor ez alapján tudjunk tovább menni és beszélgetni erről.
1: Hát pláne úgy ugye, hogy egy csomó dolgot meg lehet magyarázni a gyereknek olvasás közben, hogyha esetleg mondjuk olyan mesét olvasunk, amiben régies szavak vannak, vagy egy olyan kifejezés, amit még nem tud, akkor ahhoz tudunk kapcsolni egy megmagyarázó, vagy egy magyarázó történetet is.
2: Abszolút, és ez a szókincsbővítésnek a lényege, hogy később se ijedjenek meg attól, hogyha esetleg egy-egy szót nem ismernek, attól még bátran álljanak neki, és ugyanez van szerintem, amikor idegen nyelven olvasnak, hogy nem az a lényeg, hogy minden szót ismerjenek, hanem hogy ebből le tudják szűrni a lényeget, hogy összefoglalóan tudjanak gondolkodni, látni képekben, történetekben.
1: No, akkor jöjjenek a gyerekkönyvek.
2: Igen, az első, amire gondoltam, annak az a címe, hogy Béka bölcső, és ez egy nagy mondókás és verses könyve legkisebbeknek. Azért mondom,

0: rá, hogy nagy, mert 386 mondóka és vers van benne. Ezek nagy része magyar szerzőktől származik, méghozzá 43 magyar költő műve szerepel benne, illetve népi mondókák, ami szerintem az olvasás és a közös lét első része, amikor ilyen rövid szövegekhez oda tudjuk őket ültetni. Ezt a könyvet Kismati Lechner Zita illusztrálta, akinek én azért szeretem nagyon a vizuális világát, mert egyszerre letisztult, és nagyon, nagyon szép színekkel dolgozik, puhán, de közben mégis egy csomó mindent enged a fantáziának is. Ez egy olyan kötet, ami mellé bátran oda tudnak ülni, akár napközben is a gyerekek, ők maguk is tudják lapozgatni, és amikor már tudnak fejből egy-egy mondókát vagy verset, akkor a kép tudja őket segíteni abban, még jóval-jóval az olvasás előtt, hogy gyakorlatilag viszi őket, vagy vezeti őket át a könyvön. A másik könyv, amit ajánlanék, Minka a kis állatorvos címmel jelenik meg. Ez egy olyan kislányról szól, aki a kert végében lévő kisházba berendez egy állatklinikát. Kéne ismerni azt a történetet, hogy valaki orvososdit játszik otthon, vagy a gyereke, vagy akár ő maga is. Ez a kislány is ezt csinálja, beköltözik ebbe a kis faházba, és beteg állatokat kezd gyógyítani. Mókusokat, madarakat, de hogy ez mindez hogyan lehetséges, hogy egy kislány erre hogyan képes, azt mondom, hogy nézzétek meg a könyvben.
1: Hamarosan folytatjuk a könyvajánlót, a műsor vendége Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Olvasni való kicsiknek és nagyoknak, erről beszélgetünk a mai műsorban, hamarosan folytatjuk.
2: Abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, a műsor mai vendége. Olvasnivaló, könyvajánló, mert hogy olvasni jó, sőt, nagyon fontos is, és a gyerekkönyveknél tettük le a fonalat, úgyhogy folytasd, várjuk szeretettel a további gyerekkönyveket.
2: Én mennék egy kicsit időben előre, és most a kisiskolásokra gondoltam a következő könyvnél, ami generáció nőtt fel ezen a köteten, Lengyel Dénes régi magyar mondák könyvén, ami most, hogy a gyerekek számára picit emészthetőbb legyen, mert ez egy nagyon sűrű könyv, három kötetben jelenik meg. Az első kötet, ami már megjelent, ennek az a címe, hogy Királyok kora, ebben 77 monda van, Honfoglalástól Mátyás királyig. A második kötetnek az a címe, hogy Hősök kora, ez pedig a török kortól egészen 1848-ig viszi a történeteket. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tudunk, meg beszélünk a görög, római mondákról, most is mennyire kurrensen fut mondjuk egy Odüsszeusz történet, de mennyire keveset tudunk a magyar mondák történetéről. Egy-kettő bekerül azért a történelem könyvekbe, de ennél sokkal színesebb és sokkal varázslatosabb ez a világ. Úgyhogy mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik az iránt, hogy mi minden van ebből a magyar néplélekbe, az ebből, ezekből a történetekből ki tudja olvasni.
1: Hogyha haladunk előre az időben, és most a kisiskolásokhoz szóltunk, akkor nyilván már jöhetnek tinik és kiskamaszok, és aztán van egy átmenet, ami már az a könyvtípus, ami a felnőtteknek is nagyon klassz, de a kiskamaszoknak, vagy a fiatal felnőtteknek is nagyon klassz. Mert azért valljuk be, hogy még akár 45 pluszosan is boldogan elolvassuk az Adrian Moll könyveket újra, szóval hogy van egy ilyen típusú átmenet a könyvekben.
2: Sőt, annyira van, hogy az én tapasztalatom szerint elkezdenek a 16-17 évesek, mi úgy fogalmazunk, hogy felfelé olvasni, és veszik le a polcról a felnőtt könyveket, és mi felnőttként pedig sokszor, amikor mondjuk kamasz gyerekünk van, vagy egy-egy olyan dologgal találkozunk, ami mondjuk a mi életünkben nem volt ismerős, nagyon szívesen olvasunk, hogy lássunk valamilyen más csatornán keresztül is rá, erre a korosztályra, erre a generációra, mert azért nagyon nagy léptékű generációváltozások vannak mostanában. Úgyhogy ezek szerintem nagyon szépen összeolvadnak, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy a felnőttek sokszor olvasnak lefelé, a gyerekek meg sokszor olvasnak felfelé, és itt van egy nagyon széles sáv pont ezért, ami közös olvasmánnyá válhat.
1: Igen, további könyvek.
2: Igen, az egyik, amelyiket ajánlanék, ez Mészöly Ágnesnek a Darwin játszma című könyve. Ez egy magyarországi elit gimnáziumban játszódik, főhőse Kata, aki egy jó családi háttérrel rendelkezik, jó tanuló, sportoló, de három barátnőjével összefognak, és úgy döntenek, hogy nekik egy másik osztályfőnökkel jobb dolguk lenne. És elindítanak egy ilyen kamasz hadjáratot az osztályfőnök ellen. Ez nem egy lányregény lesz, hiába lányok a főszereplői, hanem sokkal inkább egy olyan dinamizmust mutat be, ami most azért nagyon látványos az iskolákban, azért mert 20 éve tart talán, amikor megváltoznak a szerepek, hol húzzuk meg a határokat, ki hogyan él a hatalmával, akár vissza, és hogy a tetteknek következménye van. Szóval szerintem rengeteg olyan kérdést feszegelt, és egy csomó olyan dologról beszél, amik most nagyon aktuálisak a mi világunkban, és szerintem nagyon fontos az is, hogy nem megoldásokat kínál, hanem csak korleletet mutat, hogy ezek a tendenciák vannak most. Az és mindemellett egy izgalmas olvasmány.
1: Igen, és nyilván kérdéseket vet fel, ami azért nagyon fontos, mert szerintem a kritikus gondolkodásnak a hiánya az nagyon ingoványos talajra vezeti a fiatalokat, tehát hogyha kérdés nélkül elfogadunk valamit, ugye ez sose vezet jóra egy ponton túl, úgyhogy azért nagyon klassz az, hogyha felvetődnek a srácokban kérdések. Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, a műsor mai vendége, vele beszélgetünk azokról az olvasmányokról, amiket érdemes lesz majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban elolvasni. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Olvasni jó, úgyhogy egy újabb adag könyvajánló itt a Mannán. Most Edinger Kata a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Egy tini könyvvel fejeztük be az előző beszélgetést, várjuk a továbbiakat.
3: Következő könyv erre épül bizonyos értelemben, ez Kertész Erzsi Idegenház című könyve, ami ugyanazt a gondolatot viszi tovább, nagyon a mai kortárs világban játszódik. Egy 50-es éveiben járó influencerről van szó, aki valahogyan belekényszerül ebbe a pozícióban, nem választja, hanem inkább belesodródik az élete, és miután nagyon sikeres influencer, egy tévécsatorna megkeresi, hogy önálló műsort adjon neki. De ez csak a háttértörténet, a valós történet az arról szól, hogy a főszereplő Ivett leköltözik egy barátnőjének a vidéki házába, falura, Pestről, és felkészül erre a változásra. És ez a változás sok irányú felkészülés, van ennek egy külső felkészülése, ahol szembe kell néznie akár magával, a korával, a stílusával, de sokkal inkább felkészülés arra, hogy alkalmas vagyok-e én erre, mit akarok én egyáltalán az élettől. Kicsit egy ilyen önmagával való szembenézés, hogy hol tartok én az életemben, hogyan megyek. Ez is egy nagyon izgalmas nyomozás gyakorlatilag, saját magát próbálja feltérképezni, milyen kapcsolódásai vannak, ezek mennyire fontosak, újak jönnek létre ebben a vidéki magányában, a szomszéd bácsival és nénivel, vagy akár egy kocsmában megismert lent élő művésszel. És ez is egy picit látlelet a mai Magyarországról, de sokkal inkább látlelet saját magunkról, hogy mennyire fontos az, hogy néha megálljunk, nézzünk körül, lássuk azt, hogy miben vagyunk, hol vagyunk, jól vagyunk-e mi ebben. Uh-huh. Mert igazából azt hiszem ez a legfontosabb kérdés, nem is az, hogy hol vagyunk, hanem hogy jól vagyunk-e mi ezzel. És ehhez kapcsolódóan ajánlanék egy külföldi olvasmányt, ami nagyon hasonló tematikát járt be, nagyon más háttérrel. Ez Kate Atkinsonnak a Nagy Takarítás című krimije, ami Jackson Brody esetei sorozatban jelent meg, ez a második kötet, az első a Szent Lányok volt, és ez is úgy tűnik, és valójában az is, mintha egy krimi lenne, egy nyomozás története, az Edinburgh-i színházi fesztiválra érkeznek. Emberek, meg az ott élők párhuzamos történeteknek tűnnek az elején, és aztán szépen lassan, ahogy a szerző összefonja ezeket a történeteket, alakul ki egy sokkal nagyobb kép ezekről az emberekről. Atkinsonról azt fontos tudni, hogy a remek karaktereket épít, egészen különleges figurákat hoz létre, ezek nagyon más hangon tudja megszólaltatni őket, talán ebben más, mint a krimik általában, és itt is az van, hogy hiába mindenkinek más a motivációja, a pénz, a szeretetet keres, vagy menekülne egy helyzetből, oda jutnak, hogy ahhoz, hogy lépni tudjanak, nincs más lehetőségük, mint saját magukkal való szembenézés. És ennek lesz aztán valamilyen következménye, az a tett, amit ők végrehajtanak, és ami összesodorja itt a szálakat.
2: Egy utolsó kérdés, ami egyben egy jó tanács is tőled a hallgatóknak. Kata, hogyan válasszunk könyvet? Hangulathoz válasszunk könyvet, vagy azt a könyvet válasszuk, ami megszólít, és most a felnőttekről beszélek?
3: Szerintem mind a kettő jó. Tehát, hogyha valaki megszólítva érzi magát egy könyvvel kapcsolatban, az is nagyon jól tud működni, akár a borítók alapján is elindulhatunk, mert most már ott tartunk, hogy ez a csomagolás ugyanúgy a része, ez egy tárgy, ami valahogy úgy kell, hogy prezentálva legyen, hogy hozzon abból a hangulatból valamit, ami a könyvben van. Illetve szerintem az, hogy nyári olvasmánynak választunk valamit, egy könnyedebb történetet, vagy akár egy súlyosabb, fajsúlyosabb novellás kötetet választunk, ez legyen nyugodtan a hangulatunk függvénye.
2: Olvasni jó, úgyhogy érdemes csemegézni mindig a könyvek között, a könyves polcon, vagy a könyves boltok polcain, de érdemes akár a barátoknak a könyves polcát is időről időre átnézni. Köszönjük szépen az ajánlásokat, a műsor vendége volt Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Tőle kaptunk néhány jó kis könyvajánlót. Köszönjük szépen az idődet.
3: Köszönöm a beszélgetést.

0: A Manna délelőttben ma a vendégem Schubauer Kriszta, szervezeti kultúrafejlesztő és a Work Happy program kezdeményezés alapítója. Az új kezdetekről és az újrakezdésekről beszélgetünk, buktatókról és azok kiküszöböléséről, hepehupákról és arról, hogy hogyan tudunk újra és újra új életet vagy új életmódot kezdeni, és hogyan tudjuk szépen kijavítani azt, amit mondjuk egy korábbi újrakezdésnél elrontottunk. Jönnek a friss hírek, aztán pedig a vendégem Schubauer Kriszta, szervezeti kultúrafejlesztő és a Work Happy program alapítója.
1: Manna Morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
4: Reklám hangzott el.
7: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, mondta a pénzügyminiszter. Rekordmennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet. Az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassító jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak.
1: Időjárás.
7: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor vendége ma az új kezdetekről és az újrakezdésekről beszélget a Schubauer Krista Szervezeti Kultúra Fejlesztő és Work Happy Program alapító. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Szép felállni.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: A mai műsor vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapítója. És arról fogunk most beszélgetni, hogy miért fulladunk ki, amikor nagy elánnal nekilódulunk. Ugye ez ismerős lehet az évkezdésnél, január-februárban, ismerős lehet a tavaszi nagy kezdéseknél, ismerős lehet a nyár.

0: vannak testi tüneteink, lehet, hogy mentálisan érezzük, leterheltnek magunkat, és akkor úgy gondoljuk, hogy jön egy időpont, vagy egy évszak, vagy bármi, amihez köthető, és szeretnénk egy teljes tabularázát az életünkben, és mindent megváltoztatni, amit addig csináltunk. És hát az a helyzet, hogy ezekkel a nagy elhatározásokkal az a probléma, hogy egy ilyen jó egy-másfél hónap után általában kifulladnak, és nem azért, mert gyengék vagyunk, nem azért, mert nincs kitartásunk, hanem legtöbbször azért, mert rosszul terveztünk. Mert hogy a legtöbb teljesítményt azt ugye próbáljuk ilyen célokban megtervezni, de nem az életminőségünket próbáljuk átgondolni. Eredményt tervezünk, és nem rendszert. Időt próbálunk beosztani, nem energiát. Aha. Ez nagyon másféle szemlélet, ugye, ahogy hozzáállunk az egész életünk átformálásához. Aha. Kicsit, hogyha ilyen nagyon egyszerű példát akarok mondani, akkor az, hogy ilyen nagyon általános célokat jelölünk ki, tehát szeretnék lefogyni, vagy túl nagy célokat tűzünk ki, hogy szeretnék 25 kilót lefogyni, és nem azokat a pici, apró lépéseket kezdjük el magunk elé tenni, amit kellene, amivel el tudunk jutni egy hosszabb távú célig, illetve nem tesszük fel igazán magunkban azokat a kérdéseket, amik arra vonatkoznak, hogy mi is az én belső iránytűm, mi is, amit én gondolok magamról, a munkámról, az életemről, most ebben hogy vagyok, hova szeretnék eljutni, és akkor ha ezek az alapkérdések megvannak, akkor kicsit tisztább lesz az, hogy mi a tervezés, vagy miben szeretnénk változtatni.
1: Uh-huh. Azért nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, mindegyik pont nagyon fontos, de én mindig megszoktam állni, hogyha ilyesmiről beszélgetek valakivel, és nálad ez különösen lényeges, mert különösen jókat szoktunk erről beszélgetni, szóval, hogy amikor azt mondod, hogy feltesszük ezeket a kérdéseket, na most ahhoz, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, a kritikus gondolkodásnak, mint olyannak, meg kell, hogy legyen bennünk. Meg kell lennie bennünk, igen, így helyes. Szóval, hogyha ez nincs meg, akkor nem tudunk kérdezni. Tehát el kell indulnunk önmagunk felé, és látnunk kell azokat a pontokat, hogyha nem is kritizálva fogalmazzunk így, csak látni azokat a pontokat, amin érdemes lenne, és vagy kell változtatnunk ahhoz, hogy az újratervezéseink, vagy egyáltalán a terveink, akármilyen kicsi lépésekre bontjuk is, mert szerintem az nagyon hasznos tud lenni, azok működni tudjanak. Szóval, hogy mennyire képes az ember szembenézni, vagy találkozni önmagával ilyen szempontból.
0: Abszolút meg tudom erősíteni, amit mondasz, mert az egésznek ez lesz az egyik központi eleme, tehát az, hogy mennyire tudok kritikus gondolkodást gyakorolni, mennyire van önreflexióm, mennyire van önismeretem, mennyire merek a tükörbe nézni, és ez szerintem kicsit azzal függ össze, hogy szerintem az egy kultúrjelenség Magyarországon, hogy kicsit kudarckerülők vagyunk. Uh-huh. És talán azért nem nézünk bele a tükörbe, meg azért nem akarjuk magunkat reálisan látni, mert akkor kudarcként éljük meg, úgy érezzük, hogy hibáztunk, hogy amit eddig csináltunk, annak nem volt értelme, és próbáljuk ezt kerülni. Tehát ezeket a mély pontokat mi próbáljuk kerülni. Pedig igazából ugye a mély pontokból lehet feltámadni, mint a főnix madár, uh-huh. De én inkább úgy mondanám, hogy ez a tanulási folyamatnak egy része. Tehát most hol tartok, mi a leltár, mi az, ami elég jó volt, mi az, amin fejleszteni szeretnék. Érdemes az életünket egyébként, van mindenféle megközelítés azon a téren, hogy lehet ezeket a leltárokat megcsinálni. Van, aki ilyen szerepeibe gondolkodva, hogy milyen szerepeket élek meg az életembe, és abban, hol vannak elakadásaim, mi az, ami jól megy, mi az, amiben fejlődni szeretnék. Van, aki más dimenziók mentén, például a munka, az egészség, az, ami az én idő, az, ami a kapcsolati rendszerem, tehát ebbe a négyes dimenzióba gondolja át, de szóval ez mindenképpen kell ahhoz, hogy reálisan lássuk magunkat, és utána feltegyük azokat a kritikus kérdéseket, amik arra kellenek, hogy tovább tudjunk ebből lépni, és tovább tudjunk fejlődni. És ez igazából, ez az egész élet egy ilyen nagy tanulási folyamat lesz, amiben folyamatosan iterálunk, és folyamatosan ránézünk arra, hogy most, ahol tartunk, meg ahol 3 napja tartottunk, meg ahova tervezünk eljutni, azok között mi a kapcsolat, mi az, amit lehetne máshogy csinálni, mi az, amiben lehetne fejlődni.
1: Sobar Kriszta, a műsor mai vendége, vele beszélgetünk újrakezdésről, kezdésről, tervezésekről, holtpontokról, azokról való kimozdulásról,

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor mai vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúrafejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapító, és természetesen folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk, vagyis újrakezdések, kezdeményezések önmagunkkal szemben, önmagunk megismerése és azok a holtpontok, ahol ezek az újrakezdések vagy az új terveink meg tudnak állni, le tudnak fagyni, be tudnak merevedni, és érezzük úgy sokszor, hogy egy nagy zselétortában állunk, mint a Tom és Jerryben a nagy rezegős piros zselétort, és látom a külvilágot, és tudom, hogy mit kéne tennem, de nem tudok mozdulni. Nagyon összetett dolog az, ami az embert lebéníthatja. Mit csináljunk akkor, amikor egy ilyen folyamatban egyszer csak jön egy A holtpont, B egy bukkanó vagy egy visszaesés.
2: Ami szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a pillanatokat meg kell élni. Tehát amit mondtam az előző pár percben, hogy kell a mélyre jutni, és kell átadni magunkat ezeknek az érzéseknek, és ezeket az érzéseket jó, ha egyébként meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, ami miatt holtpontra kerültünk, mi az, ami miatt ez most nem megy nekünk, és ebbe egyébként lehet így kicsit a pocsolyában dagonyázni. A lényeg az, hogy ennek mindig legyen egy időkorlátja, hogy ez ne hetekig, hónapokig tartson, hanem ez egy bizonyos időkereten belül legyen. Ilyenkor egyébként, amikor ilyen bukkanó van, vagy nehézség, akkor ugye az emberek egy ilyen változás görbén élik meg a legmélyebb pontot. És az a jellemző, hogy amikor ugye hagyjuk, hogy nem akarjuk elnyomni ezeket az érzéseket, hanem ezek jönnek, lesöpörnek, sírtünk, dühösek voltunk, depressziósak voltunk, utána előbb-utóbb elkezd egyébként kisütni a nap, és elkezdjük, az agyunk picit elkezd pozitívabban gondolkodni, és ezt a pillanatot kell nagyon élesen megfogni, megragadni, és amiket mondtam, azokat az apró dolgokat elkezdeni csinálni. És ami egy ilyen nagyon érdekes, és a kritikus gondolkodás mellén behoznám, hogy ami nagyon lényeges szemlélet, az, hogy a kíváncsiságunkat azt soha ne hagyjuk el. Ugye ez nagyon érdekes, hogy gyerekkorban van egy ilyen nagyon természetes kíváncsiságunk, mindent fel akarunk fedezni, meg akarunk tudni, és ez valahogy, ahogy növünk, ez egyre sajnos így kiveszik belőlünk. Pedig ahhoz, hogy az életünket, meg azt, hogy hogyan akarjuk a következő 5-10-20 évet, milyen életminőségben akarjunk élni, ahhoz a kíváncsiság a kritikus gondolkodás mellett legalább annyira fontos. Uh-huh. Úgyhogy én még ezt emelném ki.
1: Nagyon fontos ebből a szempontból a kritika is, nem csak a kritikus gondolkodás, aminek egyébként érdemes utána olvasni, mert ez gyerekkorban is nagyon fontos, tehát ezt érdemes a gyerekeknek is megtanítani, az egy másik műsor témája, csak zárójeles megjegyzés, akkor sokkal könnyebb felnőttként ezeket előhúzni, de hogy a kritika megfogalmazása önmagunkkal szemben is nagyon fontos. Tehát, hogy bocsánatot kérek azért, amit most mondani fogok, hogy ne az legyen az első, hogy leszarozom magam, lekicsínlem magam, lesajnálom magam, és azt se hagyjam, hogyha nekem nem működik a negatív kritika engem, az nem ösztönöz, tehát nem az a típusú ember vagyok, aki na majd akkor én megmutatom, hanem engem lefagyaszt, és jön egy kognitív fagyás, és jön egy cselekvési fagyás is. Szóval, hogyha ilyen kritikák jönnek, akkor azokat le tudjam állítani. Hogyan tudom leállítani? Hogyan bánjunk a kritikával? Akár úgy, hogy mi szeretnénk segíteni valakinek a környezetünkben, akin látjuk, hogy változtatni szeretne, de időnként megmerevedik, belemerevedik a helyzetbe, mert megijed a változástól, vagy a következő lépéstől, illetve mi hogyan fogadjuk és hogyan kezeljük határállítással például a felénk érkező kritikát, hogy ne törje derékba vagy keresztbe a változásra való, nem tudom én, vágyunkat, hajlamunkat, vagy egyáltalán az utat, amire ráléptünk.
2: Igen, ugye itt kétféle oldalról jövő kritikát fogalmaztál meg. Az egyik az a mi belső hangunk, ami ül a vállunkon és folyamatosan kritizál.
1: Úgy hívom, hogy a rossz
2: fej. Más.
1: Úgy hívom, hogy a rossz fej.
2: Igen, a rossz zsaru. Igen. Ami mindenkinél más, ugye ezek a saját démonjaink. És igazából én itt azt szoktam mondani, hogy hogy ezeket így reálisan kitenni és kihangosítani, és valahogy a realitás földjére hozni pro-kontra, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, ha mi ebbe a helyzetbe benne maradunk, mi a pro-kontrája, miben tudunk fejlődni benne, tehát hogy ezeket a negatív hangokat kihangosítani, leülni, és ilyen nagyon realistán megválaszolni, és akkor egy picit így elkezdenek ezek a hangok így, hát hogy is mondjam, kimúlni, vagy az erejük elkezd veszíteni. A másik ilyen dolog az az, hogy hagyjuk abba az agyalást, a túlagyalást, mert abban nagyon erősek vagyunk, hogy egy ilyen negatív spirálba beleesünk, és akkor onnantól nagyon végletesen kezdünk el gondolkodni. És ilyenkor jó, hogyha elkezdünk, és itt is ugye bejön az önismeret, hogy ismerjük magunkat annyira, hogy mi az a tevékenység, amivel ki tudjuk magunkat húzni ezekből a negatív spirálokból. Tehát akinek a terápiás vasalás, annak az, aki légzésgyakorlatokat csinál, annak az, aki elmegy sétálni egyet a zöldbe, annak az. Tehát itt fülön kell csípni magunkat, hogy jó, akkor most mással kell foglalkoznunk, és amikor így elkezdjük kiszellőztetni az agyunkat, akkor ez a kritikus én, ez elkezd veszíteni az erejéből. A másik, amit mondtál, a külső elvárások mentén, vagy hogy ki mit szól, ez egy nagyon gyakori dolog, főleg így a közösségi média és egyéb ilyen társadalmi nyomás, ami ezen a témán van, és én sokszor azt veszem észre, hogy egyébként nem is magunk miatt tervezünk új szakaszokat az életünkben, hanem mert van ez a külső elvárás, vagy külső nyomás, hogy mit kéne elérnem, hol kellene tartanom, mások mit várnak el tőlem. Hát ezeket kellene abszolút így a hátunk mögé dobni, mert sose vezetnek jó irányba, és szerintem az egy nagyon lényeges dolog, hogy azt átgondoljuk, hogy mi az, ami a mi saját befolyásolási körünkön belül van, amikor bármi történik, vagy amikor valamit el szeretnénk érni. És mindig azt gondoljuk, hogy ugye a körülmény, meg a külső elvárások áldozatai vagyunk, pedig sokkal több dolgot tudnánk a kezünkbe venni, és sokkal több dolgot tudnánk irányítani, mint gondolnánk. Az, hogy miben mennyi energiát, időt rakunk, mit gondolunk, mi a reakciónk, ezek mind olyan dolgok, amiken mi saját magunk tudunk változtatni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedbe, az, hogy mindegy, hogy belső kritikusunk van, vagy külső, de az, hogy ebben az egész folyamatban a kezünkbe vegyük az irányítást, az már a mi felelősségünk és döntésünk lesz.
1: Schubauer Krisztával beszélgetek az újrakezdési folyamatokról, új kezdetekről, és minden olyan tényezőről, ami ezt segíti, meglöki, megakadályozza, a lefagyásokról, a holdpontokról, hogy ezeken hogyan tudunk túljutni és átjutni, és most beszélgetünk mindenről, ami idáig elhangzott munkahely és szervezeti jelenlét szempontjából is. A műsor vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója. Hamarosan folytatjuk.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Újrakezdés, új tervek, egy új élet, egy életmódváltás, és ezeknek a segítői, illetve a buktatói, erről szól a mai műsor. Erről beszélgetek Schubauer Krisztával, aki szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, és ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy mindazt, amit idáig megbeszéltünk, áthelyezzük egy kicsit a munkahelyünkre. Munkahely, munkavállaló, munkáltató, illetve szervezeti kultúra és szervezeti működés szempontjából ez hogyan néz ki? Ott hogyan tudom renoválni magam? Vagy nyomni egy reszetet?
2: Még egy picit így egyébként visszamennék egy hangyányit az Origóra, okay. Mert utána átvezetem a munkahelyi kérdéskörre. Tehát szerintem az egyik ilyen kulcs dolog, hogy a célok helyett inkább állapotot próbáljunk meg megfogalmazni. Tehát, hogy milyen szeretnék, nyugodtabb, energikusabb, hatékonyabb, hogyha ezeket az állapotokat jól le tudjuk írni, akkor könnyebben tudunk hozzá célokat majd társítani. És amikor arról beszélünk, hogy boldogság, vagy hogy jól lét, vagy szeretném jól érezni magamat, akkor van egyébként már számos ilyen modell, meg gondolati sík, amiben lehet gondolkozni. De az biztos, hogy mindegy, hogy az életünkben vagyunk, vagy a munkahelyünkön vagyunk, az, hogy a pozitív érzelmeket kihangosítsuk az életünkbe, az egy lényeges dolog lesz. És akkor itt mik ezek a pozitív érzelmek? Tehát a hála, az empátia, az együttérzés, a reziliencia, az optimizmus, ezek mind olyan érzelmek, pozitív érzések, amiket valamiért nem látunk meg a mindennapokban. Tehát ez egy nagyon elemi dolog, amit nem csak az életünkbe, hanem a munkahelyünkbe is ugyanúgy tudjuk gyakorolni. Csak valahogy mindig arra áll be az agyunk, hogy ugye félig üres a pohár, és mi az, ami rossz. És a jó mellett meg valahogy elmegyünk. És ez egy olyan dolog, mint hogy a konditerembe lemegyünk, és az izmunkat így elkezdjük edzeni. Ezt is lehet edzeni. Egyszerűen azokkal a napvégi kérdésekkel, hogy akkor mi volt ma jó a napban? Mi az, amiért hálás vagyok? Mi az, amin elmosolyodtam, ami örömteli volt? Mi az, amiben bele tudtam feledkezni? Ami jó érzés volt? Tehát ezekkel az apró kérdésekkel. És akkor azt fogjuk észrevenni,
1: hogy... ezeket tényleg, érdemes összeírni például?
2: Érdemes. Ez annyira érdemes ezzel foglalkozni, hogy nekem van egy 5 éves kisfiam, és vele minden este beszélgetünk erről, és ahogy így a hetek, hónapok alatt látom, ahogy most már magától mondja, az elején semmit nem tudott mondani arról, hogy mi az, ami egy boldog pillanat volt neki, és most már észreveszi, és akár több dolgot is tud mondani. Tehát, hogy erre rá lehet az agyat valahogy húzni, hogy ezt észrevegyük ezeket a dolgokat. Ez az egyik dolog. A másik a kapcsolati fókusz, tehát az, hogy az sajnos egy nagyon fontos dolog, és azt gondoljuk, hogy közhely, pedig tényleg kellene vele foglalkozni, hogy energikus, motiváló kapcsolatokat építeni saját magunk körébe. És akkor itt most lehet, hogy megkérdezed, hogy jó, hát ezt még a családban meg tudjuk tenni, de a munkahelyen ott nem tudjuk ezt kiválasztani. És itt jön megint az önreflexiós kérdéskör, hogy amikor én egy munkahelyen a mikroközösségem, a közvetlen kollégáim, a vezetőim felé próbálok nyitott lenni, pozitív, őszinte, transzparens, és nem azt kapom vissza, akkor tudjam azt mondani, hogy ez valószínűleg nem az a hely, vagy nem a jó hely, ahol vagyok. És ebben tudjak lépni, és ebben ne ragadjak be. Akkor a következő ilyen elem az, hogy mennyire tudok elköteleződni amellett, hogy nem mindig a gyengeségeimre fókuszálok, hanem az erősségeimre, és abban próbálok fejlődni. Hogy mennyire találok értelmes célokat az életembe és a munkámban. Hogy mennyire tudok ugye olyan célokat állítani, amikben tudok hinni, amik elég aprók, amiket el tudok érni, és sikerélményem van, és nem utolsó sorban, hogy mennyire foglalkozom egyébként az életembe a vitalitással, azzal, hogy mit teszek, hogyan sportolok, lélegzek, és még sorolhatnám. Na és ezek együttesen fogják adni azt, hogy egyébként van egy ilyen autentikus boldogságérzetem, egy ilyen jó érzésem, jól létem, ami ugye az életben, meg a szakmai munkában is ugye fontos, és elengedhetetlen, főleg, hogy egy testtel, egy lélekkel éljük az életünket, úgyhogy nincs az, hogy valaki a privát életében le van eresztve, és egyébként belép a munkahelyére, ott pedig kicsattan az erőtől, úgyhogy ezért kell ezt így kicsikét így holisztikusabban, meg komplexebben nézni, és ugye az volt az eredeti kérdésed, hogy mit tudunk tenni, hogyha szeretnénk kicsit a munkába valahogy így, nem is tudom, így felbusztolni magunkat, vagy kicsit így felkraftolni. és hát sok mindent tudunk tenni. Tehát például ugye ezeket, amiket elmondtam, ezeket megpróbáljuk szem előtt tartani. Megpróbáljuk meghatározni ezt a belső iránytűt, amit mondtam korábban, tehát hogy mi az, amit mi várunk az életünktől, mi az, amit várunk a munkánktól, ahol vagyunk, az egyébként ebben a keretrendszerben ezt támogatja ezeket a elképzeléseket, vagy sem. Ne éljük az életünket robotpilóta üzemmódban, hanem higgyünk abban, hogy tényleg tudunk dolgokon változtatni. Ugye a pozitív pszichológia alapjai, amiről már korábban beszéltünk, az empátia, a reziliencia, az, hogy megpróbálunk az itt és mostba lenni, megpróbálunk hálásak lenni, ugye ezek olyan dolgok, amiket mondtam, hogy érdemes napi szinten gyakorolni, de nem csak otthon, hanem a munkahelyünkön egyaránt. Az, hogy megpróbáljuk megismerni a saját motivációs faktorainkat a munkába, és ezt kicsit proaktívan menedzselni, ez szintén egy ilyen tényező tud lenni. Hogyha látjuk tisztán azt, hogy egyébként a heti munka során melyek azok a feladatok, amelyek energiát adnak, amiben kicsit flow-ba vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy pozitív hatást érünk el vele, vagy látjuk a munkánk végeredményét, hogyan tudunk ebből esetleg többet csinálni, vagy ha ez nagyon fel van borulva, és a munkánk 80%-a az abból áll, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiben nem lejjük örömünket, vagy nagyon terhes, akkor ugye érdemes elgondolkodni, hogy jó helyen vagy. Fontos tényező a monofókuszing, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert mindenki ugye multitaskol, és mindent csinál 5 dolgot egyszerre, pedig nagyon leterheli az agyunkat, és nagyon leterheli a közérzetünket is, úgyhogy a munkába is érdemes egy dologra fókuszálni. Ha az megvan, utána a következőre ugrani. Ezek mind ilyen olyan taktikák, amivel tudjuk a jobb érzésünket, és esetleg az újratervezésünkben tud segíteni, hogy kicsit más szemléletben nézzünk a munkára és a mindennapokra.
1: Mit tehetünk összességében, és most összefoglalóként annak érdekében, hogy bármilyen tervünk is van, és elkezdjük megvalósítani, az lehetőség szerint sikerre vihető legyen. Hogyan kezeljük a hepehupákat, hogyan kezeljük a fagyási pontokat, hogyan kezeljük magunkban az ijegységet, vagy a változásra való vágyakozás mellett a változástól való félelmet?
2: Jó sok kérdés.
1: Azt gondolom, hát útra valóra. Ahol gondolod, onnan szemezges.
2: Igen. Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb nulladik kiinduló pont az az, hogy a következő időszakban, vagy attól függően, hogy épp hol tartunk, milyen emberré szeretnénk válni, milyen minőségű életet szeretnénk élni. Tehát ennek a nagyon konkrét megfogalmazása nem csak az életünkkel, hanem egyébként a munkákkal kapcsolatosan ez egy fontos kiinduló pont. Tehát ez lesz a belső iránytűnk, ez lesz az, amivel meg tudjuk azt nézni, hogy amit az életszemlélet, tehát amit az élettől várunk, és a munkaszemlélet, amit a munkától várunk, ez a kettő koherense kiegészíti egymást, vannak-e ellentétek vagy sem. Ez fogja így azt a belső iránytűt adni, amivel jól el fogunk tudni navigálni, amiben látjuk, hogy akkor mi a következő lépés, mi az, amiben fejlődnünk kell. Ugye itt már említettük ezt a kritikus gondolkodást és a kíváncsiságot, ezt a két dolgot mindenképpen visszahoznám és kiemelném, hogy ezt csak akkor tudjuk megtenni, és akkor tudunk igazán leltárazni, hogyha őszinték vagyunk saját magunkkal, az érzéseinkkel, azzal, ami nem megy, ami eddig nem sikerült, és ugye itt nagyon fontos, hogy csak saját magunkra koncentrálva, és nem arra, hogy a külső társadalmi elvárás, vagy a szűk családi kör, vagy a barátok mit mondanak, hanem csak is azt figyelembe venni, ami nekünk fontos, és amit mi szeretnénk elérni. Aha. És talán az az egy kérdés, hogy mi az az egy dolog, amit idén, vagy most szeretnék elengedni, hogy könnyebb legyen az életem, ha ezt már meg tudjuk válaszolni, akkor szerintem már előrébb jutottunk. És hogyha pedig hullámvölgybe indulunk, akkor ott volt az a gondolat, amit most visszahoznék, hogy lehet hullámvölgybe lenni, lehet elhasalni, ez a tanulási folyamat része lesz, engedjük, hogy ezek a negatív érzések is elhatalmasodjanak, mert amikor ezeket engedjük, és nem elfolytani próbáljuk, akkor utána kezd majd kitisztulni az ég, és utána kezdünk el tudni egy másabb minőségben élni, az iránytünknek megfelelően. Úgyhogy én ezeket a dolgokat emelném ki.
1: Kriszta, köszönöm szépen, ez nagyon-nagyon sok segítség, és nagy segítség, úgyhogy akinek nem sikerült az elejétől végig hallgatni a beszélgetést, nyugodtan ugorjon föl a Manna honlapjára, és a hallgassa vissza fülecskére kattintva megtalálja a Manna délelőttben ezt a beszélgetést is. A vendégem volt Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója, az új kezdetekről, a váltásokról, az életmódváltásról, az ezt akadályozó tényezőkről és azok leküzdéséről beszélgettünk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: 98.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Nevezz személyesen a General Night Run Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a General Night Run Budapesten.
6: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
7: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
3: Reklám hangzott el.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós a Káni pályaudvarnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely tegnap a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak, köztük 2 magyart is. A száműzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Több civil áldozata is van a csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz légicsapásoknak. Lakóházak, oktatási intézmények, infrastruktúrális létesítmények és iparvállalatok épületei kaptak találatot Ukrajna különböző régióiban, köztük Hersonban, Dnipropetrovskban és Odesszában. Hersonban egy kerékpározó férfi mellett csapódott be egy drón, a repeszektől halálos sebesülést szenvedett. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Cannes pályaudvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérültek, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nincs magyarázat az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látókörében. A gázolás egy szórakozó hely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekmény.
1: Időjárás.
8: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Chris Stapleton és a Bad Ass I Used To Be, ezt fogjuk most meghallgatni, ami pedig a dalnak a történetét illeti, amiről most már előre szólok, már mint a dallal kapcsolatban, hogy ez egy annyira vagány, olyan dögös, olyan erőteljes dal, amit, hogyha meghal az ember, egyre csak azt érzi, hogy oké, nem hagyom magam, oké, felállok, felhangosítom a rádiót, és innentől kezdve másképp lesz, innentől kezdve visszatérek ahhoz a maghoz, ami bennem van gyerekkorom óta, a vagány, szemtelen, őszinte gyerekhez. Az, aki mertem lenni, akinek kéne lennem. Ilyen a dal, ilyen egyébként maga Chris Stapleton is, ami pedig az életét, az ő történetét illeti, hogy mikor is kezdett az ő csillaga emelkedni, hát mondhatjuk egy katapultálásnak az ismertség és a sztárság felé, és ez akkor történt meg, amikor volt egy közös előadása Justin Timberlake-kel 2015-ben a Country Music Association díjkiosztóján, és akkor egyébként be is zsebelt 3 CMA díjat. Ő volt az év férfi énekese, ővé lett az év albuma, és az év új művésze, új felfedezettje díj is. Ami pedig az életét illeti, ez is érdekes különben, mert hát a country zene nem véletlenül az ő alap zenéje, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy olyan alapvetés volt a családjukban, hiszen olyan helyen nőtt föl, olyan helyen született, Kentucky-ban 78-ban egyébként. A teljes neve Christopher Alvin Stapleton, Lexingtonban, Kentucky-ban egészen pontosan. Ugye többszörös Grammy-díjat már említenem sem kell, 6 darab első helyezetként szereplő country zenének írta meg társszerzőként a dalszövegét, de ami inkább érdekes, hogy az anyukája orvosi rendelőben dolgozott, az apukája szénbányász volt, van egy bátyja, van egy húga, és tulajdonképpen ő volt az, aki kiemelkedett a családból. Staffordsville-ben nőtt fel, szintén Kentucky-ban, amely közvetlenül Paintsville mellett fekszik, a város és a Paintsville-tó között. Ez fontos volt, mert hogy a gyerekkorát meghatározta ez a környezet, azt a vagányságot, a természet közeliséget, amit érezni belőle is, amit hallani az interjúkban, amit vele készítenek, vagy amit a zenéjéből is kiérezni. És ez meghatározta az ő jellemét, meghatározta a világhoz való hozzáállását, aztán később, amikor a Johnson Central High School-ban leérettségizett, ott ő mondta el a ballagási búcsúbeszédet, és utána föl is vették a Vanderbilt Egyetemre, ahol eredetileg mérnöknek tanult. Tehát ezért mondtam én, a természet szeretet, a természet közeliség, a racionális tudományok, ezek kezdték őt mozgatni, de hát aztán jött egy év, és ami egyébként sok zenésznél előfordul, hogy egy teljesen másik szakmát, utat választana, de egy év után, fél év után kiugrik az egyetemről. Hát így történt Chris-szel is. 2001-ben költözött Nashville-be, Tennessee-be, és ott már tudatosan kezdte el építeni a zenei karrierjét. Dalszövegíró volt, ott dalszövegíróként szerződést is kötött a Seagull Music kiadóval, és amit egészen röviddel azután sikerült neki összehozni, amiután Nashville-be költözött. 2007-ben jött a bluegrass stílust játszó zenekar, aminek a frontembere lett, aztán 2010-ben megalapított egy Southern Rock zenét játszó együttest, a The Johnson Brothers. 2013-ban már leszerződött a Mercury Nashville kiadóval, ami egyébként a Universal Music Group Nashville-i részlege. Ez már meghozta neki az ismertséget, és aztán jött 2013, amikor ő és a felesége elénekelték Don Williams dalát, az Amanda című dalt, élőben a Grand Ole Opry-ban, és aztán 2015-ben jött az áttörés, amikor együtt énekelt Justin Timberlake-kel a Country díjkioszton, és hát onnantól kezdve tulajdonképpen egyenes út a sikerhez. Ez pedig, amit most meghallgatunk, a Bad Ass I Used To Be, az F1, a Forma 1 a film című mozifilmnek az egyik leghíresebb betétdala. Az Amerikai Egyesült Államokban

2025. június 27-én, Magyarországon pedig június 26-án mutatták be a filmet. Zseniális szereplő gárda, jó szívvel ajánlom mindenkinek a filmet. Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies és Javier Bardem is a filmben szerepelnek. Természetesen nem véletlen az sem, hogy a szereplők között ott valódi személytom, mert hogy a filmben valódi F1 csapatok is benne vannak, valódi pilótákkal. Szóval most jön Chris Stapleton és a Badass I Used to Be, az F1 a film című mozifilmnek a betétdala.

0: messzire mennék.
1: 98.6 Manna FM, az örömre angoló zenei finomságok között most végre egy újabb betétdal következik, méghozzá mesefilmnek a betétdal. Ez a Jégvarázs 2, ugye, aminek az első részét is imádta már az egész világ. A kislányok közül mindenki Elza és Anna, és mindenki jégvarázsos ruhában van, és mindenki olafos papucsot hord, amit én meg is értek, és egyébként van nagyon sok olyan divat cég, aki elkészítette ezeket a mintázatú ruhákat felnőtt méretben is, és megmondom őszintén, szerintem az teljesen rendjén való, hogyha valaki felnőtt fejjel is hord ilyen rajzfilm figurás ruhákat, szerintem az tök aranyos. A Jégvarázs 2, vagyis a Frozen 2 2019-es film, ugye ez egy amerikai 3D-s úgynevezett modern számítógépes animációs film. Ez mindig azon gondolkodom, hogyha látom ezeket a modern animációs filmeket, hogy vajon mennyi idő lett volna ezt megrajzolni igazi ugye? Tehát ugye úgy régen, hogy rajzolták a rajzfilmeket. 2013-as volt az első része, a Jégvarázs, és ez már a Disney Animation Studiosnak az 58. filmje. Chris Buck és Jennifer Lee volt a producer, Peter de Weckhoval együtt, ugye korábbiak a rendezők. A forgatókönyvet Alison Schroeder és Jennifer Lee írta, és a zenéjét pedig Christoph Beck szerezte, ami azért nagyon fontos, mert ő volt az, aki válogatta természetesen azokat, hogy a készülő betét dalok közül melyik az, amelyiket használják, és melyik az, amelyiket nem annyira, melyik az, amelyik sikergyanús, és melyik, ami nem. A korábbihoz képest ugye itt a sztori arról szól, hogy Arendel királya, Agnár, elmesél a kislányainak egy sztorit arról, hogy az apukája, tehát az ő nagypapájuk, Runárd király hogyan kötött békét a királysággal, a szomszédos népcsoporttal, a Nordhuldrákkal, aminek a során építettek egy gátat a folyóra, ami körbevette a Nordhuldrák otthonát, bizonyos elvarázsolt erdőt, ugye, és akkor innen indul a sztori meg a legenda. Amikor azonban egy ismeretlen indok háborút szított a két nép között, Runárd király meghalt, és az erdőt védelmező természeti szellemek pedig egy mítikus köddel borították be az erdőt, amely azóta nem engedett senkit se ki, se be. Viszont Agnár az egyetlen, aki meg tudott menekülni onnan, akkor azonban ő maga nem emlékszik rá, hogy ez hogyan történt, úgyhogy amikor meghal Agnár király, akkor az ő idősebbik lánya Elza követi őt a trónon, aki aztán mikor már az uralkodásának a harmadik évébe lép, nagyon boldog az életével, csak hogy a nyugodt mindennapjai véget érni látszanak, amikor folyamatosan egy különös hangot kezd el hallani a fejében, és úgy érzi, hogy ennek valami köze van az ő varázserejéhez, és amikor megpróbál rá válaszolni, akkor véletlenül felébreszti az elvarázsolt erdő szellemeit. Ugye ebben az esetben ezek a skandináv legendákat és mítoszokat tekintve az erdő, az elvarázsolt erdő szellemei, vagyis az erdő szellemei egyébként igazából is a négy elem, a föld, a tűz, a víz és a levegő. És a királyságra pusztító erők csapnak le aztán, és akkor innen indul a mesének a folyama, és ebbe kapcsolódik bele gyönyörű szépen a Panic at the Disco-nak az Into the Unknown című dala, ami a legendás, nagy, jelölő és ikonikus főcímdala volt a Jégvarázs 2-nek. Ez egy mindenféle írásmóddal ellátott zenekar. Panic felkiáltója lett a Disco, régebben csak felkiáltójel nélkül, aztán utána volt P felkiáltójel, ATD, szóval mindenfélével próbálkoztak, de igazából ez lett az ő ikonikus daluk, és a jelölésük pedig simán a felkiáltójellel. Nevadaiak, Las Vegasból származnak, és bár az ő hangzásviláguk, a pop, az elektronikus zene, a dance és a rock elemeket vegyítő muzsika, mégis valahogyan képzeljétek el, hogy ami őket nagyon jól jelöli a művészetüket tekintve, ez az Into the Unknown, és sokszor el is mondták az interjúkban, amik velük készültek, hogy ők nagyon szívesen adták a muzsikájukat rajzfilmhez, meséhez, mert hogy ők maguk is magukat gyereklelkű felnőtteknek tartják és nevezik. Na, úgyhogy meg is hallgatjuk, ez a Panic at the Disco és az Into the Unknown, a Jégvarázs második részének a betétdala. Itt a Mannán a zenei finomságok között most.

a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A szintipop és a New Wave korszak királyai következnek itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között. Andy Bell és Vince Clark közös zenekar az Erasure. Egyébként Vince Clark több együttest is, például a Yazoo-t vagy a Depeche Mode-ot is összehozta, de ott volt még a The Assembly, vagy Robert Marlowe és a VCMG. És az egész annak volt köszönhető, hogy Vince Clark édesapja Dennis Martin és az ő családja egyike volt annak a több ezer családnak, akik az olcsó lakás és a munkalehetőség miatt Basil Domba költözött Britanniában, ugye Angliában. Az apukája agárversenyekkel kapcsolatos fogadásszervező volt, az anyukája Rose pedig varrónőként dolgozott, és bár kiskorában egyáltalán nem érdekelte Vince Clarkot a zene, a zenei képzését nem is a billentyűkön való új táncoltatás jelentette, hanem sokkal inkább a gitározás. Hegedüleckéket is vett, klarinétozni tanult, fuvalázni tanult, de azt mondta, hogy ennél különlegesebbet akar ő csinálni. Gitára váltott, aztán azzal kezdett igazán erőteljesen foglalkozni, és aztán később az egyik legjobb barátjával és későbbi zenésztársával, Andy Fletcherrel, a metodista Szent Pál templom kórusában, amikor megismerkedtek, meg is alakították a 70-es évek első ősi Depeche Mode felállását, ami egyébként a Cure-ra kísértetiesen hajazó Nora Manson China nevet viselte, és innentől kezdve indul a történet, de nem csak a Depeche Mode, hanem igazából az Erasure története is, de tulajdonképpen bármelyiket is nézzük, akár az Erasure-t, akár a Yazoo-t, akár a Depeche Mode-ot, az egészen biztos, hogy Vince Clark volt a lényege és a gerince mindegyiknek. Nagyon fontos korszak volt ebből a szempontból is a szintipop korszak, ami tulajdonképpen a pop és az elektronikus zene egyik ága, ahol a szintetizátor volt a leginkább domináns hangszer. Ez a stílus a 70-es évek végétől egészen a 80-as évek közepéig alakult ki, és mind a mai napig létezik, sőt úgy tűnik, hogy a 21. században újra emelkedni látszott a népszerűsége. Igazából a jelentősége és a jellemzői ugyanaz a szintipopnak a szintetizátor maga. Egyébként, hogyha visszatérünk az Erasure-re és a Sometimes című dalra, mert ezt fogjuk tőlük meghallgatni a nagy legendás, nagy sikerű dalukat, akkor Andy Bell és Vince Clark jelenléte a tetőn, a száradó nagy lepedők között a város tetején olyan egy kicsit, mintha a Bros lenne. Képzeljétek el. Szerintem egy kicsit a Bros ebből a szempontból, hát, hogy mondjam, csak plagizált, mondjuk úgy, mert a fehér póló, a felhajtott kék farmer, az 501-es, a fekete öv és a krumplióru martens cipő fehér zoknival, hogy kilátszódjon a fehér zokni a felhajtott gatyaszárból, ez mind jellemzően egyébként, és a mozgásukat tekintve is egy nagyon meghatározó jelensége volt, ahogyan táncoltak, ahogyan mozogtak, ahogyan fel voltak öltözve, és bár a Sometimes ez egy nagyon laza dal, ahhoz képest, hogy milyen zenét játszott mondjuk a Depeche Mode, mégis megvan köztük a hasonlóság, és ez a hasonlóság volt, én úgy hiszem. Vince Clark az Egyesült Királyságban, amíg a Little Respect újra divatba jött, ugye a Vetus borítóját követően, az Erasure legismertebb lemezeként tartják számon azt, amin a Sometimes című dal is van. Annak idején a Viennával az Ultravox is megjelent, és a Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World is, de igazából amikor a Sometimes kijött 86-ban, akkor ez óriási nagy siker lett, és meghatározó képe volt a New Wave-nek, és az elektronikus zenének, és a szintipopnak, és mindhárom összeolvadását jelentette az Erasure. A New Wave egyébként rockzenei műfajként van apostrofálva, a 70-es évek végén alakult ki, és 80-as évek közepéig virágzott. Ez viszont a punk műfajból alakult ki, és ezért tud olyan nagyon szépen belesimulni a szintipopba, mert az egy sokkal puhább popzenei műfaj, míg ez egy erőteljesebb és meghatározóbb, ugyanúgy, ahogy szoktuk volt mondani, meaning driven, vagyis tartalomvezérelt, szövegvezérelt dalokat jelentett. Ez volt például nagyon jellemző a Depeche Mode-ra, a könnyebbik szintipopos változat volt jellemző az Erasure-re. És hogy ez mit is jelent zenében, ezt most meg is fogjuk hallgatni, jön az Erasure és a Sometimes, a legendás nagy sikerük. Itt a zenei finomságok között. Most a

A zenei finomságok között a következő sorban itt a 98.6 Manna FM-en egy olyan 2000-es évekbeli zenekarnak a dala, akik teljesen beleolvadnak szerintem hangzásvilágukat, az üzenetüket, a dallamot és a dallam vezetést tekintve a 90-es évek grunge korszakába, a Seattle-i zenekarok korszakába, tehát ez a zenekar, a Daughtry, az egy kicsit olyan, mint hogyha a The Cult, a Pearl Jam és a Soundgarden lenne összegyúrva. Egészen fantasztikus a hangzása is, a dallama, a dalszövege, a megjelenésük, és tulajdonképpen nem véletlenül szeretik annyira a fiatalok is, meg annyira a mi generációnk, a 40-45 pluszosok is. Észak-Karolinából származik a zenekar, amerikai rock együttesként apostrofáltattak ők az első pillanattól, és az American Idol 5. szériájában tűnt fel a srác, Chris Daughtry, ő alapította 2006-ban a zenekart. Ugyanez lett a zenekarnak a neve, Daughtry, és ez a debütáló albumnak is ugyanez lett a cím, ami még ugyanabban az évben, 2006-ban meg is jelent. Nyilván azért, mert Chris tele volt saját dalokkal. A Billboard Top 200-as listáján kétszer is elérte az első helyet, ami óriási nagy szó. 4 millió eladott lemezzel számolnak, és nem véletlen ez sem, és mondom még egyszer, hogy valószínű én szerintem azért, mert egy olyan hangulatot, életérzést hoznak vissza, ami ma már nincsen. Nekünk jól esik az emléke, a srácok pedig felismerik azonnal, aki hallja, és egy kicsit is szereti a rockzenét, egy kicsit is hajlik e felé, a stílus felé, az azonnal érzi, hogy ebben van élet, annyi érzelem. Tehát amikor látod, hogy a kopaszfejek, vagy a hosszú hajak, a nagy darab pasik, és a bőrnadrág, és a fekete ruhák, és a nagyon rockeres beállásos éneklés, és a nagyon rockeres beállásos gitározás mellett, akkora szívek vannak, hogy az ember túlcsordul tőle. Amikor az 5. évadban döntős lett, akkor azt mondta, hogy elutasította a Fuel együttes meghívását, mert hogy hívták őt, Chris, hogy legyen az énekesük, ehelyett inkább megalapította a saját zenekarát, és amikor felröppent a hit 2006-ban, még ugye abban az évben, amikor meglett a zenekar, hogy az Entertainment and RCA Records leszerződtette, ugyanoda, ahol Kelly Clarkson, Kelly Pickler és még több American Idol híresség is tartozik, akkor már tudni lehetett, hogy milyen stílusban kezd elő zenélni a zenekarával együtt. Az éneklés mellett dalokat is ír, egyrészt nyilván ezért lett meg azonnal a lemezük, például egy csomó másik sikeres dalszerzővel dolgozott együtt, Ed Kovalicskival, Carl Bell-lel, Brad Arnold-dal, Brent Smith-szel, Jason Wade-del, vagy Chad Krögerrel is. Ez a dal, amit most meghallgatunk, az It's Not Over, az konkrétan arról szól, hogy az énekes, mint egy aféle narrátor, követi az úgynevezett narratívát, ami pedig az, hogy elénekelje és elmesélje. Leginkább így mondanám, mert hogy több interjúban így fejezte ki magát, hogy szeretné elmesélni, hogy milyen az, amikor valaki belismeri a hibáját, és pontosan jól tudja, hogy mit tett, és szeretné kijavítani, és szeretne tovább menni a kapcsolatban, és nem bír létezni a lány nélkül, úgyhogy az It's Not Over, az nem csak a tartalmában, hanem a videóklipben is bemutatja magát egy olyan emberként, a narrátor, illetve hát az énekes is, aki nem tudja túltenni magát azon, hogy kudarcba fulladt a kapcsolat, újra és újra szeretné feléleszteni és újraéleszteni a kapcsolatot, a szerelmet, és amint a dalszövegből ez ki is tűnik, maga az énekes, vagy a narrátor, vagy hát a szereplő, meg hát mindenki, aki együtt ére ez vele, meg aki már átment hasonlón, az pontosan jól tudja, hogy mi vár rá akkor, hogyha elveszíti ezt a kapcsolatot. Fél megbirkózni a szívfájdalommal, úgyhogy inkább hajlandó lenne letenni a büszkeségét, és akár térden állva könyörögni a lánynak, hogy kezdjék újra a kapcsolatot. A dalszövegen végig vonul az az üzenet, hogy ugye aki énekel, meg hát a főhős, hogy egyáltalán aki azonosul ezzel, az érzi, hogy összetört a szíve, de nem bírja tovább, második esélyt szeretne minden áron, és úgy gondol, pontosabban ezért akarja ezt, mert úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat volt az egyetlen, ami volt neki az életében, ez volt mindene, és hogyha ezt elveszíti, akkor mindennek és a világnak is az elvesztésével kell számolnia, a saját életérzésének, az életkedvének és az életértelmének az elvesztésével kell számolnia, és azt nagyon nyomatékosítja minden egyes refrénben, hogy csak ő az egyetlen a számomra, a lány, nem veszíthetem el ezt a köteléket, nem lehet vége, ez a kötelék még mindig megvan. Könyörgöm, hogy kezdjük újra a kapcsolatot, mert biztos vagyok benne, hogy még nincs vége. Szerintem egyébként sajnos ezzel mindannyian tudunk azonosulni, mert sokszor előfordul, de legalábbis többször, egynél többször az ember életében, hogy elkövet valami butaságot, vagy vele kapcsolatban, vagy vele szemben követnek el
és ennek ellenére meg akarsz bocsátani, és ennek ellenére akarod, hogy ez folytatódjék, és egyébként, hogyha ez ilyen rokkos bölcsőben van ringatva, ez a dalszöveg, ez az életérzés, ez a szívfájdalom, ez a könyörgés, akkor nagyon más hangulatú tud lenni, mert a rockzenében valahogy mindig ott van az a kemény remény, ami tovább vihet minket. Jön a Daughtry, és az It's Not Over, itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán.

0: 98 pontat Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos idő várható fágyol és gomoly felhőkkel, tanszercsomagokat kapnak a rászoruló gyermekek. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet az elmúlt években, ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kért pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4iG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni.
1: Időjárás.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Itt van velem a stúdióban Bánffy Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Életmód rovatunkat hallják, és egy picit csatlakozva ugye az előző órához, hiszen az előző órában is ugye a rákos megbetegedésekről, a daganatos megbetegedésekről beszélgettünk, ugyanis a rákellenes küzdelem világnapja. Most ezt az órát is ennek szenteljük, az Ibolya szemével, az életmód tanácsadó szemével, hogy néz ki ez. Az, hogy mit kaptam, mert hát a hallgatók már nyilván tudják, hogy mindig kapok kaját, a pacal még nem érkezett meg, csak így mondom, nyilvánosság előtt, igen, több szem közt, igen.
2: Viszont
1: na hát én azt mondtam, hogy tofu, de nem szójakockát hoztál, kókuszgolyót, hát azt majd elmondja Ibolya majd, hogy
2: nem szójakockából van a kókuszgolyó, félreértés ne essék.
1: De én nem ezt mondtam, ugye? Vagy?
2: Vesző,
1: igen. Vesző, pont felkiált, olyan kérdés. Jó, illetve cékla és alma van ebben.
2: Céklarépa, alma, citromlé, igen.
1: Citromlét nem is érzem. Egy ilyen finom kis, hát nem is tudom, ez salátaszerű. Vagy mi, ez salátának nem mondhatjuk, cékla salátát hozott, amit már így nagyjából elfogyasztottunk az ambrussal. Utalva az előző órára, személyre szabott étkezés, ez ebben te, mint életmód tanácsadó, meg mint vegánséf, mit gondolsz erről? Hiszen alapvetően, hogyha azt mondom, hogy vegánséf, akkor itt a személyre szabottság már egy kicsit megkérdőjeleződik.
2: Nagyon rá tudtam rezonálni arra, amit a doktornő mondott, mert hogy tényleg nagyon fontos, hogy mindenkit személyesen, személyre szabottan kezeljünk. Ezért is szoktam, amikor hozzám jönnek a betegek, az első, hogy kérem, hogy állítsanak össze egy-két napos, vagy ha lehet, akkor még akár több két-három napos étkezési naplót. Egyrészt azért, mert látom, hogy mik a hibák, másrészt látom, hogy mi az ő ízlésvilága, mi az, amit szeret, és nagyon nem mindegy, hogy valaki úgy eszik meg egy étrendben összeállított ételsorozatot, hogy csak éppen, hogy kibírja, és tudja az eszével, hogy ez neki most jó, de egyébként nem ízlik neki, és szenved az evés közben, az nem jó. Hanem olyan ételeket összerakni, ami tényleg az ő ízlésvilága. Úgyhogy emiatt is. A másik, ami a személyre szabottságot tükrözi az én munkámban, hogy szeretem bekérni azokat a különböző leleteket, illetve vérképeket, amik mondjuk fél évnél nem régebbiek, ha lehet még korábbiak, mondjuk 3 hónapnál nem régebbiek, mert az is nagyon beszédes számomra, hogy mi az, ami hiányozhat, mi az, amiből túl sok van. És a harmadik, ami szintén a személyre szabottságot erősíti, hogy szeretem, hogyha előre leírják a betegek, hogy mi az ő baja, problémája, mi az, amiből gyógyulni szeretne, mi az, amiben fejlődni szeretne, javulni szeretne. Mert nagyon sokszor előfordul, mint ahogy mondta is itt az előbb a kollégina, hogy tényleg 3 perce jutott egy betegre, és nagyon sokszor előfordul, hogy ezeket nem is tartjuk fontosnak, mert nem tartjuk elég méltónak ahhoz, hogy ezeket megemlítsük, hogyha mondjuk valaki nagyon ingerlékeny, vagy nehezen alszik el, vagy puffad a hasa, vagy székrekedése van, hasmenése van, vagy töredezik a haja, vagy a körme, vagy hullik a haja, vagy száraz a bőre. Ezeket nem nagyon szoktuk megemlíteni az orvosnak, mert nincs is nagyon rá idő, hanem ugye a legfontosabb nagy-nagy témákat, a legnagyobb problémákat, pedig minden mindennel összefügg, és ettől is lehet személyre szabott, hogy megnézzük, hogy mi az, ami hiányozhat, és mi az, amiből túl sok van.
1: Tehát akkor szerinted is nyilván egy ilyen rendszer, amit itt a Nelliék csinálnak, ez egyébként egy csoda szerintem, engem mindig elvarázsol, amikor erről beszél.
2: Igen, most, hogy jöttem, ugye találkoztam még velük, egymást érintettük, és mondtam is, hogy ha szeretném megismerni ezt a rendszert, és hogyha tényleg én is jónak látom, már pedig

0: fontos, hogy a cukor az mint olyan a daganatos megbetegedésben szenvedőknél az teljes mértékben hozzáadott cukrot, ha lehet, akkor iktassuk ki. Nyilván vannak jobb minőségű cukrok, és vannak egészen silány minőségűek, de úgy, mint fehér cukrot, répacukrot, az szerintem így, ahogy van, jó, hogyha likvidáljuk. Nyilván nem csak a cukor az, ami számít, de hogyha az életmódról beszélünk, és az immunerősítésről, és főleg a daganatos megbetegedések árnyékában, akkor azért nagyon fontos, hogy a cukrot megemlítsük, és hogy értsük, hogy miről is van szó, mert ugye háromféle immunsejtünk van, az egyik az az, amelyik felfedezi a ráksejtet. És hogyha ő nem fedezi fel, mert a cukor beköti a szemét, ezt most csak ilyen kis képiesen fogalmazva, akkor úgy megy el mellette, mintha egy haver lenne. Pedig neki az a dolga, hogy szóljon a többi immunsejtnek, hogy gyerekek, itt van egy betolakodó, nagyon gyorsan csináljunk vele valamit. És akkor jön a következő, ő ugye kinyírja, a harmadik pedig elszállítja. Tehát az immunsejtjeink nem tudnak jól működni, sem akkor, hogyha nagyon sok cukrot eszünk, sem akkor, hogyha nagyon sok zsírt viszünk be a szervezetünkbe.
1: Na, innen fogjuk folytatni. Most életörömzenét hozunk, jövünk vissza, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Menjünk onnan most, hogy te ugye, mint vegán séf, főként a vegán táplálkozás híve vagy, akik azt mondják, hogy a hús nem jó, mert ugye vannak ilyen táborok is, vagy nem tudom, te is nyilván gondolom, mint vegán séf azért inkább ezt vallod, akkor a daganatos betegeknek nyilván, hogy nem jó a hús, azok mire alapozzák ezt a megállapításukat, véleményüket?
2: Igen, ez sok összetevős, de hogyha kifejezetten a húsra gondolok, akkor ugye mi az, ami az embernél daganatos megbetegedést okoz?

0: Hát sok faktor nyilván, de köztük van az is, hogyha nem mozog eleget, hogyha rossz minőségű a tápláléka, ha nagyon sok stressz éri, ha különböző hormonokat és adalékokat kap. Na most ugyanezek miért ne okoznának rákot, daganatos megbetegedéseket az állatoknál is? És egy bizonyos kutatás szerint azok az állatok, amiket így hát úgy tartanak, nem úgy tartanak, mint ahogy vidéken, hogy kapirgál a tyúk, és szóval nem így tartják.
1: Vannak erről egyébként különböző videók, hogyha érdekli a hallgatókat, nézzék meg.
0: Igen, ott ugyanezek a behatások érik, tehát nincs napfényen, nincs levegőn, nem mozog, nagyon sok a stressz, sok az antibiotikum, sok a hormon, sok az olyan táplálék, amit ugye nem feltétlen a legjobb annak az állatnak, tehát miért ne alakulna ki nála is daganatos megbetegedés. És hát beszéltem én már olyan, hogy hívják, hentesnek hívják, ugye? Okay.
1: Igen. Szádra vetted ezt a szót, hogy hentes. Hát ezt fel kell írni valahova.
0: Na nem,
1: és a pacalt még nem hoztad.
0: Nehogy megsértődjenek, akik most hallgatják a műsort, és hússal foglalkoznak, és csak egy kis vicc volt. De hogy beszámolt róla, hogy néha találnak olyan nagyobb fekete csomókat a húsokban. Nyilván vannak olyanok, amikor, nem is, amikor kivágják, és van olyan, amikor nem. De hogy annak ellenére, hogy ezeket nem veszik ki belőle, azért, tehát azok ott vannak. Most hogy diagnosztizálni egy csirkét, és nem tudom én CT-t csinálni róla, mielőtt az ember megenné, hát ez ugye nyilván nem lehetséges. Tehát nagy valószínűséggel megeszik az emberek a rákos sejteket. És igaz, hogy a gyomorsav az nagyon sok mindent lebont, de amennyire én tudom, a mai orvostudomány jelen állása szerint egyáltalán nem bizonyított, hogy ezek a ráksejtek, ezek vajon elpusztulnak-e, vagy okozhatnak-e az emberi szervezetben is rákos burjánzásokat. Uh-huh. És elképzelhető, hogy azért korábban, mondjuk ha 50-100 évvel ezelőtt megnézzük, hogy táplálkoztak az emberek, korán sem ettek ennyi húst, mint ma. Egyszer ettek általában egy héten, és kész. Nagyon sok zöldség,
1: de hát, hogyha
0: gyümölcs.
1: Ettek is, lehet, hogy csak húst ettek. Mondjuk például mi felénk elég sok húst ettek régen is, meg most is.
0: Hát
1: de hát nyilván
0: régen.
1: Az házitartású, tehát, hogy az az udvarban legelésző bárány, tyúk, stb.
0: Igen,
1: nem, tyúk nem legelésző, de hogy igen.
0: Az életében megsimogatta a kis gazdi.
1: Pontosan, igen, így van, igen.
0: Hát ez a véleményem az egyik része ugye a húsról, tehát, hogy nekem ez nagyon nagy megdöbbenés volt, amikor a főiskolán ezt először hallottam. De nem is ez a lényeg, hogy miért ne együnk húst, hanem inkább, hogy mi az, amit helyette együnk, mi az, amivel tudjuk erősíteni az immunrendszerünket, táplálni a szervezetünket, a sejtjeinket. És hát nyilván a húsban nagyon sok minden olyan anyag van, amire a szervezetünknek szüksége van, viszont ugyanezek az anyagok megtalálhatók az összes többi minden másban.
1: És akkor bocsáss meg, de itt muszáj behoznom egy kicsit, hogy hadd legyen már ellenállás, jó, egy kicsit nem értsek mindig egyet veled. Erről már beszéltünk amúgy valamikor régen, de hogy az egyik ilyen pótló, amit ugye így a vegetáriánusok, vegánok használnak, az a szója. Na most a szójáról még rosszabbakat hall az ember, mint a húsról.
0: Hát attól függ, hogy honnan halljuk ezeket a rosszakat.
1: Mindenhonnan, mondjuk.
0: Hát azt nem mondjuk, hogy mindenhonnan, mert azért vannak nagyon jó kutatások, például a melldaganatnak a megelőzésében és a terápiának a kiegészítésében nagyon jó, hogyha olyan szójatermékeket fogyaszt valaki, ami nem génmanipulált. Mert hogy ugye a fitoösztrogén tartalma magas, és emiatt ez külön segít.
1: Na de bocsássak, bemegyek a boltba, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, olyan szóját szeretnék venni, ami nem génmanipulált.
0: Rá van írva, a biominőségre is, ott, ha bioboltban veszed a
1: rá van írva ez, hogy...
0: Persze, aha. Rá van írva, hogy nem génmanipulált, igen. Úgyhogy azokat nyugodtan, a biominőséget, hogyha megveszi valaki, egészen biztos lehet benne, hogy az nem csak attól bio, hogy éjszaka permetezik, hanem attól, hogy tényleg nincs benne olyan, ami nem jó a szervezetünknek. Uh-huh. Ez kifejezetten jót tesz. És hogyha a férfiak miatt kérdezi valaki, hogy a férfiaknak nem jót tesz, akkor ugye ott arról beszéltünk, hogy nekik nincs ehhez receptoruk, ehhez a fitoösztrogénhez, ehhez a növényi női hormonhoz, és náluk pontosan a rák megelőző szerepet tölti be, tehát egyfajta antioxidáns hatása van a szójának.
1: A nem génmanipulált szójának.
0: A nem génmanipulált szójának, így van.
1: Ez nagyon fontos. Most hozunk zenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést Bánffy Ibolyával, maradjanak velünk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Rákos megbetegedések, daganatos megbetegedéseknél maradva, ezt azt hiszem, hogy az előző órában is beszéltük egy mondat erejéig, hogy arra vár a világ igazából, hogy megjön az ellenszer, a tuti, és akkor már ezt a betegséget is lesöpörhetjük, úgymond a felszínről, mert megoldják, akár legyen ez egy bármilyen megoldás, hogy de mi az, amit mi tehetünk addig, amíg, hát ha egyszer felfedezik ezt az ellenszert, addig azért nyilván az embernek tenni kell.
2: Igen. Szerintem a legfontosabb feladatunk az, hogy egy jó erős immunpajzsot segítsünk felépíteni a szervezetünknek. Ugye nem tudjuk megóvni a szervezetünket olyan sok mindentől, és egy kicsit hasonlítható ez a gyerekneveléshez is, hogy nem az a feladatunk, hogy mindentől megóvjuk a gyereket, hanem hogy megtanítsuk, hogy a különböző hatásoknak hogyan tud ellenállni, és hogyan tud talpon maradni. Most mik azok a hatások, amik érnek bennünket? Hát például az egyik a stressz, ami egy igen erős daganat elősegítő faktor.
1: Na hát ilyenkor, és akkor ez ellen a védekezés, tessék mondani, figyelek.
2: Hát ilyenkor van az, amikor tudod, szoktam mondani, hogyha nem tudod szőnyeggel borítani a világot, akkor már pedig nem tudod, mert érnek ezek a hatások, akkor egy jó kényelmes cipőt érdemes felvenni, és mik ezek a cipők? Hát ez az, amit ugye mindenki saját maga tud saját magán kitapasztalni, de hogy például ha stressznél maradunk, akkor a természetjárás, a sportolás, a zenehallgatás, vagy nagy séták, vagy egy meleg kádfürdő, vagy hogyha valaki tényleg olyan stresszes életet él, akkor nyugodtan ezeket a finom gyógynövényeket igénybe lehet venni, akár tea formájában, akár illóolaj formájában, mondjuk egy levendula, vagy egy citromfű, teát meginni, esetleg a lakásban csöpögtetni egy kis levendula illatot, vagy citromfű illóolajat. Tehát ugyanúgy megenni a zöld turmixokkal azokat a nyugtató B-vitaminokban gazdag ételeket, olyan alapanyagokat, amiket egyébként nagyon nem szoktak magukhoz venni általában az emberek. Aztán, hogyha egy következő faktorra gondolok, a stresszen kívül lehetnek ezek például az adalékanyagok. Hogy legyen minél egyszerűbb az az étel, ne süssük, főzzük agyon, ne tegyünk bele mindenféle adalékokat. Az egyik kollégám szokta mondani, hogy az az étel, ami egy óránál tovább készül, az már egészségtelen. Már ha egy óránál tovább vagy a konyhában, az már nem jó. Tehát, hogy minél frissebb, minél nyersebb, minél... És ez nem azt jelenti, hogy fűszertelen és íztelen, mert látod, amiket hozok, azok egyike sem, nem tudom én.
1: Nem, de ezt mindig is elmondom a hallgatóknak, hogy annyira jól vannak ízesítve, hogy ha valamilyen húspótlót hozol, annak is olyan íze van, mint hogyha hús lenne valójában.
2: Uh-huh. Vagy itt van például most ez a cékla, amit hoztam neked, csak simán le van reszelve a cékla, az alma és a sárgarépa.
1: És az nagyon fontos, jót tesz a céklának, tehát én annyira nem szeretem a céklának ezt a, hát nem is tudom, ilyen földes ízét. Igen. És az alma meg a répa, ez teljesen kompenzálja, úgyhogy ez így együtt, ha valaki nem szeretné a céklát, akkor ezt tudom ajánlani, hogy kóstolja meg, mert ez így tényleg együtt nagyon jó.
2: Igen, tehát hogyha boltban, ha között lehet választani, hogy a boltban megveszel egy előre dobozolt valamilyen majonézes, nem tudom én milyen salátát, akkor ha elolvasod, hogy mi minden van benne, ahhoz képest mondjuk egy ilyen finom saláta, hát klasszisokkal jobbat tesz az immunrendszerednek, segít ezt az immunpajzsot felépíteni, hogyha nincs is meg a rák ellenszere, de az legyen az ellenszere, hogy jó az immunrendszerünk.
1: Ezen citrom is volt, ugye?
2: Egy pici citromlé is volt rajta, igen. Ízfokozóktól, színezőanyagoktól, hogyha lehet, akkor mentesen táplálkozunk, az állományjavítóktól, a vegyszerektől mentesen. Hát nyilván ebbe az is beletartozik a vegyszermentességbe, hogyha olyan vegyszeret kell feltétlen használnunk, ami nem tesz jót a szervezetünknek, már pedig általában a vegyszerek nem, nyugodtan húzunk gumikesztyűt, uh-huh. Egy olyan takarítást végzünk. Aztán például szokták azt is mondani, hogy egy olyan lakásban, ahol nem mondom ki, milyen fertőtlenítőszert használnak, de avval mosnak fel, akkor azzal gyakorlatilag, mint egy illóolaj az egész lakásnak a levegőjét be szennyezzük, és lehetséges, hogy egy ilyen lakásban, ahol ilyen nagyon erős tisztítószerrel szoktak felmosni, rosszabb a levegő, mint mondjuk egy belvárosi, nagyon forgalmas helyen.
1: Na, de hát azt ki lehet szellőztetni utána.
2: Hát igen, csak azért az ott párolog még egy jó ideig. Uh-huh. Hát én azt mondom, hogy az ecetet azt ugye szoktuk mondani, hogy ne vigyük be a szervezetünkbe, de azzal például lehet takarítani, ugyanolyan hatékony lehet, mint egy bármi más.
1: És azt is ugyanúgy ki kell szellőztetni, mert nagyon erős szaga tud lenni.
2: Igen.
1: Főleg, hogyha felmosol vele mondjuk egy egész lakást.
2: Igen. Aztán mi az, amit tehetünk még, mivel védhetjük a leghatékonyabban az immunrendszerünket? Hogy például olyan vitaminokat szedünk, amik nem feltétlen multivitaminok, hanem csak tényleg ilyen egy-két vitamin. Mondjuk a D3 vitamin most mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy 4000 nemzetközi egységet nyugodtan, addig, amíg tavasz vége el nem érkezik. Most ki van örülve a szervezetünk? Minden, amit kap, azt most hatványozottan sokkal inkább beszívja magában, hiszen nem eszünk annyi zöldséget, nem eszünk annyi gyümölcsöt, nem eszünk olyan sok frisset, hanem sokkal inkább a szénhidrátokat, a főzött sütött ételeket ugye a tél folyamán. Tehát most nagyon ki van éhezve a szervezetünk. Úgyhogy éljünk vele majd, amikor nem sokára jön a medvehagyma, mikor kibújik a földből.
1: Ugye az
2: első levelek, azokat azonnal menjünk és szedjük. Nyilván úgy, hogy azért hagyjunk másnak is, meg a jövőre nézve is hagyjunk, ne szedjük le az összes levelet, de erről majd külön fogunk beszélni,
1: pont akkor,
2: amikor
1: akartam,
2: eljön az ideje.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy remélem idén is hozunk valami jó kis medvehagymás új receptet. Jó, mert tavaly is hoztunk, tavaly előtt is, most újítunk, tudunk újítani
2: hát,
1: még?
2: Hogy a túróban hát, nem mindig meg
1: ilyen kérdés, Tibolya, ne haragudj. Hozom is gyorsan a zenét. Életöröm zenét, jövünk vissza, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem

0: ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Életmód rovatunkat hallják, mi mindent fogyasszunk, hogyan változtathatunk az életmódunkon akár, hogy egészségesebbek legyünk. Finomságokat hozott Ibolya például céklasalátát, amiben volt a répa, alma, meg egy kis citromlé. Nagyon-nagyon finom, ezt mondtam is a zene előtt, hogyha valaki nem szereti a céklának ezt a földes ízét, akkor ezt érdemes így összekeverni, mert ez így nagyon, tehát ilyen salátaként elkészíteni, illetve szójakockát, hát azt gondolom, azt csak simán megsütötted, vagy
3: igen,
2: hogyan?
3: Uh-huh. Igen, tehát ezt lehet ízesíteni sokféleképpen. Tegnap, ahol előadást tartottam, kifejezetten arról volt szó, hogy hogyan lehet azokat az ételeket pótolni, azoknak az ízvilágát, például mondjuk a töpörtyűjét, és ezért készítettem egy kis töpörtyűt.
2: Hogy ez töpörtyű egyébként, igen.
3: Lehet hozzátenni egy kis fokhagymát, lehet fűszerezni még inkább, vagy egy kis szójaszószal belocsolni.
2: De ez most ilyen natúríz
3: világ volt. Ez most ilyen nagyon natúr, ez csak sóza van, semmi más.
2: És akkor a kókuszgolyót is hoztál.
3: Igen, azt ígértem neked, hogy hozok egy citromos valamilyen finomságot, ami golyó szintén, de hogy most tulajdonképpen a citrom helyett kakaópor tettem bele. Kakaópor és karoppor, jó minőségű, biominőségű kakaópor van benne. Hogyha citromos sütit szeretnétek, és nem szeretnétek, hogy legyen benne mindenféle külön hozzáadott cukor és egyéb anyagok, akkor egyszerűen csak az aszalt gyümölcsöket, ami, hogyha lehet, akkor például aszalt megy, lehet datolja, aszalt szilva, vagy ami éppen otthon van, azt összetúrmixoljátok citromlével, és esetleg egy kis leimlével, bele lehet reszelni egy kis citromhéjat, nyilván ez bio citrom legyen, vagy hogyha nem bio, akkor bele tenni, jól megmosni, és utána bele tenni forró lobogó vízbe egy néhány, mondjuk egy 10 másodpercre, 10-15 másodpercre, hogy leolvadjon róla az a viasz réteg, ami tartalmazza ezt a penész gátlószert, és utána már fel lehet használni, bele lehet reszelni. Tehát egy ilyen finom citromos, édes finomságot fogunk kapni. Ezt is ugye össze lehet így golyókba formálni, és meghempergetni akár kókuszreszelékben, akár bármi másban, amit szeretünk, amarantban például.
2: És nagyon-nagyon finom.
3: Igen.
2: No, vitaminokra visszatérve, ugye zene előtt ott hagytuk abba, hogy milyen fontos ilyenkor a D3 vitamin pótlása. Még milyen vitaminokat érdemes pótolni így a, hát most ugye a tavaszi fáradtságáról is beszéltünk az előző adásunkban, hogy most már itt van ennek is az ideje.
3: Igen, én csak kúraszerűen, tehát nem állandóan javasolnám a különböző vitaminokat. A D-vitamin az talán kivétel, de az is, hogyha nyáron nagyon sokat vagyunk a napfényen, akkor nyugodtan elhagyhatjuk, de hogyha szedünk egy 1-2000 nemzetközi egységet egész nyár folyamán, az sem baj. De az összes többit inkább kúraszerűen javasolnám, rotációs jelleggel, egy kis grapefruit magcseppet venni, hogyha az elfogyott, akkor venni homoktövis koncentrátumot. Mindegyikben más anyag van, ami másképp támogatja az immunrendszerünket, és ilyenkor kiszippantja belőle a szervezet mindazt, amire neki éppen személyre szabottan szüksége van. Aztán lehet egy kis kasvirágcseppet, ugye ez az echinácia, hogyha az elfogyott, akkor valamilyen flavonkészítményt, valami jól felszívódó, jó minőségűt. Hogyha valaki szeretné megtudni, hogy melyek azok, nem tudok most márkákat mondani, de amiket a legjobbnak találok, nagyon szívesen elmondom, hogyha írtok nekem levelet. Aztán a méhpempő, van egy kutatás, miszerint a legkevesebb, tehát a foglalkozásokra tekintve, arra megnézve, a legkevesebb rákos betegségben szenvedő foglalkozásúak azok a méhészek. Mert hogy a virágpor és az összes minden, amit ezzel kapcsolatos, hogy olyan sok mindent vesznek magukhoz, ami nagyon nagy mértékben erősíti az immunrendszerüket. Aztán lehet egy adag búzafülét, főleg, hogyha almalével keverjük, akkor még iható is, akkor még az élvezeti értéke is jó, nem csak a jótékony hatása. Aztán aloe verát, vagy aloe feroxot, hogyha az elfogy. Tehát ilyen egyebeket. De hogyha nem szeretnénk vitaminokban gondolkodni, akkor lehet például helyettük sárgarépa, almalé, savanyú káposztalé, az is nagyon nagy mértékben erősíti az immunrendszerünket, hiszen a bélrendszerünket támogatja pro- és prebiotikummal. Aztán 100%-os frissen préselt gyümölcslevek, lehet ez grapefruit, lehet narancs. A narancsnak egyébként is nagy a jelentősége így a rák megelőzésben. Kálcium tartalma is magas, ami megint csak különböző okoknál fogva a ráksejtek pusztításához segíti a szervezetet, és különböző bármilyen préssel gyümölcslé, lehet ez mandarin, lehet alma. A szőlőlével egy picit vigyáznék, főleg, hogyha valaki daganatos megbetegedésben szenved, mert ugye igaz, hogy ez nem hozzáadott finomított cukor.
2: De te cukor, igen.
3: De gyümölcscukor. Igen. Úgyhogy az a cél, hogy minél hatékonyabban be tudja építeni a vitaminokat a szervezetünk, és hogyha ezeket a vitaminkészítményeket amennyiben szedünk, a gyümölcsökkel, zöldségekkel, gyümölcslevekkel, zöldséglevekkel együtt fogyasztjuk, akkor még hatékonyabban be tud épülni. Tehát erősítsük a pajzsot, ez a legfontosabb.
2: És itt van a jó idő, lehet sportolni, sétálni.
3: Igen, és a korai lefekvés.
2: Itt van a jó idő, most mondom, most a hallgatók megmondják, na, szóval igen, igen, kicsit hidegek vannak így mostanában, de jön a jó idő, azt akartam mondani, még nincs itt, de jön.
3: Igen, és a korai lefekvés ugye nem csak a melatonin miatt, hanem ami vé az átalakul majd szerotoninná és egyéb más olyan védőanyagokká, amire nagyon nagy szükségünk van. És ha nincs melatonin, nem tud termelődni, mert csak éjfélkor fekszünk le, vagy éjjel egykor, akkor bizony ezeket a nagyon jó kis védelmi faktorokat, ezeket mindig kidobáljuk a kukába, pedig ott van bennünk, és működne, hogy hagynánk.
2: Ez a legnehezebb talán, igen, mert sokszor van, hogy az ember nem bír el aludni.
3: Hát legalább
2: időben.
3: Egy órával korábban
2: feküdjetek. Próbálkozzunk legalább. Köszönöm szépen neked, Iba, hogy itt voltál, várlak téged jövő héten is.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bánfi Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf volt a vendégem.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Sokszor

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet az elmúlt években, ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre, a 4iG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az oktatási hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni.
0: Időjárás.
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódban újra vendégünk Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, akivel arról beszélgettünk, ahogy én azt a múlt héten ígértem, hogy az AI által generált videótartalmak és a deepfake hogyan függenek össze, milyen veszélyeket hordoz ez magában, hogyan lehet ezt jól használni, és hogyan tudjuk azt egyáltalán detektálni, hogyha mondjuk egy videó tartalom, mondjuk akkor az ipari területeken, vagy egy facility managementnél, vagy úgy egyáltalán nem valós. Kideríthető-e ez? Milyen jogi háttere van ennek? Milyen veszélyei vannak? Hogyan lehet ezt egyáltalán kiküszöbölni? Szia Feri, köszönjük, hogy velünk vagy újra.
1: Szia Feri. Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na most aztán feltettem egyszer a sok kérdés, úgyhogy szemezgess belőle, amelyiket szeretnéd, azzal kezd.
1: Jó, köszönöm szépen. Első körben azt ugye már többször megbeszéltük, hogy a deepfake az egyik olyan dolog, ami ugye magyarosan kifejezve mondom, a bögyönben van. Nem elsősorban csak azért, mert fake, tehát hogy nem igazi, nem valódi, hanem mert nagyon-nagyon félrevezető tud lenni nagyon sok helyzetben. Ez a legnagyobb veszélye szerintem ezeknek a deepfake videóknak, amikor valakik akár tájékozatlanságból, akár jó hiszeműségből elhiszik azt, amit látunk. És ez nagyon veszélyes. Tehát amikor a igaznak hitt dolgokat utána elkezdünk majd elemezni, elkezdünk azok alapján döntéseket hozni, az nagyon-nagyon messzire és nagyon-nagyon mélyre tud vinni minket, és ez a legfőbb veszélye ezeknek az ilyen deepfake videóknak. Hál' Istennek azért ma még nagyjából azt mondom, hogy picit felismerhetőek, illetve ha megfelelő kontextusba helyezzük, akkor ugye kiderülhet az, hogy nem sok valóság tartalma van. Több ilyen videót is láttam már, amikor a videó készítője egyik pillanatra a másikba átmegy Sylvester Stallone-ba, meg Vin Dieselbe, és úgy mondja a szöveget tovább, mint hogyha a színészek lennének ők. Tehát ugye ezek nagyon-nagyon-nagyon látványosak, meg jópofa játékok, sajnos nem mindenki játékra használja. Tehát ugye vannak azok a telefonos és egyéb olyan csalók, akik megtévesztenek idősebb hölgyeket, urakat, saját unokájuknak kiadva magukat, és egyéb ilyen dolgokat követnek el, ezért pénzt húznak le róluk. Ezek már csak egy lépése vannak onnan, hogy videóhívásban tegyék meg ugyanezt a megfelelő személy megtestesítésével. És ez nagyon veszélyes már szerintem.
2: És mennyire vannak támadás alatt azok a területek, azok a szakemberek, akik pont a biztonságtechnikával foglalkoznak, felügyelik az objektumokat, és akkor a kameraknak a képeit, vagy más eszközöknek a jeleit figyelik, és akkor értelemszerűen akkor mennek a helyszínre intézkedni.
1: Igen, ez milyen jellegű zárt rendszerekbe, amiben igen nehéz a behatolás, nem nagyon szokott előfordulni, de még ott is előfordulhat. És felhívna megint a kiberbiztonságra a figyelmet, ami elválaszthatatlan része a fizikai biztonságnak. Tehát, hogyha egy biztonságtechnikai rendszert én nyílt interneten elérhetővé teszek, és a belépés a mondjuk a rögzítőmbe admin, akkor nagyon-nagyon sok minden levárják ettől a biztonsági rendszertől, tehát pont azt a feladatot nem látja el, amiért oda tettem. Ugyanez az igaz arra is, amikor egy kicsit nagyobb technikai felkészültséggel rendelkező személyek behatolva olyan videókat helyeznek el, amik nem valósak, és arra adnak riasztást ezek a bizonyos rendszerek. Ezeket általában, ha amennyiben ilyen előfordul, akkor figyelemelterelésre szokták használni, amikor az őrségnek a figyelmét, illetve az erőforrásait lekötik egy bizonyos helyszínen, hogy egy másik helyszínen tudjanak mást elkövetni. Erre volt példa is, repülőtéri példa is, sajnos nem, hál' Istennek nem nálunk, de volt olyan, hogy egy kisebb robbanásra elterelték a figyelmet a

0: tényleg a mesterséges intelligencia állított elő, akkor azok ugye nem a valóságból jött adatok, tehát mindenféleképpen olyan félrevezető és egyéb utakra vezető eredményt fog hozni, amik nem biztos, hogy a mi elvárásainak meg fog felelni, vagy teljesen tévútra viszi azt a fajta kezdeményezést, amire egyáltalán elkezdtünk az AI-jal foglalkozni. Tehát én az AI-t mindig azt mondtam, hogy felelősen szabad csak használni, illetve megnézni azt, hogy a deep learning technológiával mi az, amit beadunk neki, mint input. Tehát mit tanuljon meg ő, mi legyen az az alap, amit neki el kell sajátítani. Ez megint nagy mértékben hasonlít, ezt is mondtam már, ha jól emlékszem, egy gyermekneveléshez, hogy nem mindegy, hogy milyen példán keresztül mutatjuk meg a gyermeknek azt, hogy a tűzhely meleg. Tehát lehet úgy, hogy egy papírlapot rádobunk is, az felgyulladt, meg lehet úgy is, hogy a kezét oda tesszük és megégetjük a kezét. Tehát ugye a kettő között óriási különbség van, és nem mindegy, hogy mi a gyermek szempontjából melyiket választjuk. Az AI-ra ugyanez igaz.
1: Igen, én olvastam olyan előrejelzéseket a Sophos előrejelzésé 2026-ra, mert ugye első helyen a deepfake hangalapú csalások, mondjuk persze olyanokról már hallottam 25-be is, hogy valamelyik ismerős, mintha a gyereke hívta, hogy most azonnal kell a pénz, mert valami történt, meg ilyenek, aztán persze kiderült, hogy nem is a gyerek volt, de ezt most már azon dolgoznak a deepfake megoldásokkal, hogy akar a cégnél a pénzügyest felhívja a cégvezető, és akkor azonnal valamilyen pénzügyi tranzakcióra hívja föl, ne is beszélve az, hogy az AI ügynökökkel lehetne akar létrehozni olyan feladat sorokat, vagy pedig képeket generálni, és akkor továbbítani a kollégáknak. Arról is beszélgettünk régebben, hogy vannak olyan eszközök, mert minden hardware valamilyen szinten, hanem megfelelően van beállítva, vagy pedig nincsenek azok a háttér szoftverek, amelyek figyelik, hogy ne legyen például egy DDoS támadásnak az áldozata, akkor azon keresztül érkezhetnek akár a felügyelő személyzethez olyan üzenetek, vagy olyan képek, mintha ténylegesen ez most történik a cégnél, hogy akkor elterelje a figyelmet. Ilyenkor a rendszerek, amelyekkel te foglalkozol nap mint nap, hogy tudnak segíteni, hogy ne történjenek ilyen rossz forgatókönyvek?
0: Természetesen mi is a kibervédelmet tettük előre, illetve bocsánat, általában a szoftvergyártók ezt megteszik. Az, hogy a saját rendszerüket levédjék, ez elemi érdekük. Egyáltalán az, hogy a piacra kerülhessen a termékük, az már egy alapvetés, hogy ennek a birtokában kell lennie. Magyarul figyeli saját magát maga a szoftver, engedi és nem engedi azokat az autentikált, magyarul hitelesített belépéseket, és nem enged be semmilyen más olyan jellegű szemét vagy behatoló kezdeményezést, amivel esetleg meg lehetne tenni. Ennek nagyon sok lépcsős biztonsági szintje van. Ezeket most belső információk egyébként nem szeretném megosztani, de az a lényeg, hogy észrevesz bármilyen olyan változást, amit nem jó hiszemű, jó akaratú személyek tettek, és így egy olyan előre megírt forgatókönyvet kezd el lejátszani, mint például kitiltani az összes felhasználót, lezárni a portokat, és így tovább, és így tovább, és így tovább, tehát magyarul egy inkubátorba zárni azt a behatolót, aki ezt a behatolást elvégezte. Tehát ugye vannak olyan kiberbiztonsági dolgok, amiket meg kell tenni. Ha ezeken valaki túlverekszi magát, az már egy ilyen képzelt hacker lehet, akkor ő már el fog tudni mondjuk olyan videókat helyezni, amikről az előbb beszéltünk, amik megtévesztetik a monitorozó személyeket. Ennek a kivédése ugye a józan paraszti ész az első fegyver, amit én mindig is előnyben részesítettem mindenfajta mesterséges intelligenciával szemben, de hogyha belegondolunk abba, hogy például egy deepfake videóban a Sylvester Stallone kíván nekem jó estét, akkor az nem biztos, hogy az nekem szól, és hogyha magyarul kristálytisztán beszél, akkor meg pláne gyanút kell, hogy fogjak. Tehát ugye mindig van egy olyan fajta mérlegelés lehetősége annak a személynek, aki dolgozik egy ilyen rendszerrel, hogy mennyire hitje el ezt a bizonyos látványt, ami éppen elé tárul.

0: két olyan dolog van, ami nagyon fontos ennek a kiérdése érdekében.
1: Feri, hogyan lehet ezt ellenőrizni? Milyen procedúrán kell keresztül mennie egy-egy rögzített tartalomnak ahhoz, hogy az mondjuk egy kényes ügyben, vagy egy bírósági helyzetben, egy vitás szituációban bizonyítást nyerjen, hogy az egy mahinált felvétel, egy deepfake, vagy deepfake-et is tartalmazó felvétel, illetve mennyire lassítja le a folyamatokat, a procedúrákat, akár egy nyomozást, akár egy vizsgálatot az, hogy ezeket vizsgálni kell, hogy mennyi a valóság tartalma, vagy mennyi a fake, vagyis a kamu tartalma.
0: Van erre irányuló törvényszéki szakértői csoport egyébként, akik kimondottan a videotechnikai eszközök által rögzített felvételeknek az eredetiségét és tartalmi helyességét vizsgálják. Egy következő adásban esetleg nagyon szívesen meghívom egyiküket, és akkor ő sokkal bővebben fog tudni erről beszélni. Ami a lényeg, hogy egyértelműen bizonyítani kell, hogy az adott kamera az adott helyszínről készült felvétel az adott időpontban készült. Tehát ugye ezeket kell megnézni, ezeket kell megvizsgálni, hogy ezeknek a kritériumoknak megfelel, és ha igen, akkor egy hiteles felvételt tud kiadni a szakértő, ami azt jelenti, hogy ő megvizsgálta minden olyan aspektusát ennek a dolognak, hogy ne lehessen úgymond fake videót betenni egy bírósági tárgyalás bizonyítékai közé.
1: Feri, ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik ezeket a vizsgálatokat és elemzéseket végzik, azok, ha nem is a technika előtt járnak, mert ez gyakorlatilag már magát fejleszti, ugye erről már sokat beszéltünk, de hogy lépést tudnak tartani vele, tehát hogy konkrétan olyan arcokról beszélünk, mint mondjuk nekem eszembe jutott rögtön, tudod, a Rablóból lesz a legjobb Pandúr, hogy mint mondjuk a Catch Me If You Can című filmben a Kapélhat utca hamisítóból felveszik, és akkor a CIA-nak dolgozik tovább. A legmenőbb hackerek a világon, azok már nemzetvédelmi szervezeteknek, az FBI-nek, CIA-nak, vagy akár az MI6-nek dolgoznak. Tehát tudom, hogy ez egy kicsit
2: elrugaszkodott. De ez Magyarországon is így van.
1: Na pont ezt akartam mondani, hogy ez ugye mindenhol így van. Tényleg? De egyébként ez logikus. Hát miért ne őket alkalmaznánk, akik teljesen rá vannak erre kattanva?
0: Igen, imádom a regényes agymenetedet.
1: Jó, de tudod, én mindig arra gondolok, hogy ami kijön filmben, és azok az emberek, akiknek erre befolyásuk van, vagy akiknek hátrányuk származhatna egy-egy ilyen világ elé tárt sztoriból, technikából, technológiából, vagy annak a kicselezéséből, hogyha mondjuk egy játékfilmről beszélünk, akkor hol tart a valóság, tudod? És szerintem ebben azért igazán
0: van. Kényes téma, nagyon-nagyon sok olyan konteós elmélet is van, meg vannak olyan tényleírások, amik alátámasztják ezt. Nem tudom, most egy Dan Brown könyv jutott eszembe, most a legfrissebb.
1: A titkok titka.
0: Így van. Tehát ott is például egy olyan CIA alkalmazásról beszélünk, amit valaki egyszer ifjú korában megálmodott, és elméleti síkon leírt, és le is akarta védetni, és gyorsan eltűnt a szabadalmi hivatal útvesztőiben, és kiderült, hogy azt ők már megcsinálták azt, amit ő elképzelt, tényleg csak elvi síkon. Persze, vannak ilyenek is, de én úgy tudom, hogy ezek a szakértők egyébként nagyon elhivatott, és soha nem rablóként működő személyek, akiknek szívügyük az, hogy az igazság kiderüljön. Tehát ugye ők én úgy tudom, hogy inkább a feltetetlen lovak kategóriába tartoznak, mint a rabló kategóriába.
1: Uh-huh. Jó, én ezt nem rosszból mondtam ezt a szót, hanem hivatkozva a közmondásra, tehát nehogy me valaki megbántodjon, teljesen jó szándékkal mondtam, meg én nagyon bírom az ilyen arcokat egyébként, akik ennyire bele vannak merülve valamibe, és minden kicsi szálát tudják, olyan dolgokra is tudnak válaszolni, vagy olyan dolgokra is rá tudnak kérdezni, amire még a válasz talán nincs is meg, és olyan úgy tudnak szétszálazni sztorikat, és nyilván ez manapság a technológiában, a mesterséges intelligencia, a deepfake és az így készült videók, a hangfelvételek, stb. Ennek a világában ez különösen is kiemelten érdekes.
0: Igen, és egy Stephen Hawking idézet jutott eszembe, amit én nagyon kedveltem, és kedvelem azóta is, hogy az AI létrehozásának sikere civilizációnk története a legnagyobb eseménye lehet. De lehet, hogy ez az utolsó is, ha csak nem tanuljuk meg, hogy kerüljük el a kockázatokat.
1: Igen. Feri, szerinted hová tud ez fejlődni? Van-e egyáltalán bárkinek, vagy lehet-e elképzelésünk azzal kapcsolatban, hogy ez mivé nőheti ki magát, akár ipari szinten, akár bűnöldözés szinten, bármilyen szinten, hogyha a jót feltételezzük, tehát most akkor a saját averzióinkat félretéve, mi mindenben tud, vagy tudhat majd még segíteni? Mert nyilván a jelen pillanatban lévő fejlődéseket az ember nem láthatja, mert az nyilván olyan helyeken, olyan hivatalokban, olyan kezekben van, olyan módszereknek a fejlesztése érdekében, amit mi nem tudhatunk, de azért úgy nagyjából, amit el tud képzelni a te szakértői agyad.
0: Én nagyon-nagyon közeli jövőre prognosztizálom azt, hogy ezek az AI feature-ök, ezek nagyon-nagyon-nagyon meredek emelkedő, exponenciális fejlődésbe fognak átcsapni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindent is lehet majd észlelni, észrevenni, amire rendeleti vagy jogszabályi lehetőségünk meg lesz. És ezt hozzá kell tenni megint, mert ugye az arcfelismerés megjelenésével és fejlődésével már most megvan olyan fegyverünk a kezünkben, amivel tulajdonképpen bárkit bárhol, bármikor meg tudnánk találni, akár országos, akár európai, akár világszinten, de természetesen ez ugye itt Európában a GDPR, a világ többi táján pedig ugye az összekapcsolódás hiányában nem lehet megtenni. De ez egy olyan dolog, ami én szerintem, ha rossz kezekbe kerül, az nagyon-nagyon sok minden árthat, és nem biztos, hogy a fejlődés szolgálja. Erre oda kell figyelni, és ugye itt vannak Hawking szavai, hogy hogyan kerüljük el a kockázatokat. És ebben van nekünk óriási felelősségünk. Én a fejlesztéseknél is mindig azt látom, hogy ott is nagyon észnél kell lenni, mert ha véletlenül egy olyan dolgot veszünk észre, itt megint egy film jutott eszembe, amikor valaki lefejlesztett egy olyat, amivel a fake videókat letörli a netről, tehát fölismeri, és egy label-en látja el, egy címkével látja el, hogy ez egy fake videó, és bocsánat, elkezdik üldözni őt pontosan emiatt, hogy ez a szoftver ez így működik. Itt is egy olyan felelősség van, amit föl kell vállalni, és meg kell érteni azt, hogy ész nélkül belerohanni a falba lehet, de csak egyszer.
2: Igen, így van, és ahogy te is szoktad mondani, nagyon fontos, hogy az ember inkább minden infót osszon kettővel, vagy négyel, mielőtt valóban elhiszi, hogy ez tényleg így van-e, meg az, amit én is szoktam mondani, hogy azért fontos, hogy a fiatalok is folyamatosan képezik magukat, tanuljanak, mert mivel mondom, egyre több tartalmat az AI segítségével generálják, és mindent is elhisznek az AI-nak azok, akik esetleg nem a téma szakértői, vagy nem tanultak, nem néztek utána, úgyhogy ilyen értelemben egy idő után saját magunkat magunktól kell megvédeni, nem, de bár?
0: Így van.
1: Természetesen, hogyha ezekre az ember éber lesz, akkor a saját kicsi világában, a saját felhasználói mértékében és területein tud erre figyelni, és egyébként, hogyha nyitott szemmel járunk, akkor azért van olyan pontja a deepfake videóknak is, ami felismerhető, mármint, hogy felismerhető az, hogy ez nem valós, de ami biztos, hogyha legalább olyan mértékben és léptékben koncentrálunk a való világra, tehát kifelé, létezik egy másik világ is a virtuális világon túl, akkor már megtettük a legnagyobb lépést önmagunkért, és annak érdekében is, hogy ne tudjon ezt teljesen beszívni minket. Feri, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és mindezt elmondtad nekünk.
2: Nagyon köszönjük, Feri.
0: Köszönjük.
1: A mai epizód vendége volt Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében. A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
3: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. I'm the one. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
4: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
3: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: akartuk egy ideig.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Héb, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória, pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosan nehezen lehetne. Egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fesz augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtéri játékok és mászófali szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Fokozódik a nyárvégi hőség. Több vagyonkezelő alapítvány is megszűnik jelenlegi formájában. Már 3 eltűnt magyart keresnek Nepálban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója Unger Annát politikai komisszárnak, az általa irányítandó szervezetet pedig Tisza Ávónak nevezte, amit politikai bunkósbotnak tart. Már három magyart keresnek a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partnerképviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanóeszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Gáspár Sándor veheti át a miskolci Színefest életműdíját. A Kossuth Jászai Mari és Páger Antal díjas színművész eddig több mint 70 filmben játszott. A közönség sikert a miniszter félrelép mellett Rudolf Péter Üvegtigris trilógiája hozta el számára. Az Európai Mozi nagykövete díjat két Oscar-díjas alkotó, Denis Stanovics boszniai rendező és Kevin McDonald skót rendező producer kapja. A 22. Színefest filmfesztivál jövő pénteken kezdődik Miskolcon. Napos, gomoly, felhős az idő, elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Manna délután, csütörtökön is itt vagyok, István Dániel vagyok, és azon már is az óra sztárjait, két hölgy érkezik majd, az egyikük Ausztráliából, a másikuk pedig innét Magyarországról, Nadal Imbruglia három dala, jön pillanatokon belül, aztán majd Wolf Katié, aztán majd a sírás, mint olyan témakör a következő órában, aminek jótékony hatása is lehet, inkább ilyen boldog sírások lesznek majd itt nálunk, úgyhogy nem fogunk szomorkodni, jön majd TNT Madonna, de itt lesz majd a Cure és Fergie odapasszoló témája is, és aztán majd a délután végén egy jó kis időutazással koronázzuk meg az zenei kínálatot. 2009 és 19 slágerista vezetői érkeznek majd. Egyelőre a Google Dolls-szal indulunk, én az Angyalok Városa betétdala, ez az Iris.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Borús reggelre ébredtünk, aztán alakult az időjárás, egyébként a folytatásban is nagyjából hasonló képletre kell készülni. Most a szombat tűnik egy picit csapadékosabbnak, de holnap egyébként beindul egy felmelegedés, úgyhogy 30 fok feletti értékekkel búcsúzik majd az augusztus, jövő héten pedig már ugye új hónapba kezdünk. Az lesz a szeptember. Közben beizítottam a hozzánk vezető utakat, 0677098-at, szokásos SMS és Viber számunk. Ide lehet nekünk üzeneteket küldeni, miközben egyébként az óra sztárjai érkeznek, ők mind-mind 3-3 dallal képviseltetik magukat és foglalják össze a karrierjüket. Már is elsőként itt van Nathalie Imbruglia. Ő az ausztrálok nagy büszkesége. Ott van egy sorozat, évek óta megy, hogy jelen pillanatban megy, azt nem tudom, a Szomszédok című, de rengeteg sztárt köszönhetünk neki. Ott szerepelt például a Kylie Minogue, Danny Minogue, Jason Donovan, hát maga Kylie és Jason ott találtak egymásra, aztán jó ideig együtt is voltak, és maga Nathalie Imbruglia is itt bontogatta a szárnyait. Hát először, amikor szerintem az ő nevét megismertük, az nagyjából a Torn című dal kapcsán lehetett, ami egyébként legmegdöbbentőbb értesülésem szerint nem is az ő saját dala volt, hanem egy Edna Swap dal, ennek a feldolgozása tette világhírűvé. Hát nagyjából még 97-ben, akkor jelent meg a Left of the Middle című nagy lemeze. És hát nagyon bírtuk, mert tényleg egy ilyen klasszikus, ahogy az angol mondaná, Next Door, a szomszéd lány volt, ilyen nyúlt kardigánban, egy ilyen húdiban, bő nadrágban veszekedett, vagy vitázott valami miatt a párjával a Torn videoklipjében. Ez a klasszikus tépet, rövid, vaxolt haj, hatalmas kék szemek, abszolút a kor egyik szexbomba lenyomatának tettem Nathalie Imbruglia-t, és hát össze szépen ki is használta egyébként, legalábbis egy darabig. Összesen egyébként 7 millió példányban kelt el ez a bizonyos tornos lemez, a Left of the Middle, későbbi további 5 albuma jelent meg, összesen 3 millió eladott példánnyal, és hát azért el is ismerték az ő karrierjét. Van például 8 Aria díja, 2 Brit Awards díja, egy Billboard Music Awards díja, és valamint 3 Grammy jelölése. Több filmben is látható volt, ezt talán kevesen tudjátok, hát a Neighbors az talán nekünk úgy Magyarországon nem sokat mond, viszont látható a 2003-as Johnny English című akcióvígjátékból is, mint Lorna Campbell titkos ügynök, emellett a 2009-es ausztrál filmnek, a Close for Winternek is főszereplője volt, és hát modellként is hamar felfedezték, nem csak én, hanem a nagy cégek is, a L'Oréal és a Gap reklámarca is volt, különben aktivista is tevékeny. 2010-ben az Ausztrál X-Faktor második szériájának egyik mentora is volt. Aztán nézzük a párjait, ők is híresek. A 90-es évek végén a most óriásit menetelő Jó barátok sztár Rosszal, David Schwimmerrel volt együtt. 2003-ban össze is házasodott Daniel Johnsonnal, akit a Savage Gardenből ismerhetünk. Ez a házasság nem tartott sokáig, és 2019. július 24-én jelentette be, hogy első gyermekét várja. Huga Laura Imbruglia szintén énekes dalszerzőként tevékenykedik. Nemrégiben készítettek Nathalie-val interjút, és nagyon igazából aktivistaként tényleg jelen van, tehát jó dolgok mellé áll, de most teljes mértékben gőzerővel a gyerekneveléssel foglalkozik, úgyhogy én szerintem olyan sok új dalt most nem fogunk tőle hallani, de amit idáig lepakolt az asztalra, az tényleg egy korlányomat, és jó hozzá nyúlni, mert jó zenékről van szó. Természetesen az ő ármasában jön a Torn is, majd harmadikként, addig itt van a Shiver és az All the Magic Nathalie Imbruglia ármasában a 98.6 Manna FM-en, az élet örömzenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, 0677-1986, ez pedig az SMS és Viber számunk. Jó utat kívánok mindenkinek, mi a helyzet a kifelé vezető utakon, mert az M1, M7 elég zsúfolt, mindenki nagy sárágára a jó idő miatt a Balaton, de egyéb helyekről is várok infókat, ha lenne, akkor jöhetnek ezek. Közben az óra sztárja is érkeznek, Wolf Kati jön elsőként három dallal, mindjárt az Erre tánca érkezik tőle, ő egyébként szentendrei születésű, 2011-ben az év női hangja, később 2012-ben és 22-ben a dal zsűri tagja is volt. Tehát elég régóta ismerjük őt, ugye kezdődött minden a Vukkal, aztán később visszatért az X-Faktorban, és azóta tulajdonképpen a magyar előadók egyik legaktívabb tagja. A szerelem miért múlsz a vára, holnap vagy a hívjuk elő, biztos, hogy mindenkinek ismerős. Az X-Faktor tehetségkutató műsorban egyébként 2010-ben tűnt fel, és Magyarországot 2011-ben képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon Düsseldorfban a What About My Dream című dallal, a szerelem miért múlszal, az is érkezik majd harmadiként hamarosan. Egyébként gyerekkorát Szentendrén töltötte, ahogy mondtam, 81-ben vált ismerté, amikor elénekelte a Vuk című rajzfilm főcímdalát az eredeti Maros Gábor által előadott szerzemény nyomán. A főiskolás szolfés karvezetés tanárszakon végezte, gimnazista éveiben tagja volt a Stúdió Dél együttesnek, akikkel bluesdalokat adtak elő. A zenekar későbbi feloszlása után ismét egy zenésztársulat tagjává vált, ez a zenekar a Sunny Dance Band volt, melynek egyik énekese lett. Az itt eltöltött évek sok tapasztalatot és kellemes élményeket hoztak számára. Talán ennek is köszönhető, hogy egyéni karrierje ellenére a mai napig fellép az együttessel. Életében a következő zenésztársaság, akikhez csatlakozott, a New Chocolate nevű funky zenekar volt. Ebben egyébként igen jól érezte magát saját bevallása szerint, aztán jött az Avocado, és aztán 2001-ben a Queen emlékzenekarban is énekelt, majd nem sokkal később barátaival megalapította az Enjoyt, és popslágerekkel szórakoztatták a közönséget. Valljuk be, egyébként annyira köztudatban nem ezekkel a formációkkal került, hanem leginkább 2010-ben, amikor elindult az X-Faktor című tehetségkutató műsorban, a hetedik élő sójában Keresztes Ildikó és Geszti Péter Wolf Katit, míg Nagy Feró és Malek Miklós Takács Nikolászt küldte volna haza, mivel padhelyzet alakult ki a zsűriben, a nézői szavazatok alapján döntöttek a továbbjutókról, így az élő műsorban Wolf Katinak búcsúznia kellett a versenytől. Geszti Péter ígéretet tett az énekesnőnek, hogy kárpótlásról írni fog neki egy dalt, ezt meg is tette, ezzel mentek aztán később az Eurovízióra. A verseny nem, az országos hírnevet viszont megnyerte magának Wolf Kati. Ránc Gergő, Rakoncai Viktor és Geszti Péter szerezték neki a Szerelem miért múlsz című slágert, ami hamar népszerű lett a hazai könnyű zenei körökben. A dal a hazai rádiók egyik legtöbbet játszott Wolf Kati száma lett. A dal sikerén felbuzdulva egy hónappal megjelenése után az MTVA bejelentette, hogy Wolf Kati slágerét indítják az Eurovízióra. A mű angol-magyar verziójával neveztek a versenyre, mely What About My Dream címmel debütált. A pörgős slágert a külföldiek is gyorsan megszerették, a dalt a dalverseny egyik legesélyesebb indulójának tartották. Az Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntőjében a dal tovább jutott a döntőbe, ekkor indult be a dal karrierje, mely máig egyik a külföldön is ismert és kedvelt magyar számoknak, azóta pedig számtalanszor megismételte ezt a sikert Wolf Kati. Önnek ékes tanú bizonysága az a három dal, amit bekészítettem, indulunk a Szabadnak lennivel, aztán jön a Végtelen tánc, a végre pedig majd a Felemás, Kati hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en mindjárt jön a Tégdet együttes, akik tavaly végre első koncertjüket beiktatták Budapesten is, a Budapest Parkban léptek fel, egy picit megfogyatkozva az egykori ötfős brigád mostanra három főre csökkent, de egyébként hozták a színvonalat. Ha valaki szereti őket és szeretné megismerni az ő történetüket, felemelkedésüket és picit bukásukat, aztán újbóli visszatérésüket, akkor a Netflixen megnézhet róluk már egy dokumentum sorozatot. Mindjárt jön a These Days.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgyszólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változást ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantott, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
1: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, stíszterűen mondhatnám, hogy sírva vigadunk majd a következő órában, hiszen a sírás mint olyan érkezik majd zenei témaként. Hát csak olyan, mint a nevetés, abszolút megihleti a sztárokat. Van ide passzoló témája Osanának olyannyira, hogy a nagy-nagy debütálós lágere is a Cry Cry. Szóval jön majd Fergie, CeeLo Green, de itt lesz Madonna és a hazai TNT is, miközben az óra az utóbbi idők egyik legnagyobb slágerével indul. Bruno Mars érkezik majd Rosie-val.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenter-nél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenter-nél.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
7: Ne vesz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az Éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
3: Reklám hangzott el.
8: Fokozódik a nyárvégi hőség. Megköszönt a miniszterelnök a Paksnál dolgozók munkáját. Gáspár Sándor kapja idén a Miskolci Színefeszt életműdíját. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója Unger Annát politikai komisszárnak, a Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Tisza Ávónak nevezte, amit politikai bunkósbotnak tart. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partnerképviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Rekordmennyiségű, csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán az Olasz-Liszka és Tisza-Lök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Gáspár Sándor veheti át a Miskolci Színefeszt életműdíját. A Kossuth, Jászai Mari és Páger Antal díjas színművész eddig több mint 70 filmben játszott. A közönség sikert a miniszter félrelép mellett Rudolf Péter Üvegtigris trilógiája hozta el számára. Az Európai Mozi nagykövete díjat két Oscar-díjas alkotó, Denis Stanovics boszniai rendező és Kevin McDonald skót rendező producer kapja. A 22. Cinefest Film Fesztivál jövő pénteken kezdődik Miskolcon. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, én Isten Daniel vagyok. Sírva vigadunk, mondhatnám stílszerűen ebben az órában a sírás, mint olyan lesz a központi téma. Abszolút örökbecsű maga ez a témakör, sokszor megihlette már a sztárokat. Van ide passzoló témája Osanának, az a dal, amivel egyébként felbukkant és sikert aratott. De amikor Fergie kijött a Black Eyed Peasből, szintén egy ilyen témára adta a fejét, a Big Girls Don't Cry érkezik majd tőle. 6 ilyen dalt készítettem be egyébként, szomorkodni nem fogunk, csak sírva vigadunk, ahogy mondtam. Már is érkezik az Apaté elsőként. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Ez a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, most már lehet a centit vágni, szeptember 1-e kedre esik, akkor indul majd az újabb tanév, de egyébként már közzétették az első tanszüneti heteket tulajdonképpen, úgyhogy addig másfél hónapot járnak majd a gyerekek, és aztán jön is az őszi szünet, ugye október 23-a november 1-e környékén, úgyhogy annyira nem veszett fejszennyere. Ez a történet, a szülők pedig nagyon örülnek, hogy ők is visszatérhetnek végre a régi kerékvágásba, hiszen azért komoly fejtörést okoz a gyerekre való vigyázás, és ilyenkor mindig csak a szülőket emlegetjük, nekem eszembe jutnak a nagymamák, rengeteg nagymamát láttam a nyáron itt a környéken, akár két unokával is, szerintem most már nekik is könnyebb lesz élvezni a nyugdíjas éveket, így hogy elindul végre a tanév. Mi egyébként nem szomorkodunk, viszont sírunk egy picit, hiszen a sírás, mint olyan, a központi téma a következő hat előadónál jön, a Cry Cry, a Big Girls Don't Cry és a Cry Baby pillanatokon belül. Hát a szakavatott mannások tudhatják, hogy a Cry Cry Osanához tartozik majd, akinek egyébként ez volt az első debüt slágere. Maga a sírás ebben az esetben egy komoly témát dolgoz fel, hiszen Osana nagyon korán, kislánykorában szinte, mert kamaszkorában elveszítette az egyik idősebb barátját, aki a drogokhoz nyúlt, és aztán ez okozta életében a vesztét. Maga Osana egyébként elég korán elkezdte a showbiznisz, hiszen apukája mint DJ, anyukája pedig mint divattervező dolgozott, így egy 5 évesen már tánc és ének órákat vett, és már kiskorában sok koncertre elvitte anyukája, olyan énekeseket látott, mint Ziggy Marley vagy James Brown, így talán nem is meglepő, hogy vonzódott a színpadhoz, ahol ő is énekelni és táncolni kezdett. A karibi gyökerekkel rendelkező énekesnő stílusa, így a szól és a popzene keveréke, de egyébként a reggae beütés is érzékelhető rajta. Később aztán a Cry Cry után volt még néhány slágere, például 2012-ben ő énekelte a 14. UEFA Európa bajnokság hivatalos dalát, az volt az Endless Summer. Aztán majd Fergie érkezik, aki a Black Eyed Peas előtt is már egyébként egy ismert énekesnő volt, akkor a White Orchid tagjaként egy lánycsapat oszlopos tagja volt, aztán utána csatlakozott a Black Eyed Peas-hez, hát szerintem a nagy közönségben mi akkor ismertük meg a nevét, és aztán utána úgy döntött, hogy megpróbálkozik szólóban is, egyébként igen fényes sikereket ért el, többek között azzal a dallal, amit mindjárt hozok, a Big Girls Don't Cry-jal. Ő egyébként eredetileg Stacey Ann Ferguson, és filmszínésznő is különben, meg sorozatokban is szerepel, de kétségkívül leginkább különben az énekesi karrieréből ismerjük. Ő is kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy nagyon sokszor különböző szerek hatása alatt függőségbe került, aztán ügyesen kijött ebből, úgyhogy most már gyógyultnak mondható. A végére pedig majd CeeLo Green jön hozzánk, és a Cry Baby, aki szintén a Gnarls Barkley köntös kletébe már itt szólóban muzsikált. Ugye eredetileg a Crazy volt a nagy slágerük a csapattal, amiben ő volt a frontember, mellette pedig DJ Danger Mouse alakította ezt a bizonyos csapatot, a Gnarls Barkley-t. Hát sokáig nem léteztek, két albumuk jelent meg, azok viszont elég jót mentek, aztán CeeLo Green úgy döntött, hogy szólóban folytatja tovább. Egyébként kint óriási sztár, valamelyik tehetségkutatóban, azt hiszem a Voice-ban még tehetségeket is fedez fel, illetőleg az állarcos énekesben is, egyszer őt rejtette az egyik maszk. Most szólóban érkezik, jön tehát a Cry Baby, de egyelőre Osanával indulunk, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Ez a Manna délután István Dániellel.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A sírás, mint olyan a központi témánk, ami ugye akár a férfi oldalról megközelítem, mindig egy kényes dolog. Olyan gyengeségnek tartják, ha egy férfi sír egyébként. A nőknél az elfogadottabb, hiszen ők ugye sokkal finomabb lelkületet képviselnek, de szerintem nem ciki, hogyha egy férfi is tud sírni például, vagy akár meghatódni. Én nekem simán megy bármilyen sorozaton. Anyukám például a Szerencsekerék végén tudott sírni annak idején, amikor együtt örült a szereplőkkel, hogy elvitték a nyereményt. Ki mikor sírt utoljára és miért? Ez is egy érdekes kérdés. Akár erre is jöhetnek a válaszok SMS-ben vagy Viberen a 0677986-ra, meg azzal kapcsolatban is kíváncsi vagyok, hogy ciki-e, ha egy pasi sír vagy sem, bár igazából a választ már megadtam. No, azért forszírozom ezt a dolgot, mert sírós témákkal megyünk a folytatásban is tovább. Jön a TNT a hazai vizekről, aztán majd itt lesz Madonna és az Evita betétdala, és aztán majd a Cure és a Boys Don't Cry, egy nagy-nagy kedvencünk érkezik. Hát a TNT mostanában egyébként újból feltámadt, koncerteztek is egy csomót nyáron, meg új dallal is jelentkeztek. Hát ők ugye a 90-es évek emblematikus csapata, Dobrádi Augusto és Zuberman, a Krisztián Felicián, azaz Inti alakítja a formációt, Győrből származnak, ott egy közös sportklubba jártak, és aztán ott döntöttek úgy, hogy zenélésre adják a fejüket. Ugye először jött a Bakancsdal, aztán a Napszúrás, és ami tényleg ugye az egész országot ledöntötte a lábáról, az a Kicsi gesztenye volt, vagy a Bele vagyok zúgva. Emlékszem, hogy akkor kezdtem el egyébként rádiózni, és rögtön elsőként a Titkos üzenetet vadázták le a hallgatók a zenei kínálatból. Aztán 3 órás volt a műsor, volt, hogy még egyszer le kellett adni, annyira szerette mindenki. Aztán jött a Kicsi gesztenye, és az a bolonda kis ír, ahol már egyébként inkább ilyen picit talán komolyabb húrokat pengetett a csapat. Aztán majd Madonna érkezik hozzánk, és az Evita betétdala, ugye a producer Andy Vajna volt, és a film számos jelenetét itt forgatták Budapesten, úgyhogy akkor nagyon sokszor láthattuk Madonnát, akár privátban is Budapest utcáin, vagy a forgatás közepette. Ugye a fő lokáció az Andrássy út volt, ami egyébként nagyon hasonlít a Buenos Aires-i utcára, a Sugár útra, picit talán vékonyabb, de ugyanilyen obeliszk van a végén, ott is az útnak, mint nálunk ugye a Hősök terén, és állítólag Madonna nagyon sokat kirincselt Andy Vajnánál, hogy hagy kapja meg ő ezt a szerepet. Eredetileg Meryl Streepé lett volna, de aztán végül is Andy úgy döntött, hogy jó legyen Madonnáé. Hát hogy az alakítása milyen volt, azt nem tudom, de kétségkívül a film zenéje az fennmaradt a könnyű zene örökzöld térképén. A Don't Cry For Me Argentina érkezik az egyik nagy téma ebből a filmből, és aztán majd a Cure öblíti le a sírást, a Boys Don't Cry érkezik. Hát stílszerűen ugye mit kérdeztem az elején, hogy sírnak-e a fiúk, hát mindjárt kiderül, hogy a Cure egyébként erről mit gondol. Ők egyébként egy eléggé alteros együttes, annak idején a 80-as években két csapat létezett a világban és Magyarországon is, a Depes módosok és a Cure-osok, mind a ketten azért ilyen feketébb, elborultabb öltözékben közlekedtek az utcákon, már ami a fiatalokat illeti. A Cure azóta is létezik, néhány daluk van azért, ami abszolút rádióbarát, ilyen például a Friday I'm in Love, vagy az a Boys Don't Cry, ami nekünk most témába vág. Szóval ők érkeznek, TNT, Madonna és Cure, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en, milyen megállás nélkül jönnek a legjobb előadók. Szelesztel indulunk, aki néhány éve volt az év nagy felfedezetje, hogy a BBC-nek egy konkrét testülete van erre, hogy minden év elején úgy összeülnek, és úgy próbálják kitalálni, hogy ki lesz az év nagy tehetsége. Hát néhány éve Szelesztnek szavaztak bizalmat, és egyébként abszolút joggal. A Love is Back érkezik tőle.
1: Love is back. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma Fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán marad. Estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória, pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve. Augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne, egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, felléptől többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtérjátékok és mászófari szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: That's who I pray.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, abból jut, vagy jó utat, ha már hazafelé, mindjárt délután 4, úgyhogy sokan leteszik a munkát. Hogyha hazafelé visz az út, akkor számítok a közlekedési információkra. Miközben mi is cikázunk egy picit, ma még nem is volt időutazás, úgyhogy ezt pótoljuk majd a következő órában. Szokás szerint 2 év a célállomás, most 2009 és 19 lesz terítéken, onnét érkezik 3-3 akkor is lágerista vezető, így például a Margaret Island vagy Calvin Harris egy-egy dala, Adél pedig indít, az ő dala szól majd elsőként. A Someone Like You.
2: Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
4: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
3: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hőségre és szaharai porra készülhetünk. Már az ősszel elfogadhatják az új klímatörvényt. Adománygyűjtést indította az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli károsultaknak. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Akár Magyarország élelmiszer önrendelkezése is veszélybe kerülhet a klímaváltozás miatt. Erre figyelmeztetett az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs komoly problémának nevezte az agrárstratégia hiányát, és a legfontosabb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást tartja. Az egyszeri támogatások helyett hosszú távú nemzetközi megoldásokra van szükség. Hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már 3 magyar keresnek a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölt a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partnerképviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már csaknem 400 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát, az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségére pályázatot írnak ki. Még másfél hétig, szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótlójavító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az oktatási hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart.
3: Időjárás.
5: Fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt holnap szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél északnyugaton megerősödik. A hajnali 14-19 fok után napközben 29-36 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: És akkor indul az újabb óra, felöltjük a Marty McFly köntösünket és cikázunk visszafelé az időben. Nem annyira messzire, 2009 és 19 felé vesszük majd az irányt. Onnét érkezik 3-3 akkori nagy slágerista vezető Uncle Cracker és a Smile, de itt majd lesz Calvin Harris hétvégére hangoló dala is, és aztán a 19-es évet majd a Margaret Islander és Louis Capaldival is megidézzük. Én István Dániel vagyok, és indítom az órát Adéllel.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Számítani kell ilyen borús reggelekre a folytatásban is, mint amilyen a mai ébredésünk volt. Egyébként holnaptól felmelegedés következik, talán holnap lesz a legmelegebb nap. Most 29 fokot írnak Budapestre, de szerintem meg lesz az bőven 30 felett is. Szombaton lehet csapadék, de egyébként 30 fok garantált szombaton és vasárnap is, úgy abszolút jó időben lehet elbúcsúztatni az augusztust. Ha valakinek van kedve, akár még egy jó kis strandolás is beleférhet. Hazafelé is jó utat, ha van SMS-ben info, azt szívesen veszem a közlekedésről. 0-77-98-6, vagy hogyha kimondom, hogy 2009, és valakinek beugrik egy életre szóló élmény akkorról, akkor azt is szívesen veszem, hiszen már is ebben az évben időzünk, amikor is egyébként koncertezett nálunk Madonna, aztán Tom Jones, Diana Krall és Anastasia is, bizonyítva, hogy abszolút jól tolják a mai napig. Aztán jó kis balhé kerekedett az Eurovíziós Dalfesztivál körül, csak harmadik nekifutásra sikerült eldönteni, hogy Ádok Zoli utazzon Moszkvába. Tavasszal a Valami Amerika második része hódított a mozikban, de egyébként előszeretettel ültek be a Made in Hungáriára is, amelyben ugye Fenyő Miklós lágerei voltak a főszereplők, évvégére pedig Csányi Sándort kaptuk a Poligami sztárjaként, míg a Tinik Vámpirlászban égve rajongtak az amerikai alkonyat újholdért. Röviden ez a 2009-es év keresztmetszete, tehát jöjjenek a zenék, azok a mindig jobban elkapunk egy-egy vibe-ot. Már is Uncle Cracker érkezik, ami egyébként egy művész névű, eredetileg Matthew Schaeffer, amerikai énekes, dalszerző és zenész, aki egyébként a country és a rock műfajáról ismert. A Follow Me-vel robbant be egyébként a köztudatba, aztán utána jött a Drift Away, és aztán 2009-re is maradt Rakéta. Ez volt például a Smile, amit még egyébként kevesen tudnak róla, hogy a karriere kezdetén Kid Rock mellett volt DJ, aztán később az éneklés mellett döntött. Calvin Harris folytatja majd, a legelső nagy slágere érkezik, a Ready for a Weekend. Pont most láttam egyébként a közösségi oldalon, hogy Calvin Harris abszolút aktív, tömegek előtt játszik, és pont feltette az egyik slágerét, ami mellé annyit írt egyébként lábjegyzetbe, hogy na ez az a dal, amire egyébként 3 percen volt egy sötét szobában, hogy megírjam, és most 40 000 ember tombol rá, úgyhogy büszke lett magára. Egyébként az egyik legmódosabb DJ-ről van szó, és nagyon sok sztárral összeboronálták. Ha jól emlékszem egyébként, amikor Rita Orával együttműködtek, akkor tényleg összejöttek, és azt a kapcsolatot egyébként talán teljes messzélességgel vállalta is, de egyébként olyan nagy slágerek köthetők a nevéhez, mint a Will Be Coming Back, a Sweet Nothing, a Feel So Close, vagy ugye Rihannával is óriásit ment annak idején a We Found Love-val, úgyhogy igazából tényleg nagyon menő az úriember, és baromira magas, irigykedem is rá egy picit. A végére pedig majd táncolunk, Dance with Somebody, egy jó kis táncimánci csütörtökre már szide hétvége kapujában. Mindenkinek jól eshet, a Mando Diao nagy-nagy slágere érkezik, tulajdonképpen esetükben ez az egyedüli. Szóval ez a 2009-es év keresztmetszete, ezeket a dalokat hozom a slágerlistáról, mindjárt Uncle Cracker és a Smile, Calvin Harris is a hétvégére angoló dala, a Ready for a Weekend, és aztán majd a Mando Diao formáció és a Dance with Somebody. Közben pedig felkészül 2019, onnét már egy hazai dalt is hozok a Margaret Island-től. Mindjárt itt a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Pillanatokon belül egyébként 2019-ben folytatjuk tovább a kalandozásunkat. Közben egyébként abszolút jó időre lehet készülni. A folytatásra is igazi nyári hétvégével búcsúzik majd augusztus. Aztán szeptember 1-én beülnek a gyerekek keddi napon majd az iskolába. Kinél hogy lesz egyébként az évnyitó? Úgy utáltam, amikor a hétvégénket elrontották azzal. Nekem akkor már ugye vidékiként Pestre külön fel kellett jönnöm emiatt, hogy megindítsuk az évet. Szerencsére a legtöbb helyen megoldják ezt szerintem szeptember 1-én reggel, de majd skubizom az ünneplő ruhás gyerekeket, hogy mikor mennek, aztán majd erről is referálunk a jövő héten. De egyelőre szerintem élvezzük ki a nyárból, meg a szünidőből azt, ami hátra maradt, egy jó kis időutazással. 2019-be viszem már is a Manna FM hallgatóit. Némi információ jön, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időségben. Hát akkor április 15-én a késő délutáni órákban gyulladt ki Párizs egyik legjelentősebb épületének, a Notre Dame-nak, székesegyháznak a tetőszerkezete. Az épületben óriási károk keletkeztek. Az egész világ a közösség oldalakon is gyűjtésbe kezdett, hogy a történelem egyik legnagyobb öröksége minél hamarabb vissza tudjon állni eredeti állapotába. Egyébként azóta már ezt sikeresen is akceptálták a francia fővárosban, úgyhogy szerencsére nem pusztult el az épület, és szakértők segítségével olyan szinten sikerült rekonstruálni a Notre Dame-ot, hogy remélhetőleg, ha nem lesz ilyen tűzeset, akkor hosszú évtizedekig még fogadhat látogatókat. No, hát már is a zenékkel kapjuk el. Az esztendőt Luis Capaldi érkezik, aki 2017-ben jelentette meg első CD-jét, azóta pedig számtalan slágert adott a világnak. Nemrégiben egy vadi új albummal jelentkezett. 2025-ben egyébként a Glastonbury Fesztiválon lépett fel. Sosem titkolta, hogy Tourette-szindrómával rendelkezik. Ő nem azzal a fajtával, ami kényszeres szókimondással jár, hanem akár hosszú perceken át képes sajnos a betegsége miatt rángatózni, és olyankor leblokkol. Ez így volt a Glastonbury Fesztiválon az egyik koncertjén is. Szerencsére, amikor látta a közönség, hogy mi a helyzet, akkor énekeltek helyette. De egyébként az új albumán pontosan erre a betegségre hívja fel a figyelmét, hogyha valakinek ilyen van, akkor ne szégyelje, kérjen segítséget, és hogy abszolút együtt lehet vele élni, úgyhogy szerencsére ez nem vett vissza a tempójából. Aztán majd érkezik a Margaret Island, akik viszont visszavettek a tempóból, sajnos tavaly jelentették be, hogy nem fixálható időre szüneteltetik a zenekar működését, tehát feloszlás nevezték egyébként. Október 2-án adták utolsó koncertjüket a Budapest Parkban, akkor ez a szomorú bejegyzés fogadta a Facebook oldalon a rajongókat. Az elmúlt hónapokban sokat dolgoztunk magunkon, együtt is, külön-külön is. A beszélgetéseink során világossá vált, hogy más irányba visz minket a belső hajtóerőnk, más jövőképeink és céljaink lettek. Ezért közösen úgy döntöttünk, lezárjuk a közös zenélést, állt a zenekar bejegyzésében. Hát remél hal meg utoljára, remélem, hogy azért még hallunk majd róluk. És aztán a végre Tom Gregory érkezik, és a Small Tabs, ő egyébként Nagy-Britanniából jön majd hozzánk, egész fiatal kora óta jártas a zenei szakmában, egy csendes tengerparti városban, Blackpoolban nőtt fel, és csupán 16 volt, amikor lehetőséget kapott a Kinti Voice-ban, hogy meghallgassák. Ekkor szeretett bele végérvényesen a zenébe, és megfogadta, hogy tanulmányai befejeztével beindítja a karrierjét. 2019-ben ez már megtörtént a Small Steps-el, de egyelőre Luis Capaldival indulunk, itt a 98.6 Manna FM-en.

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

Itt a 98.6 Manna FM-en a Swing a la Django formáció érkezik, különös a név, de hát igazából ismertek a karakterek, akiket hallunk majd többek között Tarján Zsófit a Honeybees-ből. Egyébként ezzel a dallal egy megállás nélküli zenei blokk startol el, már is van a programajánlatok után a maradok.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Szeptember elején 3 napos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a 3 napos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi könyvtár és a budapesti Történeti Múzeum bármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a Zentai Jazz and Roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncáza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színé szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmas estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MBM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort, jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal.
0: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, mindjárt 5 óra, úgyhogy én búcsúzom is, holnap már a hétvége jegyében találkozunk, elképesztően pörögnek a napok, 2 órától várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, tehát addig is jó szórakozást a műsorainkhoz, István Dániel most búcsúzik.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
7: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
8: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
9: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demindes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
10: És bedobta!
11: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
10: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
11: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
10: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
12: Nevezz személyesen a Generali Night Run Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Marathonmen depóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
5: Reklám hangzott el.
13: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Hamarosan elfogadhatják az új klímatörvényt, meghalt a srebrenicai népirtás egyik főfelelőse. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Móna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Meghalt Ratko Mladic, a srebrenicai népirtás egyik fő felelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka ellen 1995-ben emeltek vádat. Több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben elfogták Szerbiában és kiadták Hágának. Az életfogytiglanra ítélt háborús bűnös egy holland börtönkórházban halt meg 84 éves korában. Összehangolt támadást hajtott végre éjjel az orosz hadsereg Ukrajnában. A légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás célpontjai, hadi üzemek, kohászati és olajfeldolgozóipari létesítmények, valamint logisztikai központok voltak. Az ukránok szerint az orosz támadások lakóházakat is érintettek, és több civil meghalt. Karbantartás miatt pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. A villamosok elmennek a Jászai-Mari térig, de nem mennek át a Margit hídon. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren is fel lehet szállni.
1: Időjárás.
13: Túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: One of the songs I think we're all excited about is The Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

0: Manna Morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Hamarosan elfogadhatják az új klímatörvényt. Meghalt a srebrenicai népirtás egyik főfelelőse. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Móna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Meghalt Ratko Mladic, a srebrenicai népirtás egyik főfelelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka ellen 1995-ben emeltek vádat. Több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben elfogták Szerbiában és kiadták Hágának. Az életfogytiglanra ítélt háborús bűnös egy holland börtönkórházban halt meg 84 éves korában. Összehangolt támadást hajtott végre éjjel az orosz hadsereg Ukrajnában. A légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás célpontjai hadiüzemek, kohászati és olajfeldolgozóipari létesítmények, valamint logisztikai központok voltak. Az ukránok szerint az orosz támadások lakóházakat is érintettek, és több civil meghalt. Karbantartás miatt pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. A villamosok elmennek a Jászai-Mari térig, de nem mennek át a Margit hídon. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren is fel lehet szállni.
0: Időjárás.
3: Túlnyomóan derült fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on, online és a

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song. Every step of the way.
2: A 2020-as év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk, a terveink összedőltek és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány év máshogy alakult, mint ahogyan azt tervezted és ahogyan azt szeretted volna. Az a vágyam, hogy tudd, Isten továbbra is munkálkodik az életedben, minden egyes nap, minden egyes lépésednél.

0: tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Nepálban eddig 3 magyar eltűntről tudnak. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, valamint védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök is ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Bóna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet és a Villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételében lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapi tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezeren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, közülük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Figyelmes hallgatóink közül emlékezhettek jó sokan, hogy dr. Takács Tóth Diana már volt nálunk, ugye? Vegyész és illóolaj kutató, ezt beszéltük meg. Mondd el nekem, hogy a vegyészt azt miért kell oda tenni, attól kicsit olyan ipari hangzása van az egésznek, nem? Nyilván vegyész vagy, innen fakad az egész.
2: Igen.
1: Nem érdekel.
2: Én, nekem fontos az, hogy én vegyész vagyok, mert ez azt jelenti, hogy pontosan tudom azt, hogy az illóolajban mit található, és ez számunkra, a felhasználók számára azért szintén nagy jelentőséggel bír, mivel ez fogja meghatározni azt, hogy mire fogunk egy-egy illóolajat használni.
1: Tehát a szakmaiságot fémjezzi akkor magyarul.
2: Így van.
1: Oké, ezen túllendültünk. No, elkezdtünk már beszélgetni, itt megérkeztél, hogy ugye itt a nyár, nyári aroma tippekkel érkeztél, illóolaj tippekkel, és rögtön szóba került a nyaralás, hogy ilyenkor ugye mindenki ideges, hát nyilván persze össze vagy pakolva, mindent elzártál, bezártad, anyulakat hagytál ott kaját, és többé. Rengeteg idegesség vesz körbe a nyaralást, erre is van illóolaj, ezzel már meglepődtem.
2: Igen, azokat az illóolajokat használhatjuk, amelyek stresszoldó, nyugtató hatásúak, és talán a legegyszerűbb megoldás, hogyha párologtatjuk az illóolajat, mert akkor az egész család kapni fog a dózisból, és mindenkinek kicsit így a stressz szintje csökken, például az orvosi levendula illóolaja ilyen, tehát nem is kell igazán nagyon messzire menni, de a citrusok közül is választhatjuk tulajdonképpen bármelyiket, mert mindegyik egy édes narancs, egy mandarin, nyugtató, harmonizáló hatású. Én ezt már megfigyeltem akkor, amikor a karácsonyi készülődés van, de ezt majd akkor is.
1: Jössz akkor is.
2: Visszatérhetünk erre.
1: A de profi ugye, már be is szervezte magát karácsonyra. Itt leszel. Igen.
2: Szóval, amikor egy ilyen nagyobb volumenű dolog történik a családban, a szülők izgatottak, és feszültek, és ez átragad a gyerekekre is. És aztán az egész család, mint egy robbanó bomba, de szerencsére mielőtt ez megtörténne, azért elindulunk nagy nehezen, nagy nyaralásba, úgyhogy érdemes támaszkodni az illóolajokra, és bizony megfigyelhető, hogy sokkal könnyedebb a készülődés.
1: De ez pedig készülődés alatt kell párologtatni, csomagolás közben, hogy, és akkor mindenkire rászáll egy ilyen megtestesült nyugalom?
2: Igen, ez zen állapot. Azért ezt nem így kell elképzelni, de minden esetre sokkal kevésbé lesz stresszes és türelmetlenek a családtagok. Hát így nagyjából az ember így ismeri a családját, hogy milyen működési mechanizmus, valakinél az indulás előtt 2 nappal jelentkeznek a feszültség tünetei, más családokban már hetekkel korábban, például az én családom is ilyen, és ilyenkor már egy intenzívebben napi szinten használjuk a nyugtató hatású illóolajokat, párologtatjuk. Attól félni, hogy nyár van, hogy nyitva van az ablak, de annak az illóolajnak el kell jutni az ablakhoz, tehát közben azért mi ott élünk, jövünk, megyünk, tehát belélegezzük, és ahogy belélegzünk, bejut a szervezetünkbe, és hatni fog rá.
1: Beleugrottunk a közepébe, mint egy nyári hűs medencébe. Tisztázzuk, hogy laikusnak elmondani, el lehet, hogy mi ez az illóolaj tulajdonképpen? Mit jelent az, hogy illóolaj?
2: Igen, már majdnem kezdtem hiányolni magamba, hogy ezt nem fogjuk elmondani.
1: Dehogy nem, csak beleugrottunk.
2: Szóval az illóolaj, arról azt nevezzük illóolajnak, kizárólag, amit növényből vontak ki különböző eljárással, leggyakoribb eset a desztillálás, aztán sajtolással is, különböző kivonási, egyéb különböző kivonási módokkal. Ez az illóolaj, ami növényből származik. Nem teszünk hozzá semmi szintetikusat, nem veszünk el belőle, amit a természet, a föld anya ad nekünk. És ez az, ami illékony komponenseket tartalmaz, ugye ez benne van a nevében is, tehát, hogy ez gyorsan párolgó anyag, amit szeretnénk még jobban felgyorsítani, hogy még hatékonyabb legyen. És ez az, ami nagyon egy-egy illóolaj, például, ami az orvosi levendulából származik, vagy mondhattam volna akár a borsmentát is, ezek nagyon sok kémiai vegyületből tevődnek össze, és ezek fognak hatni a szervezetünkre. Az a nagyszerű bennük, hogy hozzászokással egyáltalán nem kell számolni. Hatékonyak, és ezen kívül a mellékhatás is igazán minimálisra csökkenthető, hogyha valaki szakértelemmel, hozzáértéssel választja ki a megfelelő illóolaj.
1: Igazából ez a természet patikája, akkor mondhatjuk ezt is, nem? A nagybetűs természet patikája, hogyha nem kell hozzá semmi más.
2: Igen, így van. Kell tudni jól használni.
1: Hát ezért vagy, hogy erről beszélgetünk, hogyan használjuk jól. A következő például a sokak által nem annyira szeretett szúnyogokról is szó lesz, de most zenélünk, aztán folytatjuk dr. Takács Tóth Dianával, a Diadorm megálmodója. No, legyen ez jó. Vele folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Dr. Takástó Dianával, aki vegyész, már tisztáztuk, az miért kell ez a vegyész, ez ugye a szakmaiságot fémezi, és illóolajkutató. Na, egész friss a példa, nekem tegnap a Lugas alatt volt egy baráti kerti partim, és szenvedtünk a szúnyogoktól, és jöttek ezek a füstölők, de nem sokat értek, megmondom őszintén. És ugye örültem, megörültem, mert láttam, hogy itt van egy ilyen, a neve is tök jó, tehát kicsit ilyen irodalmány nyelvújító is vagy, hessentő, hesszúnyog címe van, egy olívaolaj, illóolaj. Ezt hogy kell használni? Hogyan ki kell tenni, párologjon ez az olaj, és akkor a szúnyogok távol maradnak? Hogy működik a hessentő?
2: Ez a hessentő igazából a neve azt is jelenti, hogy a szúnyogokat, rovarokat elriasztja, aha, tehát itt nem rovarölő készítményekről van szó, tehát mégiscsak maradjunk a természet barátai. És van kétféle kiszerelés, vagy kétféle megjelenésbe készítettem rá. Az egyik, az egy illóolaj keverék. Ezt a kisgyerek, vagy a gyerekeim, amikor igazán kicsik voltak, az ihlette, mert a pici baba, kisgyereknek a baba bőrén, amikor meglátom a szúnyogot, azért az nagyon-nagyon megrázó a pár hónapos gyerek bőrén.
1: A nagyon vékony bőrén, igen.
2: Igen, és akkor kezdtem el kutakodni azután, hogy milyen alternatív természetes megoldásaink vannak, és akkor készítettem egy ilyen illóolaj keveréket, és ez azért klassz, mert hát nem szabad a bőrre

0: ugyanezek az illóolaj komponensek vannak benne, aki meg szereti, nagyon megtanultuk azt, hogy ami jó vastagon fölkenjük, az az, ami hat. Na, ezt lehet kenni, amit egy ilyen permetes flakonba teszem bele, ezt lehet kenni a bőrre, és akkor ez ilyen irányú törekvésünk is érvényt kap, hogy fel tudjuk kenni a bőrre, és nem szeretik a rovarok ezt az illatot.
1: Mennyi idő előzi meg ezt, amíg azt mondod valami, hogy elkészült a dolog? Ugye vannak kísérleti fázisok, amit te magad tapasztalod, a te tapasztalásodon alapul az egész, mert azt mondod, na ez a szúnyogriasztó, ez kész van. Mennyi
0: Igen,
1: idő ez?
0: Szóval itt nem elsősorban nem a tapasztalás, amit meghatározó, hanem ugye a tanulmányaimból tudom, hogy melyek azok az illóolajok, amelyek rovarriasztó hatásúak, és aztán utána megyek én a kutatási eredményeknek is, hogy lássuk azt, hogy más mi az, amit tapasztalt, mi az, amit vizsgált, milyen eredmények születtek ebből, mert nagyon komoly nemzetközi publikációk születnek az illóolaj kutatás nyomán is, és számomra ez fontos. És aztán ez az, ami irányba tesz, és végül ami meg fogja határozni azt, hogy milyen illóolajok kerülnek bele egy célzott készítménybe. Persze utána szeretnénk tesztelni, szeretnénk látni, hogy ez tényleg azt hozza, mint amit leírtak és ígértek a vizsgálati eredmények. Úgyhogy aztán, amikor ez a két dolog így összetalálkozik, akkor születik meg a termék.
1: Én kaptam egy e-bookot az én segítségemtől, amelyben hát 30 nyári aromatív van. Hihetetlen, hogy mi mindenre jó az illóolaj. Most csak, hogy belekapok, ugye a hessentőt azt megbeszéltük. Utazási rosszul lét, az nem ugyanaz utazási készülettel. Utazási rosszul lét és a citrom illóolajjal billentheted helyre az egyensúlyodat. Ez mennyire jó. A citrus az az illata, amire szerintem nincs ember, aki ne szeretné. Például a citrus, ha nem titok, akkor ez a leveléből jön, a citrom héjába, a citrusok héjába jön. Honnan jön az illóolaj? Mert nekem van egy 87-ben ültetett grapefruit fám. Nem terem, hogyha a levelét ketté töröm, akkor sem citrusos az illata.
0: Ennek a kérdésnek szívből örülök, mert a narancs az egy tipikus példája annak, hogy a héjból is vonnak ki illóolajat, leggyakrabban ezzel találkozunk. Azonban a leveléből is vonnak ki illóolajat, a keserű narancs levél Petit Grain külön nevet is kapott, és a narancs virágról biztos, hogy már többen is hallottak. Neroli néven is találkozhatunk vele. Tehát ez egy olyan növény, aminek a három részéből is vonnak ki illóolajat, és egy picit különböző lesz az összetétele is. Az ára abszolút más, mivel a különböző növényi részeknek különböző az illóolajtartalmuk, pláne egy virágnál, tehát az egy, ott nagyon alacsony az illóolaj tartalom, az illóolaj hozam, úgyhogy
1: az a legdrágább, akkor ebből azt veszem ki, az illóolajból készül.
0: Igen, igen, és az illatuk is eltérő.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz még itt nyári aromatív, de örülök ennek, majd, hogy hazamegyek, akkor megint meg fogom szagolni a grapefruit fámat. 87-ben ültettem, nagyon nagy, már egy nagy bonszáj igazából, de nem terem, nem oltottam be, de imádom, szeretem. De nem is ez a lényeg, csak így elindultam az agyammal, dr. Takástól, Dianával beszélgetünk az illóolajokról, ő vegyész és illóolaj kutató, hamarosan jövünk vele vissza.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, és hát remek olajok után vagyunk. Hoztál magaddal olajokat, ugye általában olyan egy színházban, hogy van egy fegyver, akkor az előbb-utóbb el fog sülni. De mert erről, ezekről beszélünk, mik vannak itt nálad, hogy illó olajokat minden generáció használhat? Ugye babáról volt szó, a te kisgyermekedről, amikor a szúnyog, a hessentűt gondoltad ki, tehát ez kortól nem több függetlenül használható mindenkinek, ugye?
3: Ez részben igen. Tulajdonképpen, de igen, csak nagyon meg kell válogatni. Kisgyerekeknél nagyon sok olyan illóolaj van, amit kerülni kell. Például a borsmenta, amit nagyon gyakran használnak. Én is nagyon gyakran megemlítem, 6 éves kor alatt légzőgörcsöt okozhat. Persze nem mindenkinél, de azért ezt a kockázatot senki se szeretné felvállalni. Viszont van helyette más, egy jó kis fodormenta, amit használhatnak a kisgyerekek is a nyálkodásra, köptetésre. Úgyhogy igen, még protokoll szerint azt mondom, hogy a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőknél nem használunk illóolajat, de azért ezt a szabályt is árnyalhatja az a tény, hogyha a kismama egész várandósága idején használta az illóolajat, nyilván akkor a csecsemő szervezete is találkozott már az illóolaj molekulákkal, de azért általánosságban azt kell mondanunk, hogy a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőknek illóolajat nem használunk.
2: Meg az a 3 hónap az úgy elterik, mint a pinty, aztán meg már lehet. Nem?
3: Így van, igazából. Persze, így van. Meg azt is lehet mondani, hogy a szomszéd szobában lehet, ha nagyobb tesó van, ugye a betegségeket hozzák, viszik az óvodából. Tehát azért mindig az élethelyzetre kell meghatározni az illóolaj használatot is, ugye, meg erről, a családra.
2: Ugye itt élethelyzetek vannak, hámsérülések, fülgyulladás, láb és körülbelül a szemgyulladás, izomfájdalom, nehéz láb, tehát szinte nincs olyan, amire ne gyomorrontása például. Na, ha már itt vagyunk, gyomorrontás, nyáron az ember kicsikét túleszi magát, akkor mi az, ami segít? A borsmenta itt, és a borsmenta van írva.
3: Igen, a borsmenta.
2: Ez egy csodanövény akkor, nem?
3: De azért az nagyon fontos említeni, hogy az illóolajokat belsőleg nem szabad használni. Uh-huh. Na de akkor hogyan fogjuk egy gyomorrontást orvosolni vele? De hát az a helyzet, hogy az aromaterápia körébe tartoznak az aromavizek vagy hidrolátumok is, amelyek az illóolaj lepárlásnak a melléktermékei. Aha. Mert az illóolaj úgy készül, hogy egy nagy mennyiségű vízgőz nyomul át a gyógynövényen, ami aztán egy hűtőberendezésen keresztül lecsapódik, és magával vitte az illékony komponenseket is, de a víz is ott van, amiben azért ott is megjelenik nagyon kis százalékban az illóolaj, és a vízoldékony komponensei a gyógynövénynek, és ez az aromavíz. És ezt az aromavizet viszont már lehet belsőleg
2: lehet is fogyasztani,
3: és például a borsmenta aromavíz, az nagyon jó hatással van az emésztésre, és az ideges eredetű gyomorpanaszokra, meg a levendula aromavíz az nagyon-nagyon bevált.
2: És az aromavízben is akkor felsejlenek ezek az, amiért ez van egy citrus, egy borsmenta íz, az ott van benne, tehát nem vízízű dolog ez teljesen,
3: abszolút,
2: nem?
3: Abszolút, igen, ez nagyon gyógynövényes ízű, tehát akár kicsit kesernyés is, tehát aki ezeket az ízeket, illatokat nem annyira ismeri, akkor lehet, hogy szokatlan lesz először számára.
2: És ilyenekhez is hozzájutott az egyszeri hallgató, hogyha kedve van? Tehát ilyen aromavizek is kaphatók például?
3: Így van. Ahol illóolajat lehet vásárolni, ott többnyire megtalálhatóak az aromavizek is. Na.
2: Ha már elneveztünk téged illóolajkutatónak, akkor azt hogy képzeljük, hogy éppen nem riportot adsz, vagy nem járod az üzleteket, akkor éppen van egy kis műhelyed, egy csoda barlangod, ahol éppen zajlik. Most éppen fejlesztesz-e valamit, dolgozol-e valami, ami nem titok?
3: Igen, most ami nagyon már 2 éve munkálkodok rajta, egy ilyen lélekparfüm termékcsalád, és megmondom őszintén, hogy maga az illóolaj kompozíció az már elkészült, de egyszerűen nem találom a megfelelő megjelenési formát, úgyhogy most ebben akadtam el, mert a termékfejlesztésnek szerves része az, hogy hogyan fog megjelenni a polcon, és ebben azért én annyira nem vagyok ügyes, vannak segítségeim, de még nem éreztem azt, hogy így elkaptuk volna a fonalat.
2: Ez olyan, mint egy borász, rengeteg borásszal beszélgettem, nagyon fontos a címke. Teszem azt hozzá, jön egy parti, elmész egy szupermarketbe, megnéz, nyilván a címke alapján kezdesz először, de ugyanez. Tehát akkor a lényeg elkészült, tehát ott van benne a csodaszer, a lélekparfüm, már csak akkor a, és akkor vannak variációk, tehát van egy pár variáció már a polcon, a fejeden. Hát ez egy, lehet volna, ez egy külön szakma, nem? De ennek te is birtokába vagy, hiszen ez egy ilyen, hát egy picit ilyen illóolajipar, hagyjuk az ipart, egy ilyen, hát ilyen illóolajpolihisztor vagy, nem? Mindenhez érteni kell. No, nem folytatjuk a Takestó Dianával, zenélünk, aztán beszélgetünk még arról, hogy mire is jók ezek a remek illóolajok így nyár folyamán.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést dr. Takács Tóth Dianával, vegyész, Ilolé kutatóval. Az előbb elkezdtük ezt a kutatás témát, csak aztán elmentünk ott a csomagolás felé. Tehát az Ilolé kutató, tehát hogy igazából most éppen akkor mind dolgozol, ugye van ez a lélekparfüm, és mi van még a te csoda műhelyedben?
2: Igazából ez a termékfejlesztés kategória, amit most így említettél, a lélekparfüm, amin dolgozok, viszont az illóolaj kutató az a gyógynövényekkel, illóolajokkal és az illóolajnak a hatásával foglalkozik. Néhány évvel ezelőtt a gyógynövény ismerő és felhasználó szakot végeztem el a Matén, és annyira beleszerettem ebbe a... Alapjában véve én kutató vagyok. Uh-huh. Tehát én vegyészként is elvégeztem a Szegedi Tudományegyetemen, PhD-t szereztem gyógyszerészi kémiából, és szóval nekem megvan ez a tudományos igényességem, én szeretem a laboratóriumokat, és akkor végül is, ahogy belecsöppentem ebbe a gyógynövényes világba, akkor hát ott ragadtam a Matén, és végül is itt kialakítottunk egy parcellát a soroksári tangazdaságba, ahol a 900 zsája faj közül 20-at kiválasztottunk.
1: 900 zsája?
2: Igen.
1: Megy van a kertemben.
2: Igen, valószínűleg az orvosi zsája. Lehet, igen. Igen, és 20 félét kiválasztottunk, és ezeknek a beltartalmi értékét vizsgáljuk különböző módszerekkel az egyetem kötelékében. Úgyhogy a kutatás területem az ez.
1: Tehát akkor nagyon messze vagyunk egy ilyen sárkány fűáros habitustól, ugye, aki a sűsűbe volt, ugye. Nem, tehát itt a tudományosság ott van érezhető minden szavadból. Igazából ott van, mert ezt csak így lehet komolyan csinálni. Azt jelenti, hogy elvégezted a gyógynövény felismerő. Ilyen. De azt jelenti, hogyha teszem azt, jársz ki ezt a természetben, akkor nagyon sok növényről tudnám mesélni, nem? Hogy az mi, ez mi, az mi, ugye?
2: Igen, igen. Hát ez a kép teljességéhez fontos. Ugyanakkor, tehát most mondtad azt, hogy nem egy sárkányfűárus, de biztos, hogy előző életemben az voltam, vagy valami ilyesmi, de az a helyzet, hogy nagyjából 100 éve vizsgálják az illóolajokat laboratóriumban. Se idő nem volt még, se pénz, hogy az föld összes növényének minden illóolaj tartalmát és hatását megvizsgálják, és ezért egy csomó olyan illóolaj van, amiről még nem tudunk, a kutatási anyagokból, a kutatási ismereteink nincsenek, viszont csak 2-3 ezer éve használják őket. Úgyhogy ezt a két dolgot próbálom így összegyúrni, és ennek az ismeretanyagát adom tovább.
1: Lehet, hogy lesz olyan illóolaj, mint kvázi te fogsz felfedezni? Mert nem tudtad, hogy eddig az alma magból senki nem sajtolt ki semmit, de majd jössz te, aztán valamit most mondtam egy hülye példát.
2: De akár, tehát tényleg ezek így történnek. Hát minden nagy felfedezés egyébként szinte mindegyik a véletlenből alakult. Uh-huh.
1: Na valamit mutass, hogyha itt van már egy a végére, hogy valamit meg lehet szagolni, kilépünk a mikrofon bűvköréből, vagy hogy kézbe veszel egyet, nagyon helyes.
2: Igen.
1: Ugye itt maga a csomagás is a te ötleted minden, tehát ezen rajta van végig a szemed, a lelked, a minden, ami kinézik.
2: Igen, az nagyon fontos volt, hogy a külcsín pontosan tükrözze azt, amit a belbecs mutat, úgyhogy igen, ez egy fehér fiolába tettem ezeket.
1: Aranykupakkal, ha innen jól látom.
2: Bambuszkupakkal.
1: Bambusz,
2: maradjunk a természetesnél.
1: Jó.
2: Igen, és amit megfogtam, ez a hűsszellő, és ez fejfájás csillapítására készült, ugye borsmenta illőolajat is tartalmaz, ez egy keverék, és ami nagyszerű benne, hogy így ezt közben így a felhasználás során derült ki, hogy ugye ez egy koncentrációfokozó illóolaj is, és az autóban nagyon szeretem magamnál tartogatni, és aztán a rovarcsípéseket is nagyon gyorsan visszahúzza, úgyhogy ez egy ilyen komplex
1: most
2: dolog.
1: Most megillatozom, de akkor neked kell beszélni, kimegyek a mikrofonból. Jó?
2: Igen.
1: Megillatozom.
2: Oké, jó. Addig én beszélek, szóval, és ami nagyon különleges, látni fogod, hogy ez ásványgörgő van benne, mert hogy így én így azért nagyon szeretem így ezt a dolgot így komplexen tartani.
1: Ásványgörgő az miből van?
2: Aventurin.
1: Uh-huh. És ez is a te magad ötlete, találmánya?
2: Igen.
1: Ez minden a természetességhez, ez vissza. A belbe, csak külcsina, minden.
2: Minden.
1: De ez így nagyon, és ez tényleg, és ez most akár hisztek, akár nem kezdve hallgatok, ez nem csak egy ilyen PR duma, ez tényleg így van. Már megtapasztaltuk ugye már korábban, és most is a vegyészség, ugye a szakmai tartalmat, a szakmaiságot fémezés. Hát ugye, mivel hölgyből vagy, van szép érzéket, ezek nagyon jól néznek ki, meg hát a bambusztető, amit én annak néztem. Na, hát megnézem, leteltünk karácsonykor, találkozunk?
2: Találkozunk.
1: Legyen egy, és
2: következő
1: akkor...
2: Következő randi.
1: Jó, oké, karácsony, akkor azt kibírjuk valahogy, ez, hát már csak 100-valahány nap, és itt van karácsony, és akkor újra találkozhattok, kedves hallgatók, vagy hallgathatjátok, ott a Takács Tóth Dianát, aki vegyész és illóolaj kutató. Én azt mondom, hogy nézzetek fel az oldalára, diadeur.hu, Deur, úgy írják, mert most minden, ugye most a teljesség igénye nélkül tudtunk csak beszélgetni, de bele-bele kaptunk mindenbe, de szerintem aki fogékony erre, az rá tud keresni, és meg tud tudni mindent, amit szeretnek. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és visszaengedünk a műhelyedbe, meg a soroksári csodakertbe. Köszönöm.
2: Köszönöm én is a szuper kérdéseket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Több vagyonkezelő alapítvány is megszűnik a jelenlegi formájában. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi pont határai. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint közérdekű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Dílereket fogtak el Szirákon és környékén. Négy embert őrizetbe vettek, másik négyet gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek. A rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Hát vészesen közeledik a suli kezdés dátuma, és hát nem árt ilyenkor már jó időben felkészülni az iskola kezdéssel együtt járó őszi baci dömpingre. Na, de hogy ezt hogy tehetjük meg? Ebben segít ezúttal Horváth Patrícia, nyúvéi testtudat trénere.
3: Szia Krisztán, köszöntöm a hallgatókat, és hát igen, még nagyban dübörög a nyár, és hát azt gondolom, hogy a gyerekek javarésze még folyamatosan a vízbe vágyik, meg mezitlábrohangál, meg fagyit teszik, meg strandol, de nem tudom nálatok, Krisztán, vagy a hallgatóknál hogy van, de nálunk esténként még nagyban megy a könyörgés, hogy hadd maradjon fenn egy kicsit a lányom, úgyhogy nehéz ilyenkor azt gondolom, hogy az őszi iskola kezdésre gondolni nekünk szülőknek, hát ő nekik meg aztán pláne, pedig hát gyakorlatilag egy 9-10 nap és be fognak csengetni, és hát ez egy elkerülhetetlen folyamat, és ezzel együtt sajnos valami más is elkerülhetetlen, az, hogy jön a közösség, bölcsőde, óvoda, iskola, ugye kinek mi, több tucat gyerek ugye egy helyen, egy-egy köhintés, egy-egy tüsszentés, közösen használt játékok, kilincsek, padok, és azok az első őszi vírusok, amik, hát hogy is fogalmazom, nem igazán kérnek meg, várnak meghívóra, hanem egyszerűen csak ott vannak és jönnek. És hát nagyon jó kérdés, hogy erre hogy lehet úgy okosan felkészülni, hogy ezt amennyire lehet elkerüljük.
2: Mit tehetünk most, hogy amennyire lehet elkerüljük a bacikat?
3: A legfontosabb az, hogy amennyire lehet, mert azt gondolom, hogy maguk ezek a betegségek teljesen azért azt várni, hogy teljesen elkerüljük őket, és soha ne legyen a gyerek beteg, ez egy irreális elvárás. Viszont tudatosan és okosan, gyakorlatilag, hogyha egy rendszert hozunk létre, ami támogatja az immunrendszert, akkor nagyban lehet ezeket gyakorlatilag csökkenteni. Azért is mondtam azt, hogy ezek elkerülhetetlenek, mert hogy egyszerűen beszéltünk róla is, ez egy fontos pontja a gyerekek immunrendszer fejlődésének, hogy amikor elkapnak egy-egy ilyen betegséget, vagy találkoznak egy-egy vírussal, olyankor az immunrendszerük tanul védekezni ez ellen, és gyakorlatilag ezáltal lesz az immunrendszerük ugye évről évre egyre erősebb, ugye sokkal többet voltak a gyerkőceink betegek bölcsödében, aztán utána óviban már talán egyre kevésbé, és az iskolában ezek talán elkezdenek ritkulni ezek a betegségek. Egy, hogy tanulja az immunrendszer ugye ezek ellen a védekezést. A másik, hogy gyakorlatilag lehet, hogy mi is egyre tudatosabban tudunk odafigyelni rájuk, lévén mi is egyre gyakorlottabb anyukák és szülők leszünk.
2: Milyen vitamint adjak a gyereknek, hogy felkészítsem az ovi suli kezdésre? Ez már Olivia kérdése.
3: Hát van egy olyan hírem, hogy az immunrendszer az nem a patikában lakik. Lehet támogatni, lehet segíteni gyakorlatilag az immunrendszert C-vitaminnal, D-vitaminnal, multivitaminnal, cinkkel, probiotikummal, bétaglükánnal. Ezek nagyon hasznos eszközök lehetnek, viszont hogyha adott esetben a gyerek minden nap chipset teszik, édességet teszik, nagyon finomított péksüteményeket, meg pizzát buktával, akkor ezek nem teljes megoldások arra, hogy az immunrendszerét rendbe tegyük, ugyanis a fontos az, hogy a gyerek minden egyes nap rendszeresen hogyan táplálkozik.
2: Akkor innét fogjuk folytatni Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, mert van még egy csomó hasznos tanácsunk az őszi baci dömping leküzdésére. Hogyha van kérdésetek, vagy hozzászólnátok, 0677 1986, ide küldhettek SMS Viber üzenetet.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapé a vasárnap is, és már egy picikét előre tekintve az iskola kezdésre, óvi kezdésre próbáljuk a gyerekek immunrendszerét felturbózni. És ugye mondtad, hogy fontos, hogy minden nap hogyan táplálkozik a gyerek a betegségek leküzdésében. Na de miért?
2: Ugyanis az immunrendszernek a sejtjeinek szüksége van fehérjékre, zsírsavakra, vitaminokra, ásványanyagokra, és ez egy sokkal értékesebb kérdés lenne, hogy gyakorlatilag mi kerüljön a gyerek tányérjára rendszeresen. No, ez nem azt jelenti, hogy egyszer-egyszer csoki nem csúszhat be, vagy egy fagyi, csak az a lényeg, hogy túlnyomó részt mit eszik a gyerek, tehát például van-e minden nap vagy tojás, vagy pedig mondjuk jó minőségű fehérjeforrás, ezen alatt értem mondjuk a húsokat, halakat, eszik-e joghurtot, kefirt, már amely gyereknek mondjuk szabad, vagy fogyaszthatja, zöldségeket, gyümölcsöket, ne feledkezzünk meg a teljes értékű gabonákról, olajos magvakról, ezt itt zárójelbe jegyzem meg, hogy ugye életkornak megfelelően, mert ugye a bölcsibe ugye még nem, de ahogy növekszenek, egyre több olajos magva tehetnek, és hüvelyeseket. Tehát gyakorlatilag annak a kérdésnek a súlya, hogy mit teszik rendszeres a gyerek, sokkal többet nyom az immunrendszer erősítésének a mérlegén a serpenyőjébe, mint hogy gyakorlatilag milyen vitaminokat adunk nekik.
1: Említetted a bétaglükánt. Szilvi kérdezi azt, hogy ez egyébként mire jó?
2: A bétaglükán az egy gyűjtő fogalom. Nem mindegy, hogy honnan származik, milyen szerkezetű és gyakorlatilag milyen készítményről beszélgetünk. Ugye a bétaglükán megtalálható például a zabban, árpában, bizonyos gombákban és élesztők sejtfának alkotó eleme,

0: lábbó, tehát ilyen kettős baktesztet, tehát hogy az egyik csoport, akik folyamatosan felső légúti betegséggel küzdöttek 5-6 éves gyerekek, ott gyakorlatilag az egyik kapott placebót, a másik csoport pedig bétaglükán tartalmú készítményt, és az az érdekes eredmény jött ki, hogy a bétaglükán tartalmú gyerkőcöknek 36%-kal csökkent a megbetegedéseknek a száma, tehát gyakorlatilag ez igazolja azt, hogy tud segíteni. De mivel nem minden gyerkőcnél hatott, tehát ez csak segíteni tud a megfelelő táplálkozás és egyéb dolgok mellett, úgyhogy én roppant ígéretesnek látom ezekben az őszi időszakokban a bétaglükánt, viszont kihangsúlyoznám, hogy nem csodaszer, tehát ez azért egy óriási különbség.
1: Gabi kérdése, hogy mi a legolcsóbb immunerősítő, úgyhogy erre is térjünk majd ki a folytatásban, mert valóban ezek a táplálék kiegészítők, vitaminok azért borsos ára rúghatnak, főleg, hogyha több gyerek is van a családban. Szóval ezzel folytatjuk nem sokára itt a Manna FM-en, Horváth Patriciával, a nyugvétes tudattréner.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes rádiózást és vasárnap délután a 98.6 Manna FM kanapéjában. Hát két hetünk van még, aztán becsöngetnek és kezdődhet a suli, úgyhogy nem árt felkészülni, akár testileg, akár lelkileg az iskola kezdésre, és Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével immunerősítő tippeket hozunk. A hallgatói kérdés pedig, amit Gabi küldött, így hangzik. Patricia, mi a legolcsóbb immunerősítő?
2: Hát az az alvás. És most beszéljünk egy kicsit arról, amit gyakran elfelejtünk, hogy mennyire fontos az alvás. Pedig az immunrendszer támogatottsága szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Egy 3-5 éves gyerkőcnek ugye általában 10-13 óra alvásra van szüksége naponta, ugye ott még délután is alszanak, ugye ebben a korosztályban a gyerekek javarészt. A 6-12 éveseknek 9-12 óra, és a kamaszoknak gyakorlatilag 8-10 óra alvásra lenne szükségük. És gyakorlatilag ugye most itt vagyunk augusztus 23-án, és nekem az egyik legfontosabb gyakorlati tanácsom a szülőknek, és ez saját magamra is vonatkoztatva, hogy ne szeptember 1-én kezdjük el az iskolai időre való átállást, mert hogy nálunk is, tehát iskolai időben én is a Zsankát elég sokszor, tehát időbe teszem lealudni, de azért nyáron bele-bele csúszunk itt az iccakákba, és szerintem ezzel sok szülő így van, és itt most szépen fokozatosan kezdjük el 10-15 perccel korábban fektetni a gyereket este, és 10-15 perccel korábban kelteni, mert ugye ha későn fekszenek nyáron, akkor még 8-kor, 9-kor, fél 10-10-kor is van, hogy ágyba vannak reggel, viszont itt van most rá 10 napunk, hogy ezt apránként szépen okosan kezdjük el előre tolni a fekvést és a kelést, és kezdjük el megint azt a kiszámítható esti rutint bevezetni, amit az iskolai időben szoktunk, tehát nem az van, mint nyáron, hogy esetleg tudom én, későn esünk haza az esti séta után, és akkor előtte fürödtünk, aztán már be az ágyba, hanem amit előtte megszoktunk, hogy fürdés és be az ágyba, azt a rutint kezdjük el újra felvenni.
1: Azért ugye kellenek a betegségek is, nem tudunk mindent kiküszöbölni, nem lehet sterilen tartani egy gyereket.
2: Igen, nagyon fontos pont az is, hogy a gyerekeket nem lehet azért mindentől megvédeni. Egy gyerek nem az üvegbúra alatt él. Kettő dolgot külön kéne szedni, az egyik, hogy gyakorlatilag más a higiénia, és más a teljes sterilizálás. Tehát akkor, amikor valaki folyamatosan mindent vegyszerekkel takarít meg, folyamatosan fertőtlenítővel taralgeti a gyerek kezét, én nem biztos, hogy azt mondom, hogy ez hasznos, mert hogy egy csomó minden ellen a gyerekek nem tanulnak meg védekezni. Tehát gyakorlatilag különböző mikroorganizmusokkal találkozniuk kell, mert gyakorlatilag az életünknek a része. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a higiéniára ne figyeljünk oda, tehát például az alap az, hogy hosszan 15-20 másodpercig tartó kézmosásra viszont szükség van is. Ezt azt gondolom, hogy már bölcsödében nagyon szépen el lehet a gyerekekkel kezdeni megtanítani, játékosan, hogy most mossuk le ezeket a bacikat, hosszan mossunk kezet, ugye mosdóhasználat után, evés előtt, hazaérkezés után, tehát, hogy ezekre kezdjünk el ráállni, mert hogyha ha eddig ez mondjuk elmaradt nyáron, vagy nem figyeltünk annyira oda, akkor ezt kezdjük el, viszont ne kezdjük el azt, hogy most aztán orvaszányba folyamatosan minden a fertőtlenítővel takarítjuk a gyereket, hogy úristen majd elkerülje itt az őszi vírusokat, mert azzal hát inkább kontraproduktívvá tesszük ezt az egész folyamatot.
1: Na, hogy mivel tudunk még az immunrendszernek egy kis támogatást adni, folytatjuk hamarosan Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével a vasárnapi kanapéban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes délutánt a 98.6 Manna FM-et hallgatva, a szülőknek próbálunk segítséget nyújtani ezúttal is Horváth Patríciával, a New Way testtudat trénerével, gyerekek táplálkozása, immunerősítés, hogy felvértezve tudjunk neki kezdeni a suli kezdésnek, intézménykezdésnek, és az őszi baci és fertőzés dömpingnek. Na mivel tudunk még az immunrendszernek segíteni, Patrícia?
2: Például a mozgás. Ugye nyáron azért, hál' Isten, gyerekek elég sokat mozogtak, én azt gondolom, tehát vízből be, vízbe ki, utcára, famászás, bicikli, estünk, keltünk, raktapaszt, tehát ezen szerintem sokan túl vagyunk, viszont azért ősszel, amikor jön rosszabb idő, hajlamosak itt az online smoggal telített világba a gyerekek belecsúszni abból, hogy inkább képernyőt nézenek, tehát továbbra is csináljuk azt, hogy legyen meg a napi mozgás, a vesszőparipám tiszta, ugye a megfelelő mennyiségű folyadék, tehát azért a gyerekeknek is a másfél-két liter tiszta vizet naponta inni kell, és nálunk is nyáron folyamatosan az volt, hogy gyere igyál, mert a játék hevében elfelejt inni, úgyhogy ez nekünk szülőknek erre nagyon kell figyelni, és a nagyon fontos pont még szerintem a lelki állapot. Én azt gondolom, hogy ez az iskola kezdés, ez egy vagy meg óvoda, vagy bölcsöde, tehát ez a közösség kezdés, ez önmagában egy stresszforrás nekünk szülőknek és gyerkőcöknek is. Ugye valakinek új közösség, új óvoda, most kezdődik az iskola. Nálunk például negyedikből ötödikben megy a gyerkőc, tehát gyakorlatilag tanárváltás, osztályteremváltás, osztályfőnökváltás, és már a gyerkőcöm már így mondogatta is, hogy ez azért izgalommal tölti el. Nagyon fontos, hogy beszélgessünk a gyerekekkel, tudják nekünk elmondani, erősítsük meg abban, hogy itt vagyunk támasznak, engedjük, hogy kiventilálja, mert a gyereknek az immunrendszerét szerintem nem lehet leválasztani az egész szervezet állapotáról. Egy saját példát engedj meg, hogy ezt valamilyen szinten vázolni tudjam. Nekünk másodikban például volt egy osztálytársul egy kisebb fajta feszültség, ami egy elég hosszan fenntartott állapot volt, hát minden második héten a gyerkőc itthon volt betegen, és amikor ezt utána tudtuk rendezni, természetesen táplálkozásra mindent megpróbáltunk mi is, de kellett hozzá az, hogy mi szülők is megbeszéljük, meg a tanárnénik is segítettek, és gyakorlatilag harmadikra, mintha elvágták volna, más lelkiállapottal ment a gyerek az iskolába, és sokkal, de sokkal kevesebbet lett beteg.
1: Na összegezzük akkor, Patrícia, hogy mi legyen a listánkon a következő napokra.
2: Kriszt, ez egy nagyon jó ötlet, akkor ezen most gyorsan fussunk végig. Nézzük meg akkor az iskola kezdés előtti immunstart checklistát. Tehát egy, alvásrendezés, tehát fokozatosan állítjuk át az iskolai lefekvés a gyerkőcöket. Második, minden nap legyen zöldséggyümölcs, tehát ne gumicukor formájában adjuk a vitaminokat. A harmadik, hogy minden főétkezéshez legyen megfelelő fehérje forrás, tehát tojás, hús, hal, tejtermék, úgy életkornak megfelelően. Negyedik, víz legyen az alapital, odafigyelve másfél-két liter naponta. Ötödik, minden nap legyen továbbra is mozgás. A hatodik, a megfelelő higiénia nem túl sterilizálva. A hetedik, a lelki állapotukat meghallgatni és támogatni. És a nyolcadik, hogy ezután gondolkodjunk az étrend kiegészítőkön, az alapvitaminokon, mehet és kell is a CD, amiket mondtam, probiotikum és a bétaglükán, de ne ez legyen az első, hanem ezzel a kombóval tudjuk szerintem felkészíteni a gyerekeket, és hogyha valaki ezt mondjuk jegyzeteli és pipálgatja ezzel a checklistával, szerintem nagyon szépen neki lehet állni az iskolának, úgyhogy nekem a záró gondolatom az, hogy az immunrendszer az egész évben dolgozik, tehát nem szeptember 1-én 8-kor fog becsöngetni, úgyhogy erre kívánok mindenkinek jó fölkészülést, még itt az utolsó egyhetes nyári időszakban is, mert hát az immunrendszernek azért már most becsengettek. Köszönöm szépen, Kriszta!
1: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Patríciával, a New Way testtudat trénerével néztük át a checklistát, hogy mivel készülhetünk fel az iskola kezdésre, óvoda kezdésre és az őszi baci dömpingre. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésünket is. A szokásos helyen a Manna podcastján megtaláljátok, iTunes-on, Spotify-on is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Megvan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltje. Magyarok is eltűntek a nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület nyomozati elnök helyettesnek Tasnári Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít, valamint az ökumenikus segélyszervezet is adományt gyűjt. Nagyon súlyos a norvég király állapota, családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyudvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják a kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia, Hákon herceg kerül a trónra. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, akkor megkezdjük a bőség kosarát. Arra gondoltam, hogy most Péter Petrát hívom be vendégnek, akivel nagyon sokszor találkozunk, ő jön a stúdióból, én megyek, vagy pont fordítva, kicsikét beszélünk, de soha nem beszélünk alaposan. Úgyhogy most éppen remek alkalom erre a bőség kosara, hogy beültessem a stúdióba, és egy picikét beszélgetünk, nyugodjatok meg, minden a témához fog kapcsolódni. Zene, aztán érkezik hozzánk Péter Petra kolléganőm.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát, most verbális tartalommal töltjük meg, amíg üres kosarat. Hát mi mindig elmegyünk a stúdióban egymás mellett Péter Petrával, és arra gondoltam, hogy...
2: Nem, mi... azért megöleljük egymást.
1: Hello. Meg, persze, hello. Csak nem beszélgetünk, és mind a ketten azért szeretünk gasztrotémákról beszélni, szeretjük megkezdeni a másnak a kiskertjében.
2: Szeretünk
1: és...
2: fejben főzni.
1: Igen, és most már együtt is fogunk főzni, akkor igen. Ott lesz egy mikrofon. De mindenek előtt, ha már egymás kiskertje lesz a témánk, hoztam neked, mi egy fajtamentést végzünk Zuglóban. Na. Ez piszkosalma, bőralma, Mátyás király kedvenc almája. Kóstold meg,
2: hogy bőralma. Milyen... Tényleg úgy néz ki, mint hogyha bőrbe.
1: Igen, mintha piszkos lenne, nem? Szerintem alma a köbön.
2: Hol teszini?
1: Alma a köbön, nem? Egy annyira töményen alma. És képzeld el, hogyha ezt megasszalod, akkor még... Na, és hol lehet venni? Hát van egy bácsi, egy úriember, aki az Őrségben fajta mentést hajt végre, és ezeket a fákat menti meg. Nem hazudok, 200 valahány alma fája is van, és mindegyikből főz pálinkát. Amikor ott forgattam például, bementünk egy ilyen veremszerű létesítménybe, és rá kellett mutatom három üvegre, már három pálinkát meg kellett kóstolnom. Uh-huh. És aposom még ott voltak, és vették ezt a fát 10 éve, ami itt Zuglóban nem messze a stúdiót nekem nőtt önnő. Na, hogy ízlik?
2: Nagyon finom, olyan annyira koncentrált alma íze van, mint amikor a legfinomabb olyan szűretlen almalét iszta az
1: annak
2: ember.
1: Annak is az alját.
2: Igen, nagyon finom.
1: Na, beszéljünk már a picit.
2: Még rághatok?
1: Persze, nyugodtan, ez egy gasztronomusor, Tehát mind a ketten kertes házban lakunk, mindenkinek van egy kis mesekertje.
2: Igen.
1: Hogy neked mit ad ez a kert tulajdonképpen, amikor kicsi? Van egyáltalán konyhakerted? Van. Kis fűszerkerted?
2: Van.
1: Mik vannak benne a sorolt?
2: Van veteményes, cuki kerítése, klasszik, tudod, hegyes léces kerítés, kicsi kapucska, Levi csinálta nekem.
1: Juliska bab fölfut rá?
2: Igen, nem, a bab futott rá tavaly.

0: Idén is futott bab, tényleg lesetettük a babot.
1: Az már száraz bab lesz, nem baj, ez is jó.
0: Nem, az a jaló bab, olyan nagyot ültettünk bablevesnek. Bableves szoktunk készíteni szilveszterkor is, kórhely bablevest.
1: Aha.
0: És bableves szoktam csinálni húsvétkor is, hogy a sonka leve ne veszten el. De ez már egy másik rész. Bármire.
1: De még mindig gasztott.
0: De még mindig kaja. Most a mesekerítése, kérlek szépen, a tök futott föl a sütőtök. Mert hogy történt, hogy én tavaly ősszel az utolsó sütőtökök darabjait, mert nagyon szeretem, és nagyon finom sütőtök krémlevest tudok csinálni, meg Levi anyukáját, a Marikától tanultam tökösrétest is, ami nem főzőtök, hanem sütőtök, és barna cukorral és fahéjjal készül, de hogyha valaki kókuszvirág cukrot tesz rá, hogy édesítőt, azzal is működik, de ahhoz kell a barna cukor, hogy ez a karamellás, és igazából csak a leveles tészta kell hozzá, majd elmondom, tök. A világ legegyszerűbb, olyan finom, hogy sírsz. Nem viccelek? Kifolyik a könnyed.
1: Kimegyek hozzá sírni.
0: Belállap, sírni fogsz.
1: Jó.
0: Mindenki. Annyira finom, becsukod a szemed, és
1: Istenem. Ez melyik tök ez? Az a hosszúkás, vagy a klasszikus tököt képzeljem el?
0: Nem, ez az orincs töknek hívják.
1: Igen, igen, megvan melyik. Aha.
0: Amelyiknek főzőtök alakja van, de narancssárga.
1: Igen, igen, igen.
0: Hátul is van a kert hátsó részében, mert hogy ugye tavaly ősszel az egyik utolsó töklevesnek a tökének a magját, azt én fogtam, azt kidobtam a magas ágyásba.
1: A legjobb.
0: És hát mit tesz Isten, tavasszal ott lett egy tökóvoda, annyi kis tök palánta bújt ki, csak na, úgyhogy ez egész telkünk most, vagy a kertünk egy tök telep. Mindenhol van tök, ide-oda felfutott, van, amelyik sötét-zöld maradt és círmos, gondolom neki még kell egy kis napocska, és most kezdenek el narancssárgulni.
1: Hát itt a tök szezon. Ezek a legjobb a különben, mint
0: sok paradicsom
1: magát,
0: is van.
1: Az palánta, vagy te magad ültetted?
0: Mi ültettük? Nem, kaptunk palántát Ákos barátomtól, mindig kapunk nagyon különlegeseket, kinyerjük a magját, úgyhogy mi fogunk most palántázni, csak mi picike helyen lakunk, ezért nehéz úgy megoldani, hogy mondjuk a macska ne feküdjön rá, hogy elkezd kibújni a palánta, mert ugye neki kell azért egy kis meleg, tehát hogy a fagyban nem rakhatjuk ki őket, ez nem ilyen szabadvetésű, mint mondjuk a borsó, de volt már olyan, hogy mi is palántáztunk, sőt volt olyan, simán elszórtam a magot, és gyönyörű fekete
1: az
0: paradicsom nőtt belőle.
1: Simán elszórsz, az a legellenállóbb, hogyha néha veszel kész palántát, az, amely ki tudja, milyen bajt hozol haza. Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, látjátok, van miről beszélni. Már most jelzem, hogy kevés lesz az idő, de nem baj, majd egyszer folytatjuk talán a helyszínen. Zene, aztán folytatjuk Petrával.
2: Életöröm zene. Villámlik, mennydörök. Sziasztok, Horváth Boldi vagyok a Kelemen Kabátban zenekarból. Ez pedig a legújabb dalunk, itt a 98.6 Manna FM-en. Örömre hang.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyok, kedves hallgatók, és Remek a vendégem. Most nem csak futtában öleltük meg egymást, folyosan végre beszélgettünk is, és ugye az a téma, hogy van mind a kettőnek kiskerti, ott tartottuk, hogy tök paradicsom, fűszerekkel, hogy állsz fűszernövényekkel?
2: Van egy nagy, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hello, kedves hallgatók. Szóval, és hello, kiskert. Van egy babérbokrom, ami ugyan edényben van, mert ő nem fagyálló, márhogy nem télálló, és akkor őt beszoktam vinni télre, gyönyörűen hozza télen is a kis leveleit.
1: Itt is van Zuglóban, nagy babérbokor.
2: Igen, de ez nem a babérmegy, hanem ez babérlevél, tehát amivel főzünk.
1: Na, azért azt mondom,
2: és kint van.
1: Nem, ugyanúgy hozzuk, visszük, anyósom kell.
2: Ja,
1: nagy dézsába, ez igen, egy nagyobb.
2: Ez egy kisebb dézsába van.
1: Most a levele.
2: Egyelőre, és gyönyörűen lehet használni a levelét.
1: És amikor savanyú káposztát csinálunk, abból szedek, és abból teszem.
2: Igen, vagy amikor bablevest csinálunk, vagy amikor krumplifőzéket csinálunk például, ugye, sőt a csilibe is, csilis babba is nagyon jó. Az van, őt visszük, hozzuk kibe. Mindig van bazsalikom, és mindig volt oregano, most a szegény kém az ugye

0: körébe potyant oda, mert hogy mi nem ültettünk el eperfát, mi nem ültettünk el, igen.
1: Ez a fa eper, arra van szó?
0: Igen, a fekete.
1: Jó, de jó. Az is lehet jól lenni, szerintem. Sőt, annak
0: nagyon finom.
1: Az egy jó fajta.
0: És nagyon egészséges, és van egy ölelkező ostorfánk is, ami valami egész varázslatos dupla törzs, és össze vannak csavarodva. Az is madárcsőrből van, szóval, hogyha az ember hagyja a természetet, ahogy kéne tisztelnünk és szeretnünk, ahogy a japánok mondják, hogy hagyd, és megmutatja magát a kert.
1: Ezt piciben meg lehet oldani, nagyban azért nehezebb. Nekem van egy picike füvem, de az se fű. Nem. Hát az ami nő jó. De
0: az ős fű, vadfű.
1: Igen.
0: Ez zöld és tartós.
1: Messze van a wimbledoni fűtől, nagyon messze van, de nem is érdekes. És van egy kis rész, komposztálok, azt majd összebeásom, és azt látom, hogy nagyon szeretem a csirát például. És nem tudom, megfigyelted.
0: A mikronövényeket? Meg képzeld, hogy kaptam egy csomó magot, és én is szeretném kipróbálni, de sosem mertem, pedig kétféle tálam is van.
1: Na, a tálal az majd télen, hogyha bemegyünk, de most például nekem el van kerítve, tehát van borsó, retek, és a retek az két nap alatt kijön, és a levelét eszem, nem várom meg, míg gumosodik, mert az macera, minden.
0: Tehát a pici növénynek a minimum levelei?
1: Annál nagyobb, annál, azt is meg lehet, de amikor
0: megnövekulál.
1: Én, ha olyan helyen veszem a hónapos retket, aminek a zöldje jó, és tudom, hogy mert a néninek elhiszem, hogy nem műtrágyába, vagy aha, ilyen tápanyag gombócban nevelte, akkor levelét is megeszem, nagyon finom. De a borsót...
0: Tudod, hogy abból lehet olyan főzeléket csinálni, a karalábi leveléből is, a retek leveléből is, a jégcsapretek leveléből is, mint a sóska főzelék, sőt, levest is.
1: Ezekben levest is.
0: Tejszínnel, vajjal, fokhagymával olyan finom, hogy...
1: És ezeket kidobjuk, vagy ugye nyúlnak adjuk, akinek van nyula. És a másik pedig a borsócsira, amit ilyen nagyon szuper drága étermek, oda tesznek egy-egy szárat. Ott se várom, amíg hüvelyesedik, hanem magát a szárát, amikor ekkora elvágom, szeletelem, és azt...
0: Vajas kenyére, vagy pirítós.
1: Igen, vagy bele salátába. És most, hogy kijött valami a kertből, újra forgatom, borsót szerintem még fogok ültetni, szerintem még november.
0: De van egy ládát?
1: Nem, ez a föld, szabad föld, semmi. Hát a borsó bírja hideg, a borsó az első, amit kiültetnek, azt hiszem, februárban.
0: Igen.
1: És egy borsócsira, ha megnézed, ott
0: a boltban. Na jó, de hogyha kis ládába teszem, az is jó, nem?
1: Az tehát, is jó, mondjuk... persze. De valakinek van, kedves hallgatom, csak erkélye van. Vagy erkélye van, hát az is jó. Nyugodtan
0: vagy ablaka van, persze. Lehet kapni egyébként ezekben a... hogy mondjuk építészeti áruházak.
1: Igen, barkácsáruházak.
0: Köszönöm, igen. Kerkészeti vannak olyan részleggel. Kifejezetten kis pindur, virágláda, de pindur. És lehet látni, hogy ez olyan aranyosan kicsi. Olyan mi lehet ez? Na, olyankor, amikor ilyet látunk, kell megfordítani, és ott van az alján, hogy mikronövény nevelő edény, tehát van kis tálcácskája, van kis ládika, van ilyen nekem három, a Levi direkt vette, na, hogy kis virág legyen benne, és nézem a múltkor, mondom, mi van ennek az alján, és ott van egy egész, hogy hogyan nevelj mikrozöldséget, igen, és valójában ennyi az egész, mert nálunk azért a cicák szeretik az ilyen, ami ilyen friss, arra úgy szeretnek ráfeküdni, úgyhogy inkább ezt a magasba teszem, de olyankor olyan földet veszünk neki, ami az otthoni komposztos föld, illetve van benne egy pici alginit, ami nagyon jó, tehát hogyha bárki bármit növeszteni egészségesre szeretne, az alginit az nagyon jó, és a komposzt meg az egészséges föld, plusz visszatérve még egy kicsit, tényleg kevés lesz az idő, nem szabad engem kérdezni, mert nem hagyom abba.
1: Tudtuk ezt.
0: Bármit locsolunk otthon, mondjuk télidőben főleg, inkább igaz, a biobanán, más miatt nem. Csak a biobanánnak a helyet fogjuk, megtartjuk, ne dobjuk ki sose, ha van ismerős, akinek pici baba van, és biobanánt, ezt kérjük el a helyet, áztassuk be befőttes üvegbe, egy banához legalább egy 2 liter víz, tehát 5 literes kovászos uborkás üvegbe, és azzal kell locsolni. Gyönyörűen
1: nőnek. Innen folytatjuk, addig ezt elképzeljük, de ki lesz próbálva. Zene, aztán folytatjuk, addig mi folytatjuk, amíg ti zenét hallgatok, addig mi meg elfogyasztjuk Mátyás almáját. Halljátok, milyen jó. Na,

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Tele még a szánk az almába, bocsánat.
2: Nem baj, nem baj, de hát a remek zenék után vagyunk, és a vendégem Péter Peta most a Bőségkosarába ült bele. Hát így nem teljesen
1: egy
2: úgy
1: nagy,
2: csak...
1: Jó nagy kosárban.
2: Van egy jó kosár, így van. No, azt képzeld el, hogy mi akkor kezdünk el otthon csiráztatni, amikor láttam, hogy ezek a mini tánca csiránk a szupermarketben mennyire drágák. És a legegyszerűbb dolog, van ez a dunsztos üvegszerű valami műanyag üveg, ami ugye átlátszó műanyagból készült. Abba például az utifű szénamagot, a retek magot.
1: Várj, milyen üveg?
2: Nem, ez egy csiráztató üveg. Úgy néz ki, mint egy 5 literes dunsztos üveg.
1: Igen.
2: Csak műanyagból van. Van Igen. egy teteje, ami Igen. egy ilyen szúnyoghálószerű valami van, ami Igen. hogy levegőzzön. Ebbe bele kell tenni a magot, be kell áztatni. 2 napot áztatod, ha ez megvan, akkor leöntöd róla a vizet, legyen nedves, összerázod, fölragad a falára, fény kap mindenhol, és elkezd csirázni. 3-4 nap múlva tele van csirával. Na majd hozok neki.
1: Hogy szeded ki?
2: Hát letekerem a tetejét.
1: És belenyúlsz? És
2: minden nap át kell mosni egyszer. Marad annyi nedvesség benne, hogy megforgatod, és körbe ragad a falára. Majd mindjárt megmutatom, akkor rákeresek a neten. És iszonyatosan bőséges csira van 4 nap alatt a tányérodon. Kiszeded, beteszed hűtőbe, műanyag, és jó pár napig eláll, és már is mehet be a következő. A csira igazából egy superfood.
1: Ezt akartam mondani, hogy gondoljunk abba bele, hogy mennyire egyszerű, mert egyébként bioboltokban, bionagykerekben lehet kapni direkt csiráztatásra való magot, ami szintén bio, tehát nincsen műtrágyázva, nincsen műanyaggal elfertőzve, tönkretéve. És az a lényeg, hogy gondoljunk ebbe bele, hogy egy kicsit, lehet, hogy merész hasonlat, de egy kicsit nekem olyan, mint az anyatej, vagy az anyatejnek, mint a kolosztrum, tehát az előtej, hogy ott van a mag. Minden fontos információ és a legjobbja az ott van ebben a pici növényben, mert ő növekszik még, ezért a quintesszenciája annak ott van jelen. Tehát, hogyha valaki tényleg vissza akarja táplálni magát, akkor nézzen utána, hogy melyik növény mire van legjobb hatással, és abból csináljon csirát.
2: Na de ha már mag, én ugye mindig nézem azokat, akik kiköpik a dinnyemagot, és utána néztem, hogy a dinnyemag is egy szuperfood, mi minden van benne.
1: Tényleg.
2: Én örömmel ropogtatom a dinnyemagot. Sőt, a szőlőmagot is, tehát kitenyésztették emberek a magtalan szőlőt, egye-vigye, de jó azt ropogtatni a szőlőmagból. Különböző biológiai hatás és gyógyászati hatású.
1: Há, persze, kinyerik és porítják, és
2: én,
1: lehet...
2: Én örömmel ropogtatom.
1: Otelló szőlőnk van, az az igazi fekete otelló szőlő. Olyan erős, hogy igen, az hogy viszket tőle a szám. És most azt találtam ki, hogy mert nagyon finom, amikor megcsípi a fagy utána. Amikor többet lesz, igen. De hogy azért néhányat leszednék, és nem csak simán megenni, hanem tudod kipréselgetni, és akkor az, ami ott marad, a mag meg a héj, azt én kilapítom, megszárítom, leporítom, és ugyanúgy a zöld turmixba, a joghurtba, bármivel vele lehet tenni.
2: Mint egy háztartás vinénk, hát nekünk rengeteg ilyen volt, sütőpapírra tettük kilapítva, rengeteg mag meg héj volt benne, és akkor ezen bele műzlibe, ilyen házi műzlibe igazából. És örömmel
1: de leporítottad?
2: Nem, megszárítottuk sütőbe 50 fokon egy picikét, és akkor lapokra törögetve betettük egy üvegbe, és akkor ugyan bele. És érdemes utána olvasni, kedves hallgatók, hogy a szőlő mag az mire jó, az is maga egy szuperfood.
1: Az csodálatos.
2: Mag. Minden, ami mag, hiszen a magban benne van minden, a jövő, nem? Na, hát ez ilyen.
1: Az élet ígérete.
2: Az élet. Úgyhogy ezt mind ki kell, próbáljátok ki, ezek kedves hallgatók, hogy vesztek rendes görögdinnyét, ami tele van maggal, és azt írja a fám, hogy ha megpirítod, akkor még sokkal jobb. Na de innen folytatjuk akkor vendégem Péter Peta, az idő nagyon röpül, de majd többet csinálunk ilyet, sőt azért kimegyünk egymás kiskertjébe, van nekem riporter szettel.
1: Na jó, hogy.
2: Megnézzük a tököt, meg azt a töksütjét, amit mondtál. Arra kíváncsi vagyok.
1: Azt elmondom most is, mert nagyon egyszerű, de
2: sírni akarok. Na, innen folytatjuk a vendégem Péter Petra, a témánk pedig a mindannyiunk kiskertje.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Ismételten remek zenék után vagyunk, és egy remek kollégám itt a vendégem, Péter Pet. Az előbb kitaláltuk, hogy most ő van a Bőség kosarában, benne a szószoros értelemben. Engem különben a kerti munka, én egy olyan házban lakom, hogy fölöttünk a sógoromék laknak, és ők nem törődnek a kerttel. Néha lemennek, akkor inkább baj van, meg károkodás van. Ne csináljátok semmit, majd a hullik a levél, azt szeditek, a kinn az utcán kell, többi legyen az enyém. Engem tökre megnyugtat, de egy fűracsolás is, egy gerebzés is, egy meccés, amikor megtanultam idén, ahogy a lugast hogy kell metszeni, hogy ilyenkor, amikor ilyen nagy melegek vannak, akkor alatta milyen jó üldögélni.
3: A szőlőlugas?
2: Igen, igen. Van kutam,
3: azt majd mondd el.
2: Van kutam például, vagy rendes furtkút, és nagyon jó megtervezni. Még nincsen megtervezett locsolórendszer, állok, de van kis locsoló szerkezetem, ide teszem, oda teszem, fölmegyek.
3: Van villegős, meg mindenféle.
2: És ez én mindenfélevel el vagyok jelen szívesen, és nagyon egyszerűen megkóstoltam a kútát, nem annyira jó az, de finom volt.
3: Meg lehet vizsgáltatni egyébként, hogy iható a
2: kút. 6 méteren ott van már a víz, az elég magas, szóval az lehet, hogy nem olyan jó. Na szóval neked most ebből a csodakertből, mesekertből mondjuk be kellene menned mondjuk egy angyalföldi panelban, meg örülnél?
3: Nem, soha többet, nem.
2: Tehát van valami olyan kerítésen belül, ami a te világod, meg a Levi világod.
3: Konkrétan így, igen. Azt kérdezted az elején, hogy mi nekem a kert, igen. Minden. Az én világom, az a mi buborékunk, az a nyugalom.
2: Uh-huh. Mekkora kerítő
3: van? Meg az a biztonság, 700 valahány négyzetméter.
2: Na, az nem olyan kicsi.
3: Nem kicsi. Igen.
2: És ez be van kerítve?
3: Van egy óriási diófa, van az öreg hölgy, akit így hívunk.
2: A dió?
3: Nem, ő egy nagyjából 50-60 éves cseresznyefa.
2: Jó.
3: Nem éred át a törzsét akkor, és esernyőszerűre vágta a bácsi, aki korábban a telek volt. Van még két másik cseresznyefa, egy korán érő, meg az öreg hölgy, aki szerintem Germersdorf, mert az a nagy fekete van rajta. És van egy elképesztően finom almafa, de már olyan szépen összenőtt a lombja egy ostorfával és az öreg hölgy lombjával, hogy már kevés alma van rajta. Egyébként, amíg sütötte a nap, addig óriási gyönyörű almákat, az ott van egy zöld almafa is, de mi inkább törekszünk arra, hogy legyen egy összefüggő ernyő a fejünk fölött, mert hogy így még akár 8 fokkal is kevesebb van, sokkal hűvösebb és egészségesebb idő, úgyhogy hagyjuk, hogy ők úgy nőjenek, ahogy szeretnének.
2: Ezt tapasztalom én is, nekünk is már inkább egy árnyékos erdő vesz minket körbe karikába.
3: De főleg a Levi az, aki gerebjézik, söpör, levágja a csodasövényt, rendezgeti a növényeket. Ültetni én is szoktam, meg a virágokat én is bingizgetem, meg vannak ilyen edényes szigetek, mint Olaszországban, tudod, hogy itt ott van. Tehát, hogy ez a mediterrán idézőjeles rendetlenség, amit én nagyon szeretem. Igen, az jelentkezzen a kertben is. Van sásunk, amit nagyon szeretek, és van egy ősfajta, úgy kaptuk egyszer ajándékba, őszi barackfa, amin idén nincs, mert ugye volt ez a fagy, és hiába fóliáztuk le, nem maradt rajta, de tavaly volt barack. Nincs az a barack íz, mint ami ott van. Kicsit többet volt, kis olyan kis aprócska, kis olyan kis furcsácska.
2: De az íze tömény volt, mint a Mátyáski,
3: mint a piszkos alma.
2: Rondalma, bőralma, piszkos alma. Nem hinnéd el, hogy mennyi alma fajta volt, és igazából, hogyha bemegyünk, akkor már Jonathan sincs. Azt nagyon a piacra, igazi Jona Gold van, Jona Red van, Jonathan az nagyon, Golden van, ez a mucsú, van a zöld alma, van a pink alma, ami Ausztriában jön, és piszok drága.
3: A rétes almát például már sehol nem látok, pedig az igazi finom savankás alma.
2: Piacon lehet, igen, igen, és jó létes.
3: Ki kell mennünk a bosnyákra valamikor megint enni egyet, meg ezt azt csinálni. A tökös rétes.
2: Na igen.
3: Veszünk egy kész, nem rétes labból van, hanem hogy mondják ezt, leveles tésztával. Olyan friss leveles tésztát kell venni, pucikám, amit kitekerünk, ott van alatta a sütőpapír. Oké, fogod, kitekered. Meg kell bucolni a sütőtököt, kimagozni, lereszelni a nagy lyukúreszelőn, egy kicsit hagyni állni, de csak egy kicsit hagyni állni, hogy úgy azért ne legyen annyira merev, ropogós vagy res, de hogyha 10 percnél többet nem kell, tehát hogyha akarjuk elkészíteni, elkészítjük tök frissen, rápakoljuk a tésztára, amit először egy picit grízzel megszórunk, hogy legyen mi föl így a töknek a nedvességet. Egy picit megszórjuk grízzel, és rápakoljuk az egészre, nem csak egy csíkba, az egészre, pakolhatjuk egy csíkba, és akkor vastag körülött a tészta. Rápakoljuk a reszelt tököt, megszórjuk barna cukorral, fahéjjal, föltekerjük, benyomjuk a végét, megszurkáljuk egy picit, hogy a gőz kijöjjön, berakjuk sülni, áltás békesség.
2: Ennyi.
3: Annyira finom lesz benne egy, amit az amerikaiak ebből a konzervből szednek ki, sütőtök püré. Na lesz egy olyan püré, de édes, fahéjas, olyan, mintha az ősz leggyönyörűbb pillanatait és a karácsonyt meg tudnád enni egyszerre.
2: Áldás, békesség, sírás. Na, azt hiszem, hogy kedves hallgatók,
3: jöhetek
2: most
3: mi?
2: Persze, Péter Petra miatt Magyarország egyik legjobb adását hallottátok. Ne, jó így beszélgetni tényleg, és pikpak elrepült ez az idő, úgyhogy
3: annyi mesélni való van.
2: Maradjunk azt, hogy folyt kőve, a bőség kosarában mindig lesz helyed.
3: Jó.
2: Érted? Ennyi, kedves hallgatók, jelenk az jövő héten, akkor is igyekszem.
3: Tudod, mit tennék ma?
2: Mondd, mit.
3: Most ebben a pillanatban enném azt az apróra vágott darabolt, nem oldalas, hanem az, amit a kínaiak, ázsiaiak is sütnek, az a, hát de mondjuk oldalas, de húsosabb oldalas. Igen, és hermelinnel enném azzal a finom fokhagymás cseh kamamberrel, erőssel.
2: Egy igazi gurmé is volt, hogy ennek a tulajdonképpen a vendégem. Na, jövő héten, semmi gond, jövő héten igyekszünk újra megtölteni érdekes és finom témákkal a bőség kosarát. Én Puczatilla voltam, és a vendégem pedig ma a mindenki Péter Petra.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.

0: podcastet.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok Paksügyben a parlamentben. Három magyar eltüntet is keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkent is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus karitász 2 millió forintot gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tar Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat.
1: Időjárás.
4: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Jesus, they would call him a man of sorrows, you know, who was familiar with suffering, who was acquainted with grief.
2: Jézust sokan a fájdalmak emberének hívják. Ismerte a szenvedést, ismerte a bánatot, szóval pontosan tudja és érzi azt, amit te érzel. Ha sivatagban vagy, veled van. Ugyanazokat a dolgokat szenvedte el, amiket mi elszenvedünk. Pontosan tudja, mind megyünk keresztül. Ez a témája a Son of Suffering című dalomnak. Sokan azt gondolják, hogy Isten szent távolságból fentről néz le ránk, és néha, ha kedve van, akkor megkönnyörül némelyikünkön. De ez nem így van. Ő az, aki itt élt a földön, köztünk járt, megmosta a tanítványai lábát, és megtette azt a bizonyos utat. Azt a bizonyos megváltó utat, a poros, kavicsos, véres utat a kereszthez. Ő az, akit én imádok, ő az, akit mi imádok.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Miért gondolnánk, hogy Isten szintelen és unalmas, hogy azt akarja, hogy minden csúnya legyen, hogy ne érezzük jól magunkat, és hogy csak egy csomó szabályt és előírást akar adni? Hadd mondjak valamit. A Biblia azt mondja, hogy Isten a mennyben ül és nevet, és ő mindannyiunkban nevetést adott, és azt várja, hogy használjuk is azt. Nevetnünk kell, nevetnünk, nevetnünk. Nevetnünk és nevetnünk. Mondd el Istennek, hogy mit akarsz, és mire van szükséged. Akarja hallani az imáidat, de utána hagyd ezt, és mondd neki, és én mit tehetek érted a mai napon? Hogy lehetnék áldás számodra a mai napon? Majd törekedj a szentségre. Vidd Istenhez azokat a területeket, amelyeken problémáid vannak, és mondd neki, nem vagyok hajlandó így maradni, meg kell változtatnod. Változtass, változtass, segíts, segíts. Aztán fogd azokat a területeket, legyen az türelmetlenség, vagy bármi más. Tanulmányozz az Isten igéjét azzal kapcsolatban, majd bízd rá a Szent Szellemre, hogy ő változtasson meg téged. Ne csak azt mondogasd, én járok gyülekezetbe, tudod, ez nagyszerű. Járj is gyülekezetbe, de semmi nem helyettesíti majd a személyes ige tanulmányozásodat és időtöltésedet Istennel. Oda kell menned Istenhez, és fontossá kell tenned azt, ami számára fontos. Azt hiszem, én jobban érzem magamat, mint ti. Én hiszem, hogy ti szeretnétek helyesen cselekedni, különben nem lennétek itt. Az emberek nem szánnak időt arra, hogy egy ilyen alkalomra eljöjjenek, hogyha nem akarják azt tenni, ami helyes. Szóval én felelősséggel tartozom Isten felé, hogy elmondjam, amit szerintem ő akar. És megadjam nektek azt, amire szükségetek van, és nem feltétlenül azt, amitől a testetek jól érezné magát. Amen. És még ha most nem is tetszik ez nektek, később majd tetszeni fog. És megemelem a kalapom azok előtt, akik a tévében néznek. Tudom, még korán van ahhoz, hogy úgy kiabáljon veled valaki, ahogy én szoktam időnként. Néhány néző számára hajnali 5:30 van. Én meg azt mondom nekik, hogy gyerünk ki az ágyból, és törekedjetek az igazságosságra, éljetek szent életet. Többé ne élj lazán, és ne légy lusta. Éhezd, és szomjazd az igazságot. Te meg azt mondod, te jó ég asszony, még fel sem ébredtem. Nem tudnál kicsit kedvesebb lenni, és arról beszélni, hogy mennyi szeret engem az Isten? Azt is szoktam. Holnap talán erről fogok beszélni. Mindkettőre szükségünk van. Bátorításra is szükséged van, miközben az utadat járod. Ezért mondom neked, hogy megvan benned minden, ami kell, hogy szent vagy. Ez nem atomfizika, csak annyit kell tenned, hogy engeded Istennek megtörni a szelencét. Megtörni a szelencét, hogy ki tudjon önteni téged. Törd össze a szelencét. Halleluja! Tudjátok, észrevettem mostanában, és erről beszéltem is valahol nemrég, hogy a magukat kereszténynek való emberek életében annyi büszkeséget látok, hogy hány ingerem lesz tőle. Ne próbáld megmondani nekem, hogy mit tegyek. Ha kiigazítanak a gyülekezetedben, akkor ott hagyod, és keresel egy másikat. Az egyik barátod megmondja a véleményét neked, és azt mondod, ha így beszélsz velem, akkor nem vagy a barátom. Sokkal inkább a barátod vagyok azzal, hogy azt teszem, amit teszek, mintha csak azt mondanám, amit hallani akarsz, mert ezzel kockázatot vállalok. Ma este azt a kockázatot vállalom, hogy holnap nem fogsz visszajönni. Azt kockáztatom, hogy kikapcsolod a tévét. Átkapcsolhatsz másik csatornára, és lehet, hogy azon is ott leszek. Még magamban is észrevettem ezt, és utálom. Ezért tudjátok, mit tettem a múlt héten? Újra elővettem Andrew Murray klasszikus könyvét az alázatról, és újra csak olvasom, olvasom és tanulmányozom. Tudod miért? Azért, mert nem fogom megtűrni a büszkeség lelkületét, mert a büszkeség lehúz téged, az alázat pedig felmagasztal. A Biblia azt mondja, hogy öltsük fel az alázatot, ugyanazt, ami Krisztusban is megvolt. Senki sem mondja meg nekünk, mi mindent tudunk. És tudjátok, szomorú, de van, hogy minél okosabbnak hiszi magát valaki, annál nehezebb számára, hogy egy sajátjától eltérő nézőpontot is meglásson. És ha ilyen vagy, akkor semmit sem tudsz tanulni. Úgy értem, mi a különbség egy bűnös és egy gyülekezetbe járó bűnös között? Igen, elrontunk dolgokat. Bűnt követünk el, de mi Isten igazsága vagyunk Krisztusban. Hogy tudnánk ugyanazok az emberek maradni? Hogy lehet bennünk Isten szentsége? Hogy lenne lehetséges, hogy látva Isten hatalmas tetteit, mégse reagáljunk rájuk? Jézus azt mondta, ha szerettek engem, engedelmeskedtek nekem. Tudod mit? Ha nem tudod, hogyan engedelmeskedjetek Istennek, akkor sokkal több időt kell arra fordítanod, hogy mély szerelembe ess vele, és minél inkább szereted, annál inkább engedelmeskedni fogsz neki. Nem tudsz majd másként tenni. Ezért van az, hogy a szent élet az Istennel való kapcsolatból származik, nem pedig a szabályok betartásából. Olyanná válsz, mint az, akivel sok időt töltesz. Törekedj szentségre. Nem baj, ha nem érsz célba, de törekedned kell rá. Tudjátok, szoktam mesélni arról az időszakról, mielőtt komoly keresztényé váltam volna. És tudjátok, különbség van egy keresztény és egy komoly keresztény között. Amikor komolyá válsz, akkor hajlandó leszel egy kis fájdalomra, hogy azzá válj, akit Isten szeretne. Hadd mondjak valamit, állíthatom, hogy most már nagyon engedelmes feleség vagyok.
2: Submissive wife.
1: És tudjátok, az elején, ó, te jó ég, el sem tudom mondani, milyen fájdalom volt a lelkemben, amikor Dave mondott valamit nekem, amit nem akartam megtenni, vagy amivel nem értettem egyet, de az Isten azt mondta, hogy ne feleseljek vele. Azt hittem, hogy ki kellett mennem a szobából, ki a házból. Eltökéltem, hogy Istenért fogok élni, de fájdalmas volt. Tudjátok miért? Azért, mert a szellemem tele volt jó dolgokkal, de a lelkemben tele voltam lázadással, amiatt, hogy néhány férfi molesztált és bántalmazott. Ezért megfogadtam, hogy egy férfi sem fogja megmondani nekem, hogy mit csináljak több, és senki nem fog szórakozni velem. Saját magammal kötöttem szövetséget, Isten pedig önmagával akart szövetségre léptetni velem. Én gondoskodtam saját magamról. Nem fogsz bántani engem, nem fogsz velem így beszélni, nem fogsz rosszul bánni velem, már itt se vagyok. Évekig eltartott ez. De törekedtem. Legalább törekedtem. Nem mondtam azt, hogy tudod, ez csak a gyengeségem. És tudod, Isten kegyelme ezt is elfedezi. Dicsőség Istennek, én járok gyülekezetbe. A kegyelem nem kifogás arra, hogy rendetlen életet éljünk, hanem az erő ahhoz, hogy ne úgy éljünk. Hallottatok? Szeretem ezt. Pál apostol azt mondja a Galata 2:21-ben, nem lett számomra hiába való az Isten kegyelme. Ha hiszel a kegyelemben, akkor hadd változtasson meg. Ne keresd kifogást arra, hogy ugyanúgy maradj. Nos, engem molesztáltak. Felejtsük el a kifogásokat. Nem számít, miért vagy olyan, amilyen. Ne legyen ez kifogás arra, hogy úgy is maradj. Ne foglalkozz azzal, hogy mit csinál más. Te cselekedj helyesen, hogy Isten megállhasson. Te mutasd példát. Te kezdeményezz. Legyen Isten szerinti viselkedésed. Én magamnak is prédikálok, nem csak nektek. Az egyik dolog, ami nagyon zavart engem, az elmúlt években a keresztények között, az a szeretet, az igazi szeretet hiánya. És az, hogy nem igazán nyúlunk ki, hogy segítsük a szegényeket és a szükségben lévőket, ami egy másik 12 részes tanítássorozat lenne. De olvassuk el a Jakab 2.14-et. Jakab 2.14. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de jó cselekedetei nincsenek, amivel megmutathatná azt? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Nos, nem a cselekedetekből van üdvösségünk. És mindenáron el kell kerülnünk a testies cselekedeteket, vagyis azt, amikor saját erőből próbáljuk elvégezni Isten munkáját. Én nem üdvözíthetem magamat, nem szentelhetem meg magamat, még csak meg sem tudom változtatni magamat. Istennek kell dolgoznia, hogy megváltoztasson, de nekem meg akarnom kell a helyes dolgokat, és nekem kell agresszívan törekednem rájuk. Ezért, ha megfelelő hittel rendelkezem, az jó cselekedeteket eredményez majd. Mi értelme azt mondani, hogy van hited, ha nincs jó cselekedeted? 15. vers. Ha valamelyik testvéremnek nincs ruhája, sem étele minden napra, és egyikötök csak azt mondja neki, Isten veled, melegedj meg, majd imádkozom érted. Tudjátok, Isten mondott nekem valamit, amivel régen nem igazán töröttem. Egyik reggel imádkoztam valakiért, hogy Isten gondoskodjon róla, és tegyen meg érte valamit, és Isten azt mondta, többé ne kérj olyat tőlem, amit te is meg tudnál tenni, csak nem akarsz. Atyám, kérlek, adj egy matracot Suzy testvérnőnek, a földön alszik. Nos, te kis buta, menj, és vegyél neki egyet. De nekem már terveim vannak avval a pénzzel. Nem engedhetem meg magamnak. Nos, akkor menj, és keress 10 másik keresztényt, akik unatkoznak. Gyerünk, kavard fel a dolgokat. Légy főkolompos! Légy banda vezér! Lépj be Isten bandájába! Mondd, hogy XY testvérnőnek matracra van szüksége, de csak ennyi pénzen van. Arra gondoltam, esetleg tudsz segíteni? Tudnál segíteni? És csak kiszállítatjuk neki, hogy ne is tudja, honnan jött. És egyfolytában hálálkodni fog Istennek. Ó, köszönöm, Uram, köszönöm, Uram, köszönöm, Uram, köszönöm. Aztán elmeséli majd neked, hogy milyen csodát tett vele Isten, te pedig azt fogod érezni, hogy egy titkos ügynök vagy. Isten megbízásából. Melegedj meg, lakj jól. Mit használ ez? 17. vers. Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, vagyis azt igazoló, engedelmes tettek, halott önmagában. Itt látjátok? Ez az. Oké, lehet, hogy kegyelemből a mennybe jutok, de az életemmel semmilyen erőteljes hatást nem fogok kifejteni senki más életére, hogyha nem látják a hitemmel járó jó cselekedeteket. Ez az egyik oka annak, hogy miért kértük, hogy hozzatok magatokkal pelenkát és popsi törlőt. Nem csak azért jöttünk, hogy vallásosak legyünk, és megpróbáljunk elvenni dolgokat a Minneapolis-i hívőktől. Azért jöttünk, hogy befektessünk a városotokba, hogy segítsünk a szegényeknek és szükségben lévőknek, és nem akarom, hogy abba hagyjátok ezt, ha mi elmentünk. Légy főkolompos, kezdj el valamit a gyülekezetedben, tégy valamit azon túl, hogy be és kimasírozol heti 3-szor, és melegíted a széket a popóddal. Csinálj egy hívőkből álló bandát. Támadjátok meg a szegénységet a városban. Gyerünk! Én is része vagyok egy bandának. Talán nem lenne annyi probléma a többi rosszfajta bandákkal, ha lenne néhány jó banda a gyülekezetekben. Most már jól prédikálok. Nem csoda, hogy a világ nem figyel ránk. Látniuk kell valamit. Látniuk kell. A következő dolgok történhetnek, ha akcióba lendülsz. Egy hölgy megjelent 2 hatalmas rekesz pelenkával. És látszott, hogy olyan rekeszek voltak, amiket nem lehet üzletben kapni, ezért megkérdezték tőle, hogy honnan vette. Azt felelte, nos, tudtam, hogy gyűjteni fogjátok ezeket, amikor jöttök. Mert felraktuk a weboldalunkra. Azt mondta, pont egy pelenka és popsi törlő gyártónál dolgozom. Most figyeljetek. Azt mondta, meséltem a főnökömnek arról, amit csináltok, és nagyszerű dolognak tartotta, hogy ide jöttök, és tényleg tenni akartok valamit az emberekért. Semmi más okból, csak hogy jók legyetek hozzájuk, ezért megpróbálja megszervezni, hogy rendszeresen kiküldhessen egy egész kocsi pelenkát és popsitörlőt a szükségben lévők felé itt a városban. Szóval elkezdtem valamit. Banda vezér vagyok Isten számára. Megszerveztem a bandámat, megvettük az összes pelenkát és törlőkendőt a környéken, és most jó nagy felfordulást okoztunk. Hova tűntek a pelenkák? A keresztények megvették az összes pelenkát. Mit csinálnak ennyi pelenkával? Nos, szeretnék. Sajnálom, muszáj kimondanom. Remélem másra kell, és nem mi akarjuk hordani őket egész életünkben. Nem tudtam megállni, ki kellett mondanom. Most pedig annyi pelenkánk van, hogy holnap váltunk, és kérjük, hogy műanyag késeket, villákat és kanalakat hozzatok. Hát nem klassz ez? Mibe került ez neked? Egy kicsi pénzbe, meg időbe? És most úgy érezheted, hogy részese lettél valaminek. Ez engem nagyon izgatottá tesz, hogy része vagyok ennek. Én is a bandához tartozom. Amen! Ó, olyan jól érzem magam, hogy alig bírok magammal. A cselekedetek nélküli hit halott és erőtlen. Nos, mielőtt befejezzük ma, mondanom kell néhány dolgot, mert a szentség az nem törvényeskedés. Akármit is gondoltak régen az emberek a szentségről, abból zűrzavar lett, egy rémálom. És sok embert elfordított Istentől, mert a szentség azzá vált, hogy ne dohányoz, ne igyál, ne káromkodj, ne táncolj, ne kártyáz, ne menj buliba, ne öltözködj csinosan, ne sminkeld magad, ne viselj ékszert, és ne legyen szép frizurád. Vágd le, vagy ne vágd le a hajad, attól függően, hogy a vallás mely ágát követted. És Isten ments, hogy tetoválásod legyen, vagy ha férfi vagy, akkor fülbevalód legyen, mert attól a vallásos emberek kiakadnak. Na gyerünk, én is voltam ebben. Ó, nézd azt a tetoválást! Láttad? Annak a férfinek fülbevalója van. Nos... Tudjátok, nincs időm ezt alaposan átvenni. De az Ézsaiás 44:5 azt mondja, egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik a kezébe írja, vagy tetoválja, az Úré vagyok. De van néhány ige, ami azt mondja, hogy ne tedd ezt. Igen, az az, ami a 3 Mózes 19:28-ban van, és amit tévesen idéznek. Ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást halottakért. Tudjátok, mi időnként kiragadunk ezt-azt, amit úgy gondoljuk, azt meg kihagyjuk. A Biblia azt mondja az Ézsaiás 49-ben, hogy Isten tenyerébe bele van tetoválva egy kép rólad. Én épp a határán vagyok annak, hogy csináltassak egy tetoválást. Ide hátra. Az, hogy én az Úrhoz tartozom. Ti is velem jöttök, ugye? Arra gondoltam, ezzel elintézhetem a vallásos embereket, és akkor túl is leszek ezeken. Dave-nek beletelt egy kis időbe, mire megszokta a gondolatot. Úgy volt vele, hogy nem is tudom, nem helytelen ez? Azt kérdezte. Nem azt mondja a Biblia, hogy ne tedd? Miért tennék ilyet? Csak azért, hogy a vallásos démonokat felmérgesítsem, semmi másért. Mert olyan sokáig éltem a törvényeskedés rabságában, és a törvényeskedésben minden arról szólt, hogy mit nem tehetsz. Hadd mondjak valamit. Krisztus szolgálni nem unalmas, hanem nagyon jó dolog. Rengeteg dolgot tehetsz, és ez még nem elég, de még élvezheted is az egészet. Mondhatok valamit? Mi itt sokkal jobban érezzük magunkat, mint bármelyikünk anno, amikor lerészegettünk, és másnaposak voltunk. De ez jó és tiszta szórakozás. És én sokkal inkább megnevettetlek benneteket, mint bármelyik humorista a mocskos vicceikkel. És látnotok kell itt még néhány dolgot.
3: Amen.
1: Az Ezékiel 16:9-ben egy nagy ünneplésről olvasunk, és Isten fülbevalót, meg orbavalót adott mindegyik őjükre. Nos, ha megmutathatnám nektek, akkor nem akarnátok hazamenni. Szóval csak megadom az ige helyet, majd keressétek ki Ezékiel 16:9-13-ig. Egy másik helyen Isten megbüntette az izraelitákat a fülbevalók miatt, mert a Baál ünneplésre vették fel. Tehát a következő a lényeg, hogy mi a motivációd, és hogy miért csinálod, amit csinálsz. Ezért nem tehetjük meg, hogy egy ember külseje alapján döntjük el magunkban, hogy ő egy gonosz személy, csak mert nem úgy néz ki, mint mi, nem úgy beszél, mint mi, és nem olyan színű a haja, mint a miénk. Ezért van az, hogy manapság sok ember az egyház közelébe sem akar menni, mert csak kritikát és ítélkezést kapnának. Te nem olyan vagy, mint én. Változnunk kell egy kicsit. Kicsit fel kell ráznunk magunkat. Amen. Mondtam Dave-nek, tudod, ha úgy döntök, hogy tetoválást csináltatok, akkor ide hátra tetetem, ahol senki sem látja. Azt felelte, ó, mindenkinek meg fogod mutatni. Meg is fogom. Ide állok majd, hogy ezt nézzétek. Nos, lesz egy új hír az újságban. Meyer tetoválást csináltat. És fülbevalóm is van, meg csinos ruhám, és remélem örültök, hogy így van. Miért gondolnánk, hogy Isten színtelen és unalmas, hogy azt akarja, hogy minden csúnya legyen, hogy ne érezzük jól magunkat, és hogy csak egy csomó szabályt és előírást akar adni? Hadd mondjak valamit. A Biblia azt mondja, hogy Isten a mennyben ül és nevet, és ő mindannyiunkban nevetést adott, és azt várja, hogy használjuk is azt. Nevetnünk kell, nevetnünk, nevetnünk. Nevetnünk és nevetnünk. Törekednünk kell a szentségre. Cselekedetet kell hozzáadni a hitünkhöz. Fel kell ismernünk, hogy Isten hirdető táblái vagyunk. Az emberek boldognak akarnak látni. Az emberek kétségbe esetten vágynak a boldogságra. Nincs szükségük egy csomó önmagát kereszténynek mondó emberre, akik úgy néznek ki, mintha citromba haraptak volna. Nemrég olvastam egy történetet, elmondom nektek, és ezzel fogom befejezni. Egy kislány meglátogatta a nagyapját, aki történetesen egy nagyon vallásos ember volt, és volt neki egy farmja. A kislány körbejárta a farmot, és látta a különféle állatokat. Bement a Baromfi udvarra, és látta a tyúkokat, ahogy kapirgálták a földet, szaladgáltak és repkedtek, és azt mondta, nos, a csirkék nem olyanok. A papa azt kérdezte, nem milyenek? Aztán a kislány látta a lovat kint a mezőn, ahogy futkározott, és jó kedve volt. És azt mondta, nagypapa, ő sem olyan. Látta a tehenet, ahogy füvet evett, ő sem olyan. Majd bement az istállóba, és látta a megnyúlt arcú, hosszú, lógófülű szamarat, és azt mondta, ő olyan. Papája azt kérdezte, hát te meg miről beszélsz? Azt felelte, nagypapa, hát vallásos, úgy néz ki, mint te. Gyerünk, álljunk fel mind. Ó, nem érzed úgy, mintha egy friss szellő fújt volna itt? Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen!
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a katolikus Karitász, az ökumenikus segélyszervezet és a baptista szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó klímavédelmi alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Most végzünk az augusztussal. Augusztus 27-e van, nézzük gyorsan, hogy mi mindenről íres a mai nap. 1639 éve Szent Mónika, a férjes asszonyok és anyák védőszentjének ünnepel mai. Szent Ágoston édesanyja 332 és 387 között élt, példás anyai szeretettel nevelte három gyerekét. Relikviái 1430 óta a római Szent Ágoston templomban vannak. Szent Ágoston vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait. 214 éve született Szemere Bertalan miniszterelnök író a mai napon, teljes neve Szemerei Szemere Bertalan, de Genere Huba. 181 éve született Lechner Ödör építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője, a magyar stílusú szecesszió úttörője. 108 éve látott napvilágot Mészöly Dezső, Kossuth Díjas író, műfordító, irodalomtörténész. Mészöly 1946 és 59 között a Nemzeti, illetve a Madách Színházban dolgozott, mint dramaturg. 1963-tól 15 éven át volt a Magyar Televízió munkatársa. Shakespeare és Molière fordítójaként alkotott maradandót. 1992-től a TV Lyukas Óra című irodalmi műsorát vezette, a Magyar Művészeti Akadémia tagja 1992-től haláláig. 96 éve született Galgóczi Erzsébet, Kossuth Díjas író szintén a mai napon. Ő az 50-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-ben szabadfoglalkozású író lett. Legismertebb művei a Kinek a törvénye, a Pókháló, a Közös bűn, a Közel aki és a Törvényen kívül és belül, valamint a Vidravasz. Az egyik legnépszerűbb magyar írónő, háromszor kapott József Attila díjat. 93 éve született Hámori Jenő, olimpiai bajnok kardvívó. Hámori a budapesti haladás versenyzője volt, az 1955-ös VB-n, majd az 56. évi Melbourne-i olimpián tagja volt az aranyérmes kard csapatnak. A Melbourne-i olimpia után tekintettel a magyarországi forradalom idején kialakult helyzetre, sok társához hasonlóan nem tért haza, és az Egyesült Államokban telepedett le. New Orleansban élt, biológus professzor, de a városi vívóklubban is tevékenykedett. 85 éve Budapesten született Konrád János olimpiai bajnok, vízilabdázó, mesteredző és állatorvos. Pályafutását 1956-ban a BVSZ-nél kezdte, aztán később a Budapest Honvéd, majd a Basas Izzó, 76-tól 77-ig az OSC játékosa volt. Tanulmányait közben az Állatorvos Tudományi Egyetemen és a Testnevelési Főiskolán végezte. 125-szörös válogatott, tagja volt kétszer az Univerziádé győztes, az Európa-bajnok, kétszer az olimpiai bronzérmes, és 1964-ben Tokióban az olimpiai bajnok csapatnak. 81-től 83-ig Kuvaitban dolgozott. A női válogatott szövetségi kapitánya volt 1984 és 89 között, 90-től a férfi válogatott szövetségi kapitánya, a mesteredzője volt. 2014-ben hunyt el. Testvére Konrád Ferenc szintén olimpiai bajnok vízilabdázó volt. 41 éve hunyt el Zsoldos Imre, trombita művész, zenekarvezető. Zsoldos a hazai tanulmányok és a külföldi tapasztalatgyűjtés után 1948-tól a Magyar Rádió Tánczenekarának, majd a tánczenekar tagjaiból alakult Stúdió 11-nek volt tagja, szólistája, a zenekarvezetője. Virtuóz hangszertudását szóló nagylemez, valamint együttesével közös nagy és kis lemezek őrzik. 158 éve hunyt el Mak József, aki 1948-as forradalom idején a Honvéd tüzérség egyik szervezője volt. Tüzérkiképző és ütekparancsnok volt, harcolt a Pákozdi és a Nagyszombati csatában. Egyik védője volt Komáromnak, majd annak feladása után elhagyta az országot. 1851-ben egy nem elég alaposan álcázott illegális függetlenségi szervezkedést vezetett, amelyet azonban a császári rendőrség felfedett. Ma elkezdődik a melegedés, a maximumok 30 fok körül várhatóak, csapadékra nem kell számítani, de a napsütést gomoly felhők zavarhatják. Sok mindenről lesz szó a Budapest Update-ben. A programajánlatok mellett például majd arról mesélek, hogy lélektani határ szélén a budapesti lakások négyzetméter ára megvan, hogy hol érdemes befektetni, illetőleg forgalomkorlátozás lépett életbe a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat is érinti. Mindezekről lesz bővebben szó hamarosan itt a Budapest Update-ben. We'll be right back.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Nézzük már is a budapesti aktualitásokat. Lélektani határ szélén a budapesti lakások négyzetméter ára. A fővárosban az idei első negyedév végére 1,9 millió forint fölé emelkedett az új lakások négyzetméterenkénti átlagára, 8%-kal meghaladva a 2025 márciusi értéket. A Bukarestben vagy a lengyel nagyvárosokban tapasztalható a budapestinél alacsonyabb új lakás négyzetméter árak felkeltetik a magyar vevők érdeklődését is, ám fontos, hogy egy külföldi ingatlan befektetés sikerét nem kizárólag a vételár és az elérhető bérleti díj határozza meg, számolt be mindenről az index.hu. Mivel a budapesti új lakások négyzetméter árai lassan elérik a 2 millió forintot, befektetésre csábítónak tűhet Bukarest. A bruttó átlagár még úgy sem ért el ott az 1,3 millió forintot, hogy éves összevetésben bőven 10% feletti drágulás történt. A lengyel ingatlanpiac meghatározó nagyvárosai közül a főváros számít a legdrágábbnak. Az új építésű otthonok szerkezetkész állapotokra vonatkozó forintra átszámított átlagos négyzetméter ára március végére Varsóban megközelítette az 1,7 millió forintot, miközben a poznani átlag 1,2 millió forint alatt maradt, ezért ha valaki külföldi befektetést szeretne, ezekben a városokban érdemes kutakodnia. Közben forgalomkorlátozás lépett életbe hétfőn a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti. A várhatóan 6 hétig tartó munkálatok szakaszos sáblezárással járnak, ezért az érintett útszakaszon különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A munkálatok a közlekedési és beruházási minisztérium beruházásában megvalósuló déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak. A Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításához kapcsolódó munkálatokat végzik a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad. A kivitelezést a tervezethez képest egy héttel korábban el a kivitelező annak érdekében, hogy a közlekedés szempontjából legkritikusabb szakaszok minél hamarabb elkészüljenek, és mérsékelhető legyen a forgalomra gyakorolt hatása az iskolakezdést követő időszakban. A közlekedőknek a korlátozás miatt különösen

amelyek létesülnek Nádorkertnél és Közvágó hídnál, továbbá vasúti hidak átépítésére és zajvédelmi fejlesztésekre is sor kerül. A fejlesztés célja, hogy jelentősen növekedjen a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés kapacitása, sűrűbbé és kiszámíthatóbbá váljon a vonatközlekedés, ezáltal pedig csökkenjen a budapesti közúthálózat terhelése. A korlátozással járó munkálatok idejére a beruházó és a kivitelező is a közlekedők türelmét és megértését kéri. Közben számos szabályszegésen értek egy budapesti sofőrt a rendőrök, a készenlétisek egy 44 éves budapesti sofőrrel szemben intézkedtek még augusztus 20-án. Autójának lejárt a műszakia, nem kötött kötelező felelősségbiztosítás sem, eltiltották a vezetéstől, körözték, és még a mobilját is kézben tartotta útközben. A készenléti rendőrség debreceni osztályának egyik egysége augusztus 20-án rendezvénybiztosítási feladatokat látott el a fővárosban. Kora délután a járőrök egy bizonytalanul haladó autósra figyeltek fel a Hungária körúton. Közelebb érve látták, hogy telefon tart a kezében és folyamatosan nyomkodja. Mikor leintették, a sofőr kiszállt és a közeli benzinkút felé futott. A járőrök utolérték, igazoltatták, majd átvizsgálták a ruházatát. Kiderült, hogy bevonták a jogosítványát, és 2 évre el is tiltották a vezetéstől éppen azért, mert korábban is eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. A rendszerből azt is megtudták, hogy körözik a 44 éves budapesti férfit tartózkodási helyének megállapítása véget. A gépkocsi ellenőrzése során a rendőrök megállapították, hogy lejárt a műszakia 2022. novemberében, ráadásul a sofőr kötelező felelősségbiztosítás sem kötött rá, így hivatalból ideiglenesen kivonták a forgalomból. Szombaton 1000 ember csobbanhat Budapest belvárosában a Dunába, jön ugyanis a generáli OVT Duna átúszás. Közeleg a nap, amire évek óta várnak az úszás és a Duna szerelmesei. Augusztus 29-én 1000 ember kelhet át a vízen Pestről Budára. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek tájékoztatása alapján a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a versenybiztonsági lebonyolítását, sőt az átlagosnál kedvezőbb és kiszámítható feltételeket teremt. A sportesemény ideje alatt teljes hajózár lesz a folyó belvárosi szakaszán. Új lendületet kap egyébként a legendás sportesemény, néhány éves szünet után a generáli dunátúszás ismét lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozók edvűek átkeljenek a folyó belvárosi szakaszán. Aki próbálta már, hogy milyen érzés belecsobbanni a vízbe a Corvinus Egyetemnél, majd a BME előtt célba érni, az bizonyára nem feledi az élményt. Idén kiemelkedően jó vízminőség és kifejezetten kellemes vízhőmérséklet várja majd az úszókat, a nem túl hosszú, mindössze 500 méteres távon. A Duna alacsony vízállása az átlagosnál lényegesen kedvezőbb és kiszámítható feltételeket teremt, sekély víztől vagy mederérintéstől nem kell tartani, hiszen a belvárosi mederszakasz mély és rendszeresen kotort. A szakemberek által kijelölt és biztosított folyosón az örvények nem jelentenek érdemi kockázatot az úszók számára. Az úszók egyesével rajtolhatnak el a mobilpontoknál 10:30 és 13:30 között. A biztonságról teljes hajózási zárlat gondoskodott a szakaszon, amelyet a vízirendészet 3 kísérőhajóval biztosít. A Budapesti Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidéket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egésznapos eseményekkel várja a közönséget. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén egy vadonatúj jegytípussal várja azokat, akik új kedvencek érdekességek után kutatnának. A napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban. Ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb eset. És olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estére elsétálnánk. A jeggyel 17 óráig kell belépni a rendezvényre, utána azonban nem kell sietni sehová. Aki belépett, akár zárásig maradhat, így a délutáni kóstolósból könnyen lehet koncert, naplementés, kocintás vagy egy hosszúra nyúlt fesztivál este. Újabb programajánlatok érkeznek hamarosan.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. augusztus 27-e van, csütörtök, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 11 ezer embert igazoltattak egy hónap alatt a budapesti rendészeti akcióban. 3 hét alatt 100 ezer utazásnál jár a megújult Bubi. Jelentősen átalakulhat a Váci iskolaváros közlekedése. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252 embert elfogtak, és további 195-öt előállítottak a rendőrök az átfogó budapesti rendészeti akció első hónapjában. A július közepén indított ellenőrzés sorozatban a főváros több pontján tartottak célzott akciókat, elsősorban ott, ahol a közbiztonsági adatok, illetve a lakossági és önkormányzati jelzések ezt indokolták. Az ellenőrzésekben a budapesti rendőrfőkapitányság mellett a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más együttműködő szervezetek is részt vettek. Az elfogottak és előállítottak között rablással, lopással, garázdasággal és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsított emberek is voltak. Körözött személyeket is megtaláltak, valamint ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Az első hónapban 284 esetben szabtak ki helyszíni bírságot. Emellett 130 szabálysértési és 111 büntető feljelentés is született. A rendőrök 64 alkalommal hajtottak végre úgynevezett biztonsági intézkedést, ezekre többek között olyan embereknél volt szükség, akik egészségügyi segítségre szorultak. A BRFK hangsúlyozta, hogy a közterületeken tapasztalható problémák egy része nem kezelhető kizárólag rendészeti eszközökkel, sok esetben szociális, egészségügyi vagy más társadalmi nehézségek is állnak a háttérben. Ezért a rendőrség a fővárosi önkormányzattal, a szociális terület szereplőivel és az illetékes minisztériummal is együttműködik. Az átfogó rendészeti fellépés nem ér véget az első hónappal. A rendőrség a tapasztalatok alapján tovább folytatja a célzott közterületi ellenőrzéseket Budapest különböző pontjain. Alig 3 héttel az indulása után már is komoly mérföldkőhöz érkezett a budapesti közbringa rendszer új generációja. A hosszú hétvégén megtették a 100 000. Utazást a megújult Bubi kerékpárjaival, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közbringa rendszer 3. generációja augusztus 3-án indult el Budapesten. A szolgáltatás nem egyszerűen új kerékpárokat kapott, új szolgáltatóval és új mobil alkalmazással működik, a flottában pedig a hagyományos biciklik mellett elektromos rásegítésű kerékpárok is megjelentek. A rendszer a korábbinál nagyobb és a tervek szerint a későbbiekben tovább is bővíthető. Az első hetek adatai alapján gyorsan visszatértek a felhasználók a közbringákhoz. A 100 000. Utazást ráadásul annak ellenére érték el 3 hét alatt, hogy az új rendszer az augusztusi hőség és az aszály közepén indult el. Összehasonlításként a Bubi előző generációja 2021 májusában rajtolt, és az első hónapban mintegy 160 000 alkalommal használták a kerékpárokat. A mostani rendszer első 100 000 útjához mindössze 3 hét kellett. A BKK arra számít, hogy az új kerékpárokkal és az elektromos rásegítés lehetőségével még több budapesti számára válhat vonzó alternatívává a közbringa a rövidebb városi utazásokhoz. Komoly közlekedési átalakításokat terveznek Vác egyik legforgalmasabb oktatási negyedében. Elkészült a Bocskai tér és környékének forgalomtechnikai koncepciója, amely egyebek mellett az átmenő autóforgalom korlátozásával, rendszám felismerő kamerákkal, fizetős parkolással, új gyalogos övezettel és mini körforgalom kialakításával számol. A tervek nem csak a Bocskai teret érintik, hanem a Kazinczy Lajos utca, a Németh László út, a Kiskúti járok és a 2-es főút által határolt teljes szérűs kertet. A terület Vác egyik fontos oktatási központja, ahol naponta mintegy 3000 ember fordul meg. Egy korábbi felmérés során egyetlen tanítási napon 383 parkolóautót számoltak össze, így az egyik legfontosabb megoldandó probléma a parkolási helyzet rendezése. A koncepció szerint csökkentenék az iskolavároson áthaladó gépjárműforgalmat, ennek ellenőrzésében pedig rendszámfelismerő kamerákat is alkalmazhatnának. Emellett fizetős parkolási rendszer bevezetése, mini körforgalom, új gyalogos területek kialakítása, valamint egy vasúti aluljáró kialakítása is szerepel a lehetőségek között. A fejlesztés hosszabb távú célja, hogy a jelenlegi oktatási negyedből rendezettebb, biztonságosabb és gyalogos barátabb, kampusz jellegű városrész jöjjön létre, miközben enyhítik az iskola kezdéshez és a tanítás végéhez kapcsolódó közlekedési problémákat is. Az önkormányzat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egyelőre koncepciótervről van szó. A beruházás pontos tartalmáról, finanszírozásáról és a kivitelezés megkezdéséről még nem született végleges döntés. Ingyenes támogató csoportot indít szeptemberben az Óvóhely Józsefváros olyan nők számára, akik már kiléptek egy bántalmazó kapcsolatból és segítséget szeretnének kapni az átélt események feldolgozásához. Az Erő a változáshoz elnevezésű program 10 alkalomból áll, és szeptember 15-én kezdődik. A szervezők szerint egy bántalmazó kapcsolat lezárása után sokszor hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy az érintettek visszanyerjék biztonságérzetüket és önbizalmukat. A foglalkozások ezért olyan biztonságos és elfogadó közeget kínálnak, ahol szakemberek és hasonló tapasztalatokat átélt nők segítségével dolgozhatják fel a történteket. A program az önismeret erősítésében és a saját erőforrások felismerésében is támogatást nyújt. A csoport szeptember 15-től november 17-éig működik. A 3 órás foglalkozásokat keddenként tartják majd egy nem nyilvános 8. kerületi helyszínen. A pontos címet biztonsági okokból kizárólag a résztvevőkkel közlik. A jelentkezőktől azt kérik, hogy lehetőség szerint mind a 10 alkalmon vegyenek részt. Jelentkezni szeptember 10-éig lehet az Óvóhely Józsefváros munkatársainál telefonon, e-mailben vagy személyesen a 2. János Pál Pápa tér 22-es szám alatti irodában. Az Óvóhely Józsefváros 2025 őszén kezdte meg működését. A neve ellenére nem menedékház, hanem helyi áldozatsegítő szolgáltatás, amelyhez nem csak nők fordulhatnak. Családon belüli vagy párkapcsolati erőszak esetén gyermekek, férfiak, idősek és hozzátartozók is kérhetnek ingyenes segítséget, de azok is megkereshetik a szolgálatot, akik a környezetükben tapasztalnak bántalmazást. A Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre, legalábbis a magyarok szerint. A Visit Hungary legfrissebb felmérésében a válaszadók 40%-a választotta a Gellért-hegy tetején található Citadellát kedvenc fővárosi panoráma pontjának. A kutatást a Sziget Fesztiválon végezték, csaknem 500 belföldi résztvevő megkérdezésével. A képzeletbeli dobogó második helyére a Halászbástya került, amelyre a válaszadók 23%-a szavazott, míg 13%-kal a Dunapart végzett a harmadik helyen. A parlament környékéről nyíló látványt 7% választotta, a normafa és a dunai hajózás pedig egyaránt 6%-ot kapott. A Várkert bazár 5%-kal került fel a legkedveltebb panoráma helyszínek listájára. A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, hogy mit tartanak az emberek Budapest legnagyobb vonzerejének. A megkérdezettek 40%-a a kulturális kínálatot, például a múzeumokat és a kiállításokat emelte ki. A koncertek és fesztiválok 28%-kal kerültek a második helyre, míg a fővárosi fürdőket és wellness lehetőségeket 12% tartottak különösen vonzónak. a zöld területek, a gasztronómia, a szezonális rendezvények és a sportesemények kisebb arányban, de szintén szerepeltek a válaszok között. És persze az örök budapesti kérdést sem hagyták ki, Buda vagy Pest? Összesítésben tökéletes döntetlen született, de attól függően már változott az eredmény, hogy kiket kérdeztek. A budapestiek körében Pest nyert 52-48%-kal, a vidéki válaszadók viszont Budát választották 53-47%-os arányban. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
6: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapestől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória, pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig budai, erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne. Egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbólhapiac, szabadtérjátékok és mászófali szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgárvárosnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton és környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők, Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt. A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után okafogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt település közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár a sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű város részének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más falhoz hasonlóan ezt is feldúlták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem ért el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő Logod, nem nehéz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegyi nyugati oldalán. A településre nyílt a Logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel is, majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi Oppidum. Az Oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített, városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett a nevét viszont. viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő erabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs, ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Újbécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak.

0: Budapest Update.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület, a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
2: Beleles nem van, emerszem még. Új dallam, hát ez micsoda. Idegen,

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a katolikus karitász, az ökumenikus segélyszervezet és a baptista szeretett szolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nyelvtanulásról és a nyelvtudás használatának a hibáiról, illetve arról beszélgetünk majd vendégemmel, Farkas André üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, hogy miért nem merünk beszélni. Hol van ez a botlás, ami megakadályozza azt, hogy mi jól tudjunk működni az angol nyelven, ami ugye most már mondhatjuk, hogy alapvetés a világban. Szia André, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Na induljunk a kályhától, legeleje. Mi az, hogy nyelvi kócs? Miben más egy olyan nyelvtanár, egy olyan angol nyelvtanár, mert most azért beszéljünk az alapnyelvről, ami gyakorlatilag mondhatni, hogy világszinten alapnyelv az angol, aki nyelvi kócs is egyben?
2: Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát a nyelvtanár és a nyelvi kócs között talán annyi a különbség, hogy a nyelvtanár az önmagában csak magával a nyelvtanítással, oktatással foglalkozik, és a nyelvi kócsnak pedig az a szerepe, hogy tudja oldani még azokat a gátlásokat, rossz beidegződéseket, amelyek hátráltatni tudják a tanulók nyelvi fejlődését. És sajnos a magyarok elég sokan küzdenek olyan rossz beidegződésekkel, amelyek tényleg vissza tudják tartani a fejlődésüket. Mit értek ez alatt? Tehát például nagyon sokan azért nem mernek megszólalni angolul, vagy akármilyen más nyelven, mert félnek a hibázástól. És ugye ez sajnos a rossz oktatási rendszerünknek a hibája is, hogy egészen gyerekkortól kezdve azt nevelik belénk, hogy a hibázás az egy bűn. És ugye ha hibázol, akkor téged azért akár meg is szégyeníthetnek. És ugye így növünk fel, ezt visszük tovább, és ugye pedig a hibákból kellene, hogy tanuljunk, mert egy nyelvet nem lehet hibázás nélkül elsajátítani, pont abból jön elő, hogy mi az, amit még javítanunk kellene, mi az, amit még gyakorolnunk kellene. Tehát ez egy természetes velejárója a nyelvtanulási folyamatnak. És ugye például a nyelvi kócsnak az is a szerepe, hogy ezt a gátlást oldja. Tehát én például olyan módszerrel dolgozom, hogy soha nem javítom, amikor beszédszituációban van az adott tanuló, mert nem akarom ezt a gátlást tovább erősíteni, hanem jegyzetelek, és amikor vége van annak az adott szituációs beszédblokknak, akkor utána már egy külön etap keretében foglalkozunk a hibákkal. Tehát egyrészt hagyom, hogy kommunikáljon, mert ugye a kommunikáción van elsődlegesen a hangsúly, tehát ne érezze ezt a gátlást, hogy úristen, most rosszul mondtam valamit, és akkor mit gondolnak majd rólam, hanem hagyom ezt a folyamatot, hogy tényleg érezze azt, hogy a beszéden, a kommunikációban az elsődleges fókusz, és utána egy külön helyzetben már a hibákra fókuszálva, akkor azokat is megnézzük, és természetesen javítjuk, mert ugye abból fog tudni később fejlődni. Tehát például a nyelvi kócsnak ez is a szerepe, de egyébként rengeteg olyan rossz beidegződés van, csak mondok kettőt, hogy nincs nyelvérzékem, én már annyi mindent megpróbáltam, és nekem ez nem
1: működik. Öreg vagyok már ehhez.
2: Igen, ugye? Igen, és ezeket nagyon szépen lehet coaching eszközökkel felszíre hozni és oldani.
1: Mondd, Andi, hogyan lehetséges az, hogy a nyelvtanuláshoz szükség van a lelkünkre is? Mert az alapján, amit te most elmondtál, számomra ez azt jelenti, hogy egy nyelvi coach nem csak az agyunkat tanítja a nyelvtanulásra, hanem a lelkünket és a pszichénket is trenírozza arra, hogy azt a tudást aztán merjük működtetni.
2: Pontosan, tehát én sokszor mondom, hogy egy nyelvet tanítunk, akkor nem csak nyelvtanárok, oktatók vagyunk, hanem egyben terapeuták is, mert rengeteg olyan dolog előjön, amivel muszáj szembesülnünk, és hogyha ezeket a faktorokat nem oldjuk a tanulás során, akkor tényleg nem tudunk egyről a kettőre lépni. Tehát például visszatérve erre a rossz beidegződésre, volt olyan tanítványom, aki azért jelentett beteget a munkahelyén, mert annyira félt a meetingen való szerepléstől, és gört, tehát ő szinte szó szerint fizikális gyomorgörcsöt érzett, és el akarta kerülni ezeket a helyzeteket, és nem azért, mert nem volt meg egy stabil középfokú nyelvtudása, tehát rendelkezett a megfelelő nyelvi alapokkal, szókincsel, hanem annyira stresszelt azon, hogy mit gondolnak a kollégái, mit gondol a főnöke arról, ahogy ő beszél. És ugye ezt muszáj oldani, mert egyébként akkor nem fog tudni, tényleg nem tudja magából kihozni azt a tudást, amivel rendelkezik. És ugye erre jó egy biztonságos környezet, ahol biztonságban gyakorolhat, felkészülhet olyan szituációkra, olyan üzleti, ugye üzleti angol nyelvoktatásával foglalkozom elsődlegesen, tehát olyan üzleti szituációkra, ahol azokra az éles helyzetekre, ahol tényleg már meg kell mutatnia magát, és hogyha ezt egy biztonságos környezetben már előre be tudja gyakorolni, föl tud készülni rá, akkor abból a sikerélményből már egy magabiztosabb állapotba kerül, és már sokkal jobban mer utána egy ilyen éles helyzetben is megszólalni.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítója. Ugye az üzleti angolról is beszélünk majd, de most már ez alapján, amit Andi elmondott, egy kicsit beszélnünk kell a következőkben a language shamingről, hogy jól gondolom-e én azt, hogy ez is létezik, mint a body shaming, vagy a mom shaming, ami ugye sajnos nagyon erőteljesen jelen van az életünkben, csak egy mondatban jól gondolom, hogy ez létezik?
2: Igen, abszolút, jól látod, és ugye ez pont ezeknek a következménye, amikről itt most az előbb is beszélgettünk, hogy nagyon sokan úgy élik meg azt, hogy ők nem, valamit nem csinálnak jól, és hogy ez egy fajta szégyen, ez egy bűn. És ugye ezt kellene levetköznünk, de sajnos a magyar oktatási rendszer nem ad erre túl nagy optimizmust, mert sajnos nem megfelelő módszerekkel tanítják az angol nyelvet még a mai napig.
1: Hát a mai napig ez a frontális oktatási rendszer megy, és sajnos a megszégyenítés Magyarországon a mai napig nagyon gyakori, és nem csak az iskolákban, hanem mondjuk akár egyébként egy-egy nyelvoktatásnál is előfordul, és hallani ilyesmit. Hamarosan folytatjuk tehát a beszélgetést Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítójával. Érdemes lesz figyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coach, a Tárgyalj Magabiztosan mentor program alapítója, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon miért nem merünk megszólalni angolul, miért van bennünk a szégyenérzet, mitől félünk, és hogyan lehet ezen segíteni, hiszen azért létezik már olyan egyedi oktatási módszer, amivel pont ezen lehet egy kicsit, és aztán pedig egyre nagyobbakat segíteni, hogy az ember megmerjen szólalni. Ahogyan mondjuk az olaszok imádják, még ha valaki tele hibával megszólal, imádják, aki megszólal a saját nyelvükön, és valljuk be, mi is szeretjük, amikor valaki Magyarországra jön. Tök mindegy, hogy milyen nyelvtannal beszél, jól használja a szavakat, hogyan ragoz, megszólal magyarul, és szeretjük, mert az anyanyelvünkön megszólal, és gyakorlatilag a világ második anyanyelve, mondjuk úgy, mindenhol majdnem már az angol.
2: Igen, pontosan. Ugyanezeket a dolgokat szoktam én is hangsúlyozni, amikor arról beszélünk a tanítványaimmal, hogy nem az a fontos, hogy mennyit hibázol, hogy milyen hibákat ejtesz, amikor beszélsz. Ott az a lényeg, hogy az angolt, mint kommunikációs eszközt, az információ átadására szolgáld, és ha akár kézzel, lábbal is, de mondd el, magyarázd el, hogy mit szeretnél átadni, és nem azon múlik, hogy mennyi nyelvtani hibát csinál valaki, mennyire választékos, szofisztikált kifejezéseket használ, mert sokszor, ha sokat gondolkodik valaki, és ugye ez egy tipikus helyzet szokott lenni, hogy annyira át akarja gondolni, hogy mit mond, és az mennyire helyes legyen, hogy ez megakasztja a folyékonyságot, a gördülékenységet. Tehát a szakadozottá teszi a beszédet, a kommunikációt, és ez egy sokkal nagyobb hiba, mint az, hogy esetleg hány nyelvtani hibát vétett a beszédében. Úgyhogy teljesen egyetértek veled, ezt kellene leküzdeni, és sajnos pont azáltal nem tudjuk ezt megoldani, hogy a mai napig azt látom, hogy az iskolákban, nyelvtanfolyamokon, sőt még nagyon sok esetben magántanárokkal való tanulás során is nem a beszéd fókuszon van a hangsúly, nem a kommunikáció az elsődleges, hanem szavakat magoltatnak a gyerekekkel, szódolgozatokat íratnak, nyelvtani feladatok megoldásával töltik az időt, szövegeket fordítatnak. Ez csak egy része annak, hogy valaki elsajátítson egy nyelvet, de nem ezen kellene lenni.
1: Szituációkba kéne, életszerűen kéne beszélni.
2: Így van. Így van, pontosan. Tehát a beszédet kellene úgymond gyakorolni, mert egy hagyományos nyelvórán nagyon kevés idő jut magára a beszédre, és a beszédszerveinket ugyanúgy edzenünk kell, mint akármilyen más mondjuk izmunkat, mert annak is van egy folyamata, és ugye minél jobban, minél gyakrabban kerül valaki bele olyan kommunikációs helyzetbe, ahol tudja használni a nyelvet, egyre magabiztosabban és egyre gördülékenyebben tud utána beszélni. Tehát nem várhatjuk el senkitől, hogy magabiztosan merjen megszólalni, hogyha nem készítették föl erre, nem adtak neki lehetőséget egy stresszmentes, biztonságos nyelvi környezetben, ahol a hibáiból is tanulhat, persze.
1: Andrea, hogy állunk Magyarországon az angol nyelvtudással, és honnan ered, hol a gyökere annak, hogy sokszor borzalmas az angolunk?
2: Igen, hát 2022-es, ez egy legfrissebb Eurostat felmérés szerint Magyarországon a 25 és 64 év közötti magyaroknak több mint a fele, tehát 51,3%-a nem beszél semmilyen idegen nyelvet, ami egy borzasztó statisztika, mert Európában ezzel sereghajtók vagyunk az idegen nyelvtudás terén. Azt hiszem, hogy Bulgária van mai még mögöttünk a sorban. És sajnos sokszor fölhozzák azt az indokot, hogy hát mert ugye a magyar az egy annyira különleges nyelv, teljesen más, mint a többi európai nyelv, elszigetelten létezünk Európán belül, de ez sajnos cáfolható, mert a finnek az egyik ilyen példa, ugye egy nyelvcsaládba tartozunk, és az ottani lakosságnak csupán 7,8%-a nem sajátította egy másik idegen nyelvet. Tehát ez nem lehet az ok, ezért is gondolom azt, hogy másban keresendő. És itt mindig is hangsúlyoztam, hogy én oda vezetem ezt vissza, hogy a hazai nyelvtanítási módszereken kellene javítani, pont amikről az eddigiekben beszéltünk.
1: Nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. Bárki, aki úgy gondolja, hogy nem merte eddig elkezdeni az angol nyelvtanulást, nem megy neki jól, nem mer megszólalni, öreg hozzá, nehezen megy, na ő mind próbálja meg revidiálni a véleményét, akkor most érdemes lesz nagyon figyelni a továbbiakban is, mert pont arra

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Farkas Andrea a vendégem, akivel az angol nyelvtudásról, az angol nyelv gyakorlásáról beszélgetünk, főleg az üzleti világban, ugye most azokról az egyedi módszerekről, amik már elérhetőek, és amik nagyon gyorsan és könnyedén tudnak segíteni, mondjuk egy-egy tárgyalási szituációban, prezentációnál. Aki ilyen munkára vágyik, vagy ilyen munkára jelentkezett, az különösen figyelje most, tehát a vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyalj Magabiztos, a mentorprogram alapítója. Andrea, akkor zárásképpen kérlek, mondd el, hogy milyen módszerek elérhetőek már, amik olyan egyedi oktatási módszerrel dolgoznak, amik kifejezetten különböző szituációkra tudják trenírozni nyilván angol nyelv szempontjából az alanyokat.
2: Igen, hát több mint 19 év oktatási tapasztalat a hátam mögött, azt gondolom, hogy létezik olyan módszer, amivel igenis lehet egyébként bármilyen nyelvi helyzetben, de kifejezetten ugye az

0: területi nyelvoktatásra fókuszálva eredményeket elérni. Én a mentor programon keretében egyébként pont úgy gyúrtam össze ezt az egész módszertant, hogy olyan pillérekből álljon, amelyek mind-mind elősegítik a aránylag rövid időn belüli fejlődést. Ugye ez nagyon fontos egy üzletember, vagy egy gazdasági, vagy akármilyen szakember számára, aki felnőttként már nincs ideje, hogy túl sok időt eltöltsön a nyelvtanulással, de rendelkezik már egy alapszintű nyelvtudással, tehát itt értem ez alatt mondjuk egy ilyen B1-es nyelvi szintet, amire már rá lehet építeni az üzleti készségek fejlesztését. Ez az öt fontos pillér, amire én alapozom, a következő. Az első, hogy mindenképpen személyre szabottan kell megállapítani, hogy mire van szüksége az adott tanulónak. Tehát itt konkrétan ilyenekre gondolok, hogy nem tehát csak azzal foglalkozunk, ami az ügyfélnek a konkrét nyelvi célja. Tehát ha például prezentációra kell felkészülnie, akkor a prezentációs készségeket gyakoroljuk. Ha egy állásinterjú a cél, akkor az állásinterjú kérdéseket vesszük át, és azokra fókuszálva fejlesztünk. Ha a meetingeken való részvétel az elsődleges a számára, akkor a meeting készségeivel, illetve ugye a szakmai szókincsének a bővítésével foglalkozunk. Ezzel rengeteg időt lehet megspórolni, mert felesleges olyan dolgokat tanulnia, amelyekre lehet, hogy nem is volt, meg nem is lesz szüksége. És hogy ezzel le tudjuk az időt rövidíteni, és rá tudunk fókuszálni arra az adott konkrét üzleti célra, ami neki most a legfontosabb. A második dolog pedig, hogy mindenképpen a beszédre kell fókuszálni az adott órákon, mert olyan tárgyalási helyzeteket kell létrehozni, amelyek segítségével be tudják gyakorolni a tanulók réles tárgyalási és meeting helyzeteket. Egy biztonságos környezetben pedig lehetőség van a gyakorlásra és a hibázásra is. Azt gondolom, hogy a harmadik fontos elem lehet, hogy jó, ha fölmérik a tanulók tanulási stílustípusát is. Tehát, hogy milyen hatékony tanulási technikákkal lehet még segíteni a nyelvtanulást, mert például nem mindegy, hogyha valaki vizuális, ha auditív, vagy ha kinesztetikus tanulási típusba tartozik, mindegyik típusnak más és más hatékony technikái vannak, tehát hatékony technikákkal lehet segíteni a fejlődés. Azon kívül azt is vallom, hogy a magolásos szótanulás már nem igazán működik. Nagyon sok jó olyan interaktív felület van, ahol nem csak hogy kifejezéseket, hanem szövegkörnyezetben tudják tanulni, akár mondatok formájában a tanulók a szavakat, és ezáltal nem a rövid, hanem a hosszú távú memóriába tudnak rögződni a szavak. És hát a nyelvi coaching, hogy nagyon fontos, hogy a gátlások is oldva legyenek. Tehát erről is beszéltünk már az elején. Jó, hogyha ki van egészítve egy tanulási folyamat a rossz beidegződések a nyelvi gátlások oldásával is.
1: Andi, zárásképpen a nyelvi fejlődést hátráltató tényezőket hogyan lehet feloldani? Mert hogy akkor ezek szerint a coachingnak köszönhetően van ebben egyfajta terapizálás is ebben a folyamatban, hogy föl tudjuk oldani azokat a negatív emlékeket, amik esetleg hátráltatják az embert, hogy egyszer már kinevettek, vagy leszóltak, vagy nem sikerült, vagy raportra hívtak, hogy nem sikerült jól ez a tárgyalás, vagy ez a bemutatkozás, vagy egyáltalán csak egy beszélgetés egy adott közegben, vagy környezetben.
0: Igen, itt jön be az, hogy ez is tényleg egy gyors példát tudok mondani. Volt olyan tanítványom, akinek nem sikerült a nyelvvizsgája, mert nem volt felkészítve a szóbeli szituációra, lefagyott, és ezt úgy élte meg, hogy utána nem mert már ilyen beszédszituációkban megszólalni, és amikor ez előjött, tehát ezért fontos mindig visszatérni arra, hogy mi okozhatja, ha egy ilyen típusú gátlás van az életében, mi okozhatta ezt, és hogyha ez előjön, akkor utána az alapján már tudunk tovább lépni, mert ugye kiderültettük azt, hogy nem volt egyáltalán felkészítve arra az adott helyzetre, és ugye a felkészületlenség hiányából adódóan jött ez a sokkos hatás, és ezáltal, hogy most ezt egy üzleti szituációban is ugyanígy beáll és visszajön ez a fajta érzés. Ezt úgy tudjuk oldani, hogy pontosan azokra a helyzetekre, amelyekben neki meg kell szólalnia, ahol teljesíteni kell, azokra trenírozzuk, tehát úgy építjük föl a nyelv tanulási folyamatát, hogy már ezekre az éves helyzetekre föl tudjon tényleg maximálisan készülni, és ott már nem fog egy olyannal szembesülni, mint mondjuk a nyelvvizsgáján, hogy nem tudta, hogy most itt mit kellene kezdenie magával, hanem már tudja, hogy milyen szókincsel, milyen kifejezésekkel. Tehát van a tarsójában egy olyan fajta gyűjtemény, amivel már tényleg
1: egy kezdőkészlet
0: belépni.
1: Igen.
0: Igen, és utána a sikerélmény az utána tovább lendíti. Tehát utána már később ebből merítkezhet, és ugye tud újabb és újabb helyzetekbe belépni, és ugye ez egymás épül ez a hatás, és az önbizalma is előbb-utóbb akkor megerősödik.
1: Hajrá, kedves hallgatók, tanuljunk angolul, merjünk megszólalni angolul, nézzünk filmeket angolul, magyar felirattal, a kedvenc filmeinket sokszor akkor már angolul, angol felirattal, aztán már felirat nélkül, és merjünk megszólalni. Ha másképp nem, akkor az ember fürdés közben saját magának szituációs gyakorlatokat is adhat, és előadhat egy-egy részletet egy filmből, aztán elmegy egy nyelvtanárhoz, és ott már akkor sok bátrabban tud megszólalni. Ezek persze, amiket csak én mondtam, ötletek a saját életemből, amik bátorítottak engem is arra, hogy merjek megszólalni angolul. Sosem késő elkezdeni nyelvet tanulni, ugye szoktuk volt mondani, hogy minél többet tudsz, annál többet érsz, és ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Hát az angol az most már alapvetés, hogy még egy ember lehessünk. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coachnak, hogy mindezt elmondta, és én nagyon remélem, hogy sok-sok hallgatót tudtunk bátorítani arra, hogy neki veselkedjen akár újra, akár elsőként, és megtanuljon angolul, és megmerjen szólalni angolul. Andrea, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm, és minden jót kívánok.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mivel az olvasás az egyik legklasszabb dolog a világon, ezért rendre igyekszem könyvajánlóval szolgálni a kedves hallgatónak, és ez most is így lesz. A vendégem ma Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Vele beszélgetünk az új olvasnivalókról, nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is. Szia Kata, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük akkor először a gyerekkönyvekkel, és kezdjük egy kicsit azzal, mielőtt a könyvajánlónak neki mennénk, hogy miért, mit látsz, miért nagyon fontos olvasni, mit látsz mondjuk a ti olvasóitokon, mit látsz a gyerekeken, a szülőkön?
2: Szerintem olvasni egyrészt remek dolog, másrészt pedig egy olyan közösségi dologgá tud válni egy család életébe, aminek egyre fontosabb szerepe kell, hogy legyen az életünkben, hogy egy kicsit kizárjuk a világot, és valahogy mi legyünk. Én a kicsikkel mindig úgy érzem elsősorban, hogy ez egy nagyon intim pillanat, amiben együtt tudunk lenni, amit meg tudunk osztani, amiben tudjuk őket hallani, meg ők tudnak minket hallani, és ebből alakul ki majd később az én nézeteim szerint egy jó gyerek-szülő kapcsolat, aminek ez adja gyakorlatilag a bázisát, vagy ezzel lehet megalapozni.
1: Abszolút, hiszen ugye a gyerek az nem a szavakból tanul, hanem a látott mintát ismétli. Úgyhogy ha példát mutatunk a gyereknek, és látja a gyerek, hogy olvas a felnőtt, olvas a szülő, illetve hogy egy este együtt olvasunk, vagy nem csak este, mondjuk akár délután is, és hagyjuk, hogy ő maga válasszon könyvet, akkor szerintem már nagyon jó úton haladunk. Ahhoz, vagy afelé, hogy a gyerek megszeresse az olvasást, és természetes része legyen az életének.
2: Igen, és ehhez még hozzákapcsolnék két dolgot, hogy egyrészt a gyerekeknek nagyon fontos az ismétlés, hogy ezek a mesék, ezek sokszor hangozzanak el, hogy többször hallhassák, ez ugyanúgy beépíti nekik akár mondatszerkezeteket, és később, amikor felnőnek, az ő nyelvi igényességükhöz nagyon sokat tesz hozzá, vagy azt, hogy értsenek akár bonyolultabb szövegértési feladatokat is. Ezt mind itt tudjuk megalapozni. Azon kívül én, amit még nagyon fontosnak tartok a könyvolvasásban, ami utána történik, hogy beszélgessünk róla. Aha. Mert a gyerekeknek nagyon sokszor már kérdésük ezzel kapcsolatban. Vagyok valamit másképp látnak, vagy másképp gondolnak, és hogyha ezt ők el tudják nekünk mondani, és mi erre tudunk válaszolni, akkor akár még azt is megkockáztatom, hogy ez a kommunikációnak az alapja. Hogyha van valami közös ismeretünk, ami akár egy könyv, akkor ez alapján tudjunk tovább menni és beszélgetni erről.
1: Hát pláne úgy ugye, hogy egy csomó dolgot meg lehet magyarázni a gyereknek olvasás közben, hogyha esetleg mondjuk olyan mesét olvasunk, amiben régies szavak vannak, vagy egy olyan kifejezés, amit még nem tud, akkor ahhoz tudunk kapcsolni egy megmagyarázó, vagy egy magyarázó történetet is.
2: Abszolút, és ez a szókincsbővítésnek a lényege, hogy később se ijedjenek meg attól, hogyha esetleg egy-egy szót nem ismernek, attól még bátran álljanak neki, és ugyanez van szerintem, amikor idegen nyelven olvasnak, hogy nem az a lényeg, hogy minden szót ismerjenek, hanem hogy ebből le tudják szűrni a lényeget, hogy összefoglalóan tudjanak gondolkodni, látni képekben, történetekben.
1: No, akkor jöjjenek a gyerekkönyvek.
2: Igen, az első, amire gondoltam, annak az a címe, hogy Béka bölcső, és ez egy nagy mondókás és verses könyv a legkisebbeknek. Azért mondom rá, hogy nagy, mert 386 mondóka és vers van benne. Ezek nagy része magyar szerzőktől származik, méghozzá 43 magyar költő. Mivel szerepel benne, illetve népi mondókák, ami szerintem az olvasás és a közös lét első része, amikor ilyen rövid szövegekhez oda tudjuk őket ültetni. Ezt a könyvet Kismarti Lechner Zita illusztrálta, akinek én azért szeretem nagyon a vizuális világát, mert egyszerre letisztult, és nagyon, nagyon szép színekkel dolgozik, puhán, de közben mégis egy csomó mindent enged a fantáziának is. Ez egy olyan kötet, ami mellé bátran oda tudnak ülni, akár napközben is a gyerekek, ők maguk is tudják lapozgatni, és amikor már tudnak fejből egy-egy mondókát vagy verset, akkor a kép tudja őket segíteni abban, még jóval-jóval az olvasás előtt, hogy gyakorlatilag viszi őket, vagy vezeti őket át a könyvön. A másik könyv, amit ajánlanék, Minka kis állatorvos címmel jelenik meg. Ez egy olyan kislányról szól, aki a kert végében lévő kisházba berendez egy állatklinikát. Kéne ismerni azt a történetet, hogy valaki orvososdit játszik otthon, vagy a gyereke, vagy akár ő maga is. Ez a kislány is ezt csinálja, beköltözik ebbe a kis faházba, és beteg állatokat kezd gyógyítani. Mókusokat, madarakat, de hogy ez mint ez hogyan lehetséges, hogy egy kislány erre hogyan képes, azt mondom, hogy nézzétek meg a könyvben.
1: Hamarosan folytatjuk a könyvajánlót, a műsor vendége Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Olvasnivaló kicsiknek és nagyoknak, erről beszélgetünk a mai műsorban, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkénylik.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Edinger Kata, a trendkiadó főszerkesztője, a műsor mai vendége. Olvasnivaló, könyvajánló, mert hogy olvasni jó, sőt, nagyon fontos is, és a gyerekkönyveknél tettük le a fonalat, úgyhogy folytasd, várjuk szeretettel a további gyerekkönyveket.
2: Én mennék egy kicsit időben előre, és most a kisiskolásokra gondoltam a következő könyvnél, ami generáció nőtt fel ezen a köteten, Lengyel Dénes régi magyar mondák könyvén, ami most, hogy a gyerekek számára picit emészthetőbb legyen, mert ez egy nagyon sűrű könyv, három kötetben jelenik meg. Az első kötet, ami már megjelent, ennek az a címe, hogy Királyok kora, ebben 77 monda van, honfoglalástól Mátyás királyig. A második kötetnek az a címe, hogy Hősök kora, ez pedig a török kortól egészen 1848-ig viszi a történeteket. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tudunk, meg beszélünk a görög, római mondákról, most is mennyire kurrensen fut mondjuk egy Odysseus történet, de mennyire keveset tudunk a magyar mondák történetéről. Egy-kettő bekerül azért a történelem könyvekbe, de ennél sokkal színesebb és sokkal varázslatosabb ez a világ. Úgyhogy mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik az iránt, hogy mi minden van ebből a magyar néplélekben, az ebből, ezekből a történetekből ki tudja olvasni.
1: Hogy haladunk előre az időben, és most a kisiskolásokhoz szóltunk, akkor nyilván már jöhetnek tinik és kiskamaszok, és aztán van egy átmenet, ami már az a könyvtípus, ami a felnőtteknek is nagyon klassz, de a kiskamaszoknak vagy a fiatal felnőtteknek is nagyon klassz. Mert azért valljuk be, hogy még akár 45 pluszosan is boldogan elolvassuk az Adrian Moll könyveket újra, szóval hogy van egy ilyen típusú átmenet a könyvekben.
2: Sőt, annyira van, hogy az én tapasztalatom szerint elkezdenek a 16-17 évesek, mi úgy fogalmazunk, hogy felfelé olvasni, és veszik le a polcról a felnőtt könyveket, és mi felnőttként pedig sokszor, amikor mondjuk kamasz gyerekünk van, vagy egy-egy olyan dologgal találkozunk, ami mondjuk a mi életünkben nem volt ismerős, nagyon szívesen olvasunk, hogy lássunk valamilyen más csatornán keresztül is rá, erre a korosztályra, erre a generációra, mert azért nagyon nagy léptékű generációváltozások vannak mostanában. Úgyhogy ezek szerintem nagyon szépen összeolvadnak, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy a felnőttek sokszor olvasnak lefelé, a gyerekek meg sokszor olvasnak felfelé, és itt van egy nagyon széles sáv pont ezért, ami közös olvasmánnyá válhat.
1: Igen, további könyvek.
2: Igen, az egyik, amelyiket ajánlanék, ez Mészöly Ágnesnek a Darwin játszma című könyve. Ez egy magyarországi elit gimnáziumban játszódik, főhőse Kata, aki egy jó családi háttérrel rendelkezik, jó tanuló, sportoló, de három barátnőjével összefognak, és úgy döntenek, hogy nekik egy másik osztályfőnökkel jobb dolguk lenne. És elindítanak egy ilyen kamasz hadjáratot az osztályfőnök ellen. Ez nem egy lányregény lesz, hiába lányok a főszereplői, hanem sokkal inkább egy olyan dinamizmust mutat be, ami most azért nagyon látványos az iskolákban, azért, mert 20 éve tart talán, amikor megváltoznak a szerepek, hol húzzuk meg a határokat, ki hogyan él a hatalmával, akár vissza, és hogy a tetteknek következménye van. Szóval szerintem rengeteg olyan kérdést feszeget, és egy csomó olyan dologról beszél, amik most nagyon aktuálisak a mi világunkban, és szerintem nagyon fontos az is, hogy nem megoldásokat kínál, hanem csak korleletet mutat, hogy ezek a tendenciák vannak most. Az és mindemellett egy izgalmas olvasmány.
1: Igen, és nyilván kérdéseket vet fel, ami azért nagyon fontos, mert szerintem a kritikus gondolkodásnak a hiánya az nagyon ingoványos talajra vezeti a fiatalokat, tehát hogyha kérdés nélkül elfogadunk valamit, ugye ez sose vezet jóra egy ponton túl, úgyhogy azért nagyon klassz az, hogyha felvetődnek a srácokban kérdések. Edinger Kata, a trendkiadó főszerkesztője, a műsor mai vendége, vele beszélgetünk azokról az olvasmányokról, amiket érdemes lesz majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban elolvasni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Olvasni jó, úgyhogy egy újabb adag könyvajánló itt a Mannán. Most Edinger Kata a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Egy tini könyvvel fejeztük be az előző beszélgetést, várjuk a továbbiakat.
2: Következő könyv erre épül bizonyos értelemben, ez Kertész Erzsi Idegenház című könyve, ami ugyanazt a gondolatot viszi tovább, nagyon a mai kortárs világban játszódik. Egy 50-es éveiben járó influencerről van szó, aki valahogyan belekényszerül ebbe a pozícióban, nem választja, hanem inkább belesodródik az élete, és miután nagyon sikeres influencer, egy tévécsatorna megkeresi, hogy önálló műsort adjon neki. De ez csak a háttértörténet, a valós történet az arról szól, hogy a főszereplő Ivett leköltözik egy barátnőjének a vidéki házába, falura, Pestről, és felkészül erre a változásra. És ez a változás sok irányú felkészülés, van ennek egy külső felkészülése, ahol szembe kell néznie akár magával, a korával, a stílusával, de sokkal inkább felkészülés arra, hogy alkalmas vagyok-e én erre, mit akarok én egyáltalán az élettől. Kicsit egy ilyen önmagával való szembenézés, hogy hol tartok én az életemben, hogyan megyek. Ez is egy nagyon izgalmas nyomozás gyakorlatilag, saját magát próbálja feltérképezni, milyen kapcsolódásai vannak, ezek mennyire fontosak, újak jönnek létre ebben a vidéki magányában, a szomszéd bácsival és nénivel, vagy akár egy kocsmában megismert lent élő művésszel. És ez is egy picit látlelet a mai Magyarországról, de sokkal inkább látlelet saját magunkról, hogy mennyire fontos az, hogy néha megálljunk, nézzünk körül, lássuk azt, hogy miben vagyunk, hol vagyunk, jól vagyunk-e mi ebben. Uh-huh. Mert igazából azt hiszem ez a legfontosabb kérdés, nem is az, hogy hol vagyunk, hanem hogy jól vagyunk-e mi ezzel. És ehhez kapcsolódóan ajánlanék egy külföldi olvasmányt, ami nagyon hasonló tematikát jár be, nagyon más háttérrel. Ez Kate Atkinsonnak a Nagy Takarítás című krimije, ami Jackson Brody esetei sorozatban jelent meg, ez a második kötet, az első a Szent Lányok volt, és ez is úgy tűnik, és valójában az is, mintha egy krimi lenne, egy nyomozás története, az Edinburgh-i színházi fesztiválra érkeznek. Emberek, meg az ott élők párhuzamos történeteknek tűnnek az elején, és aztán szépen lassan, ahogy a szerző összefonja ezeket a történeteket, alakul ki egy sokkal nagyobb kép ezekről az emberekről. Atkinsonról azt fontos tudni, hogy a remek karaktereket épít, egészen különleges figurákat hoz létre, ezek nagyon más hangon tudja megszólaltatni őket, talán ebben más, mint a krimik általában, és itt is az van, hogy hiába mindenkinek más a motivációja, a pénz, a szeretetet keres, vagy menekülne egy helyzetből, oda jutnak, hogy ahhoz, hogy lépni tudjanak, nincs más lehetőségük, mint saját magukkal való szembenézés. És ennek lesz aztán valamilyen következménye, az a tett, amit ők végrehajtanak, és ami összesodorja itt a szálakat.
1: Egy utolsó kérdés, ami egyben egy jó tanács is tőled a hallgatóknak. Kata, hogyan válasszunk könyvet? Hangulathoz válasszunk könyvet, vagy azt a könyvet válasszuk, ami megszólít, és most a felnőttekről beszélek?
2: Szerintem mind a kettő jó. Tehát, hogyha valaki megszólítva érzi magát egy könyvvel kapcsolatban, az is nagyon jól tud működni, akár a borítók alapján is elindulhatunk, mert most már ott tartunk, hogy ez a csomagolás ugyanúgy a része, ez egy tárgy, ami valahogy úgy kell, hogy prezentálva legyen, hogy hozzon abból a hangulatból valamit, ami a könyvben van. Illetve szerintem az, hogy nyári olvasmánynak választunk valamit, egy könnyedebb történetet, vagy akár egy súlyosabb, fajsúlyosabb novellás kötetet választunk, ez legyen nyugodtan a hangulatunk függvénye.
1: Olvasni jó, úgyhogy érdemes csemegézni mindig a könyvek között, a könyves polcon, vagy a könyves boltok polcain, de érdemes akár a barátoknak a könyves polcát is időről időre átnézni. Köszönjük szépen az ajánlásokat, a műsor vendége volt Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, tőle kaptunk néhány jó kis könyvajánlót. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Schubauer Krista, szervezeti kultúra fejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapítója, és arról fogunk most beszélgetni, hogy miért fulladunk ki, amikor nagy elánnal nekilódulunk. Ugye ez ismerős lehet az évkezdésnél, január-februárban, ismerős lehet a tavaszi nagy kezdéseknél, ismerős lehet a nyári időszaknál, és ősszel is, tehát tulajdonképpen az év több pontján is van olyan, hogy újra kezdünk, vagy újra tervezünk. Miért bukik ez el? Miért adjuk fel? Mit tegyünk, hogy ne így legyen? Ezekről lesz ma szó. Szia Krista, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm a lehetőséget.
1: No, kezdjük azzal, hogy miért érzi az ember azt a késztetést, hogy újra kell terveznie, hogy újraindul, hogy másképp csinálom, és ez miért mindig valami időponthoz köthető, akár évszaknál is értendően?
2: Én azt gondolom, hogy tudatalatt, vagy lehet, hogy nem csak tudatalatt, hanem tudatos szinten is érezzük azt, hogy valami nincs rendben. Lehet, hogy már vannak testi tüneteink, lehet, hogy mentálisan érezzük, leterheltnek magunkat, és akkor úgy gondoljuk, hogy jön egy időpont, vagy egy évszak, vagy bármi, amihez köthető, és szeretnénk egy teljes tabularázát az életünkben, és mindent megváltoztatni, amit addig csináltunk. És hát az a helyzet, hogy ezekkel a nagy elhatározásokkal az a probléma, hogy egy ilyen jó egy-másfél hónap után általában kifulladnak, és nem azért, mert gyengék vagyunk, nem azért, mert nincs kitartásunk, hanem legtöbbször azért, mert rosszul terveztünk. Mert hogy a legtöbb teljesítményt azt ugye próbáljuk ilyen célokban megtervezni, de nem az életminőségünket próbáljuk átgondolni. Eredményt tervezünk, és nem rendszert. Időt próbálunk beosztani, nem energiát. Aha. Ez nagyon másféle szemlélet, ugye, ahogy hozzáállunk az egész életünk átformálásához. Aha. Kicsit, hogyha ilyen nagyon egyszerű példát akarok mondani, akkor az, hogy ilyen nagyon általános célokat jelölünk ki, tehát szeretnék lefogyni, vagy túl nagy célokat tűzünk ki, hogy szeretnék 25 kilót lefogyni, és nem azokat a pici, apró lépéseket kezdjük el magunk elé tenni, amit kellene, amivel el tudunk jutni egy hosszabb távú célig, illetve nem tesszük fel igazán magunkban azokat a kérdéseket, amik arra vonatkoznak, hogy mi is az én belső iránytűm, mi is, amit én gondolok magamról, a munkámról, az életemről, most ebben hogy vagyok, hova szeretnék eljutni, és akkor ha ezek az alapkérdések megvannak, akkor kicsit tisztább lesz az, hogy mi a tervezés, vagy miben szeretnénk változtatni.
1: Azért nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, mindegyik pont nagyon fontos, de én mindig meg szoktam állni, hogyha ilyesmiről beszélgetek valakivel, és nálad ez különösen lényeges, mert különösen jókat szoktunk erről beszélgetni, szóval, hogy amikor azt mondod, hogy feltesszük ezeket a kérdéseket, na most ahhoz, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, a kritikus gondolkodásnak, mint olyannak meg kell, hogy legyen bennünk, igen, így helyes. Szóval, hogyha ez nincs meg, akkor nem tudunk kérdezni. Tehát el kell indulnunk önmagunk felé, és látnunk kell azokat a pontokat, hogyha nem is kritizálva fogalmazzunk így, csak látni azokat a pontokat, amin érdemes lenne, és vagy kell változtatnunk ahhoz, hogy az újratervezéseink, vagy egyáltalán a terveink, akármilyen kicsi lépésekre bontjuk is, mert szerintem az nagyon hasznos tud lenni, azok működni tudjanak. Szóval, hogy mennyire képes az ember szembenézni, vagy találkozni önmagával ilyen szempontból.
2: Abszolút meg tudom erősíteni, amit mondasz, mert az egésznek ez lesz az egyik központi eleme, tehát az, hogy mennyire tudok kritikus gondolkodást gyakorolni, mennyire van önreflexióm, mennyire van önismeretem, mennyire merek a tükörbe nézni, és ez szerintem kicsit azzal függ össze, hogy szerintem az egy kultúrjelenség Magyarországon, hogy kicsit kudarckerülők vagyunk. Uh-huh. És talán azért nem nézünk bele a tükörbe, meg azért nem akarjuk magunkat reálisan látni, mert akkor kudarcként éljük meg, úgy érezzük, hogy hibáztunk, hogy amit eddig csináltunk, annak nem volt értelme, és próbáljuk ezt kerülni. Tehát ezeket a mély pontokat próbáljuk kerülni. Pedig igazából ugye a mély pontokból lehet feltámadni, mint a főnix madár, uh-huh. De én inkább úgy mondanám, hogy ez a tanulási folyamatnak egy része. Tehát most hol tartok, mi a feltár, mi az, ami elég jó volt, mi az, amin fejleszteni szeretnék. Érdemes az életünket egyébként, van mindenféle megközelítés azon a téren, hogy hogy lehet ezeket a leltárokat megcsinálni. Van, aki ilyen szerepeibe gondolkodva, hogy milyen szerepeket élek meg az életemben, és abban, hol vannak elakadásaim, mi az, ami jól megy, mi az, amiben fejlődni szeretnék. Van, aki más dimenziók mentén, például a munka, az egészség, az, ami az én idő, az, ami a kapcsolati rendszerem, tehát ebbe a négyes dimenzióba gondolja át, de szóval ez mindenképpen kell ahhoz, hogy reálisan lássuk magunkat, és utána feltegyük azokat a kritikus kérdéseket, amik arra kellenek, hogy tovább tudjunk ebből lépni, és tovább tudjunk fejlődni. És ez igazából, ez az egész élet egy ilyen nagy tanulási folyamat lesz, amiben folyamatosan iterálunk, és folyamatosan ránézünk arra, hogy most, ahol tartunk, meg ahol 3 napja tartottunk, meg ahova tervezünk eljutni, azok között mi a kapcsolat, mi az, amit lehetne máshogy csinálni, mi az, amiben lehetne fejlődni.
1: Sobar Kriszta a műsor mai vendége, vele beszélgetünk újrakezdésről, kezdésről, tervezésekről, holdpontokról, az azokról való kimozdulásról, úgyhogy jönnek jó tanácsok, akár jegyzetelni is. Érdemes, Kriszta szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, hamarosan beszélgetünk tovább.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúrafejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapító, és természetesen folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk, vagyis újrakezdések, kezdeményezések önmagunkkal szemben, önmagunk megismerése és azok a holtpontok, ahol ezek az újrakezdések vagy az új terveink meg tudnak állni, le tudnak fagyni, be tudnak merevedni, és érezzük úgy sokszor, hogy egy nagy zselétortában állunk, mint a Tom és Jerryben a nagy rezegős piros zselétort, és látom a külvilágot, és tudom, hogy mit kéne tennem, de nem tudok mozdulni. Nagyon összetett dolog az, ami az embert lebéníthatja. Mit csináljunk akkor, amikor egy ilyen folyamatban egyszer csak jön egy A holtpont, B egy bukkanó vagy egy visszaesés.
2: Ami szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a pillanatokat meg kell élni. Tehát amit mondtam az előző pár percben, hogy kell a mélyre jutni, és kell átadni magunkat ezeknek az érzéseknek, és ezeket az érzéseket jó, ha egyébként meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, ami miatt holtpontra kerültünk, mi az, ami miatt ez most nem megy nekünk, és ebbe egyébként lehet így kicsit a pocsolyában dagonyázni. A lényeg az, hogy ennek mindig legyen egy időkorlátja, hogy ez ne hetekig, hónapokig tartson, hanem ez egy bizonyos időkereten belül legyen. Ilyenkor egyébként, amikor ilyen bukkanó van, vagy nehézség, akkor ugye az emberek egy ilyen változás görbén élik meg a legmélyebb pontot. És az a jellemző, hogy amikor ugye hagyjuk, hogy nem akarjuk elnyomni ezeket az érzéseket, hanem ezek jönnek, lesöpörnek, sírtünk, dühösek voltunk, depressziósak voltunk, utána előbb-utóbb elkezd egyébként kisütni a nap, és elkezdjük, az agyunk picit elkezd pozitívabban gondolkodni, és ezt a pillanatot kell nagyon élesen megfogni, megragadni, és amiket mondtam, azokat az apró dolgokat elkezdeni csinálni. És ami egy ilyen nagyon érdekes, és a kritikus gondolkodás mellén behoznám, hogy ami nagyon lényeges szemlélet, az, hogy a kíváncsiságunkat azt soha ne hagyjuk el. Ugye ez nagyon érdekes, hogy gyerekkorban van egy ilyen nagyon természetes kíváncsiságunk, mindent fel akarunk fedezni, meg akarunk tudni, és ez valahogy, ahogy növünk, ez egyre sajnos így kiveszik belőle.

0: Pedig ahhoz, hogy az életünket, meg azt, hogy hogyan akarjuk a következő 5-10-20 évet, milyen életminőségben akarjunk élni, ahhoz a kíváncsiság, a kritikus gondolkodás mellett legalább annyira fontos. Uh-huh. Úgyhogy én még ezt emelném ki.
1: Nagyon fontos ebből a szempontból a kritika is, nem csak a kritikus gondolkodás, aminek egyébként érdemes utána olvasni, mert ez gyerekkorban is nagyon fontos, tehát ezt érdemes a gyerekeknek is megtanítani, az egy másik műsor téma. Már csak zárójeles megjegyzés, akkor sokkal könnyebb felnőttként ezeket előhúzni. De hogy a kritika megfogalmazása önmagunkkal szemben is nagyon fontos. Tehát, hogy bocsánatot kérek azért, amit most mondani fogok, hogy ne az legyen az első, hogy leszarozom magam, lekicsínlem magam, lesajnálom magam, és azt se hagyjam, hogyha nekem nem működik a negatív kritika, engem az nem ösztönöz. Tehát nem az a típusú ember vagyok, aki na majd akkor én megmutatom, hanem engem lefagyaszt, és jön egy kognitív fagyás, és jön egy cselekvési fagyás is. Szóval, hogyha ilyen kritikák jönnek, akkor azokat le tudjam állítani. Hogyan tudom leállítani? Hogyan bánjunk a kritikával? Akár úgy, hogy mi szeretnénk segíteni valakinek a környezetünkben, akin látjuk, hogy változtatni szeretne, de időnként megmerevedik, belemerevedik a helyzetbe, mert megijed a változástól, vagy a következő lépéstől, illetve mi hogyan fogadjuk és hogyan kezeljük határállítással például a felénk érkező kritikát, hogy ne törje derékba vagy keresztbe a változásra való, nem tudom én, vágyunkat, hajlamunkat, vagy egyáltalán az utat, amire ráléptünk.
0: Igen, ugye itt kétféle oldalról jövő kritikát fogalmaztál meg. Az egyik az a mi belső hangunk, uh-huh. ami ül a vállunkon és folyamatosan kritizál.
1: Úgy hívom, hogy a rossz
0: embernek más.
1: Úgy hívom, hogy a rossz fej.
0: Igen, a rossz zsaru. Igen. Ami mindenkinél más, ugye ezek a saját démonjaink. És igazából én itt azt szoktam mondani, hogy ezeket így reálisan kitenni és kihangosítani, és valahogy a realitás földjére hozni pro-kontra, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, ha mi ebbe a helyzetbe benne maradunk, mi a pro-kontrája, miben tudunk fejlődni benne. Tehát, hogy ezeket a negatív hangokat kihangosítani, leülni, és ilyen nagyon realistán megválaszolni, és akkor egy picit így elkezdenek ezek a hangok így, hát hogy is mondjam, kimúlni, vagy az ereje elkezd veszíteni. A másik ilyen dolog az az, hogy hagyjuk abba az agyalást, a túlagyalást, mert abban nagyon erősek vagyunk, hogy egy ilyen negatív spirálba beleesünk, és akkor onnantól nagyon végletesen kezdünk el gondolkodni, és ilyenkor jó, hogyha elkezdünk, és itt is ugye bejön azon ismeret, hogy ismerjük magunkat annyira, hogy mi az a tevékenység, amivel ki tudjuk magunkat húzni ezekből a negatív spirálokból. Tehát akinek a terápiás vasalás, annak az, aki légzésgyakorlatokat csinál, annak az, aki elmegy sétálni egyet a zöldbe, annak az. Tehát itt fülön kell csípni magunkat, hogy jó, akkor most mással kell foglalkoznunk, és amikor így elkezdjük kiszellőztetni az agyunkat, akkor ez a kritikus én, ez elkezd veszíteni az erejéből. A másik, amit mondtál, a külső elvárások mentén, vagy hogy ki mit szól, ez egy nagyon gyakori dolog, főleg így a közösségi média és egyéb ilyen társadalmi nyomás, ami ezen a témán van, és én sokszor azt veszem észre, hogy egyébként nem is magunk miatt tervez új szakaszokat az életünkben, hanem mert van ez a külső elvárás vagy külső nyomás, hogy mit kéne elérnem, hol kellene tartanom, mások mit várnak el tőlem. Hát ezeket kellene abszolút így a hátunk mögé dobni, mert sose vezetnek jó irányba, és szerintem az egy nagyon lényeges dolog, hogy azt átgondoljuk, hogy mi az, ami a mi saját befolyásolási körünkön belül van, amikor bármi történik, vagy amikor valamit el szeretnénk érni. És mindig azt gondoljuk, hogy ugye a körülmény meg a külső elvárások áldozatai vagyunk, pedig sokkal több dolgot tudnánk a kezünkbe venni, és sokkal több dolgot tudnánk irányítani, mint gondolnánk. Az, hogy miben mennyi energiát, időt rakunk, mit gondolunk, mi a reakciónk, ezek mind olyan dolgok, amiken mi saját magunk tudunk változtatni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedbe, az, hogy mindegy, hogy belső kritikusunk van, vagy külső, de az, hogy ebben az egész folyamatban kezünkbe vegyük az irányítást, az már a mi felelősségünk és döntésünk lesz.
1: Schuber Krisztával beszélgetek az újrakezdési folyamatokról, új kezdetekről, és minden olyan tényezőről, ami ezt segíti, meglöki, megakadályozza, a lefagyásokról, a holtpontokról, hogy ezeken hogyan tudunk túljutni és átjutni, és most beszélgetünk mindenről, ami idáig elhangzott munkahely és szervezeti jelenlét szempontjából is. A műsor vendége Schuber Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újrakezdés, új tervek, egy új élet, egy életmódváltás, és ezeknek a segítői, illetve a buktatói, erről szól a mai műsor. Erről beszélgetek Schubauer Krisztával, aki szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, és ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy mindazt, amit ideig megbeszéltünk, áthelyezzük egy kicsit a munkahelyünkre. Munkahely, munkavállaló, munkáltató, illetve szervezeti kultúra és szervezeti működés szempontjából ez hogyan néz ki? Ott hogyan tudom renoválni magam? Vagy nyomni egy reszetet?
2: Még egy picit így egyébként visszamennék egy hangyányit az Origóra, okay, mert utána átvezetem a munkahelyi kérdéskörre. Tehát szerintem az egyik ilyen kulcs dolog, hogy a célok helyett inkább állapotot próbáljunk meg megfogalmazni. Tehát, hogy milyen szeretnék, nyugodtabb, energikusabb, hatékonyabb, hogyha ezeket az állapotokat jól le tudjuk írni, akkor könnyebben tudunk hozzá célokat majd társítani. Mm. És amikor arról beszélünk, hogy boldogság, vagy hogy jól lét, vagy szeretném jól érezni magamat, akkor van egyébként már számos ilyen modell, meg gondolati sík, amiben lehet gondolkozni. De az biztos, hogy mindegy, hogy az életünkben vagyunk, vagy a munkahelyünkön vagyunk, az, hogy a pozitív érzelmeket kihangosítsuk az életünkbe, az egy lényeges dolog lesz. És akkor itt mik ezek a pozitív érzelmek? Tehát a hála, az empátia, az együttérzés, a reziliencia, az optimizmus, ezek mind olyan érzelmek, pozitív érzések, amiket valamiért nem látunk meg a mindennapokban. Tehát ez egy nagyon elemi dolog, amit nem csak az életünkbe, hanem a munkahelyünkbe is ugyanúgy tudjuk gyakorolni. Csak valahogy mindig arra áll be az agyunk, hogy ugye félig üres a pohár, és mi az, ami rossz. És a jó mellett meg valahogy elmegyünk. És ez egy olyan dolog, mint hogy a konditerembe lemegyünk, és az izmunkat így elkezdjük edzeni. Ezt is lehet edzeni. Egyszerűen azokkal a napvégi kérdésekkel, hogy akkor mi volt ma jó a napban? Mi az, amiért hálás vagyok? Mi az, amin elmosolyodtam, ami örömteli volt? Mi az, amiben bele tudtam feledkezni? Ami jó érzés volt? Tehát ezekkel az apró kérdésekkel. És akkor azt fogjuk észre
1: venni, hogy... ezeket tényleg, érdemes egyre... összeírni például?
2: Érdemes. Ez annyira érdemes ezzel foglalkozni, hogy nekem van egy 5 éves kisfiam, és vele minden este beszélgetünk erről, és ahogy így a hetek, hónapok alatt látom, ahogy most már magától mondja, az elején semmit nem tudott mondani arról, hogy mi az, ami egy boldog pillanat volt neki, és most már észreveszi, és akár több dolgot is tud mondani. Tehát, hogy erre rá lehet az agyat valahogy húzni, hogy ezt észrevegyük ezeket a dolgokat. Ez az egyik dolog. A másik a kapcsolati fókusz, tehát az, hogy az sajnos egy nagyon fontos dolog, és azt gondoljuk, hogy közhely, pedig tényleg kellene vele foglalkozni, hogy energikus, motiváló kapcsolatokat építeni saját magunk körébe. És akkor itt most lehet, hogy megkérdezed, hogy jó, hát ezt még a családban meg tudjuk tenni, de a munkahelyen ott nem tudjuk ezt kiválasztani. És itt jön megint az önreflexiós kérdéskör, hogy amikor én egy munkahelyen a mikroközösségem, a közvetlen kollégáim, a vezetőim felé próbálok nyitott lenni, pozitív, őszinte, transzparens, és nem azt kapom vissza, akkor tudjam azt mondani, hogy ez valószínűleg nem az a hely, vagy nem a jó hely, ahol vagyok. És ebben tudjak lépni, és ebben ne ragadjak be. Akkor a következő ilyen elem az, hogy mennyire tudok elköteleződni amellett, hogy nem mindig a gyengeségeimre fókuszálok, hanem az erősségeimre, és abban próbálok fejlődni. Hogy mennyire találok értelmes célokat az életemben és a munkámban. Hogy mennyire tudok ugye olyan célokat állítani, amikben tudok hinni, amik elég aprók, amiket el tudok érni, és sikerélményem van, és nem utolsó sorban, hogy mennyire foglalkozom egyébként az életemben a vitalitással, azzal, hogy mit teszek, hogyan sportolok, lélegzek, és még sorolhatnám. Na és ezek együttesen fogják adni azt, hogy egyébként van egy ilyen autentikus boldogságérzetem, egy ilyen jó érzésem, jól létem, ami ugye az életben meg a szakmai munkában is ugye fontos és elengedhetetlen, főleg, hogy egy testtel, egy lélekkel éljük az életünket, úgyhogy nincs az, hogy valaki a privát életében le van eresztve, és egyébként belép a munkahelyére, ott pedig kicsattan az erőtől, úgyhogy ezért kell ezt így kicsikét így holisztikusabban, meg komplexebben nézni, és ugye az volt az eredeti kérdésed, hogy mit tudunk tenni, hogyha szeretnénk kicsit a munkába valahogy így, nem is tudom, így felbúsztolni magunkat, vagy kicsit így felkraftolni, és hát sok mindent tudunk tenni. Tehát például ugye ezeket, amiket elmondtam, ezeket megpróbáljuk szem előtt tartani. Megpróbáljuk meghatározni ezt a belső iránytűt, amit mondtam korábban, tehát hogy mi az, amit mi várunk az életünktől, mi az, amit várunk a munkánktól, ahol vagyunk, az egyébként ebben a keretrendszerben ez támogatja ezeket a elképzeléseket, vagy sem. Ne éljük az életünket robotpilóta üzemmódban, hanem higgyünk abba, hogy tényleg tudunk dolgokon változtatni. Ugye a pozitív pszichológia alapjai, amiről már korábban beszéltünk, az empátia, a reziliencia, az, hogy megpróbálunk az itt és mostba lenni, megpróbálunk hálásak lenni, ugye ezek olyan dolgok, amiket mondtam, hogy érdemes napi szinten gyakorolni, de nem csak otthon, hanem a munkahelyünkön egyaránt. Az, hogy megpróbáljuk megismerni a saját motivációs faktorainkat a munkába, és ezt kicsit proaktívan menedzselni, ez szintén egy ilyen tényező tud lenni. Hogyha látjuk tisztán azt, hogy egyébként a heti munka során melyek azok a feladatok, amelyek energiát adnak, amiben kicsit flow-ba vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy pozitív hatást érünk el vele, vagy látjuk a munkánk végeredményét, hogyan tudunk ebből esetleg többet csinálni, vagy ha ez nagyon fel van borulva, és a munkánk 80%-a az abból áll, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiben nem lejjük örömünket, vagy nagyon terhes, akkor ugye érdemes elgondolkodni, hogy jó helyen vagyunk-e. Uh-huh. Fontos tényező a monofókuszing, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert mindenki ugye multitaskol, és mindent csinál 5 dolgot egyszerre, pedig nagyon leterheli az agyunkat, és nagyon leterheli a közérzetünket is, úgyhogy a munkába is érdemes egy dologra fókuszálni. Ha az megvan, utána a következőre ugrani. Ezek mind ilyen olyan taktikák, amivel tudjuk a jobb érzésünket, és esetleg az újratervezésünkben tud segíteni, hogy kicsit más szemléletben nézzünk a munkára és a mindennapokra.
1: Mit tehetünk összességében, és most összefoglalóként annak érdekében, hogy bármilyen tervünk is van, és elkezdjük megvalósítani, az lehetőség szerint sikerre vihető legyen. Hogyan kezeljük a hepehupákat, hogyan kezeljük a fagyási pontokat, hogyan kezeljük magunkban az ijegységet, vagy a változásra való vágyakozás mellett a változástól való félelmet?
2: Jó sok kérdés. Azt gondolom, hát útra való.
1: Ahol gondolod, onnan szemezges.
2: Igen. Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb nulladik kiinduló pont az az, hogy a következő időszakban, vagy attól függően, hogy épp hol tartunk, milyen emberré szeretnénk válni, milyen minőségű életet szeretnénk élni. Tehát ennek a nagyon konkrét megfogalmazása nem csak az életünkkel, hanem egyébként a munkákkal kapcsolatosan ez egy fontos kiinduló pont. Tehát ez lesz a belső iránytűnk, ez lesz az, amivel meg tudjuk azt nézni, hogy amit az életszemlélet, tehát amit az élettől várunk, és a munkaszemlélet, amit a munkától várunk, ez a kettő koherense kiegészíti egymást, vannak-e ellentétek vagy sem. Ez fogja így azt a belső iránytűt adni, amivel jól el fogunk tudni navigálni, amiben látjuk, hogy akkor mi a következő lépés, mi az, amiben fejlődnünk kell. Ugye így már említettük ezt a kritikus gondolkodást és a kíváncsiságot, ezt a két dolgot mindenképpen visszahoznám és kiemelném, hogy ezt csak akkor tudjuk megtenni, és akkor tudunk igazán leltárazni, hogyha őszinték vagyunk saját magunkkal, az érzéseinkkel, azzal, ami nem megy, ami eddig nem sikerült, és ugye itt nagyon fontos, hogy csak saját magunkra koncentrálva, és nem arra, hogy a külső társadalmi elvárás, vagy a szűk családi kör, vagy a barátok mit mondanak, hanem csak is azt figyelembe venni, ami nekünk fontos, és amit mi szeretnénk elérni. Aha. És talán az az egy kérdés, hogy mi az az egy dolog, amit idén, vagy most szeretnék elengedni, hogy könnyebb legyen az életem, ha ezt már meg tudjuk válaszolni, akkor szerintem már előrébb jutottunk. És hogyha pedig hullámvölgybe indulunk, akkor ott volt az a gondolat, amit most visszahoznék, hogy lehet hullám völgybe lenni, lehet elhasalni, ez a tanulási folyamat része lesz, engedjük, hogy ezek a negatív érzések is elhatalmasodjanak, mert amikor ezeket engedjük, és nem elfolytani próbáljuk, akkor utána kezd majd kitisztulni az ég, és utána kezdünk el tudni egy másabb minőségben élni, az iránytűnknek megfelelően. Úgyhogy én ezeket a dolgokat emelném ki.
1: Kriszta, köszönöm szépen, ez nagyon-nagyon sok segítség és nagy segítség, úgyhogy akinek nem sikerült az elejétől végig hallgatni a beszélgetést, nyugodtan ugorjon föl a Manna honlapjára, és a hallgassa vissza fülecskére kattintva megtalálja a Manna délelőttben ezt a beszélgetést is. A vendégem volt Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója, az új kezdetekről, a váltásokról, az életmódváltásról, az ezt akadályozó tényezőkről és azok leküzdéséről beszélgettünk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.